0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: mit mondanom.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: megtalál.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egy

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Csókolom, megérkeztem. Por utánam kör előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: csalódásom.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Tisztelt hallgatóim, hölgyeim és uraim! Jövőre lesz 200 éve, hogy 1804-ben hatályba lépett Európa és tulajdonképpen az egész világ leghatásosabb, legnagyobb kihatású polgári törvénykönyve, a francia polgári törvénykönyv, a Code Civil. Napóleon égisze alatt jött létre, de természetesen lényegét nem ő készítette elő, hiszen ez a kódex már a 18. század közepe óta érett, jogtudósok sora dolgozott az előkészítésén, de a forradalom, a francia forradalom és Napóleon hatásos közbeavatkozása gyorsította föl az eseményeket, és vezetett oda, hogy 200 évvel ezelőtt megszületett ez a kódex. Miért ilyen fontos ez a törvénykönyv? Miért ilyen hatásos ez a törvénykönyv, hogy még 200 évvel később is megemlékezünk róla? A francia kódexnek a nagy előnye az volt, hogy egy olyan történelmi korban született meg, amikor a polgárság az átalakuló társadalmi közegben átvehette a hatalmat, és a polgári törvénykönyv megalkotásával kereteket kapott, jogi kereteket kapott az életviszonyainak rendezéséhez. A Code Civil egy csapásra megszüntette azokat a privilégiumokat, amelyek a francia forradalom előtti társadalmi berendezkedést jellemezték, példákat mondott, megszüntetett hitbizományokat, megszüntetett az elsőszülöttségnek a privilegizált öröklési jogát, és tulajdonképpen a Code Civillel zárult le az a korszak, amelyet Ancien Régimnek, a régi rendnek nevezünk. Napóleon nem értett a részletekhez, nem is volt jogász, nem is volt jogi képzettsége, remekül érezte viszont és tudta, hogy milyen politikai jelentősége van a Code Civilnek. 1806 és 1808 között a nápolyi trónon ült az egyik bátyja, ugye a testvéreit jól elhelyezte különböző trónokon, még ha ezeknek a többsége Pünkösdi királyságnak bizonyult is. József bátyjának ezt írja ez alatt az idő alatt valamelyik évben, 1806 és 8 között. Hozd csak be Nápolyban a Code Civilt, s a nagy birtok, ami nem húz hozzád, rövid pár év alatt bomlásnak indul. Mit jelentett ez az üzenet? A Code Civillel megszűntek azok az előjogok, amelyek a jogi berendezkedést Franciaországban korábban jellemezték. Mindenek előtt megszűntek azok az előjogok, amelyekkel a nagybirtok a hatalmát megalapozó birtokot kézben tartotta. Például az elsőszülöttségi jog megszüntetésével rögtön aprózódott a nagybirtok vagyona. Természetesen ez az is kellett, és a Code Civilben erre is gondoltak, hogy ne lehessen végrendelettel valamelyik gyermekre hagyni az egész birtokot, mert ezzel megint csak sikerült volna biztosítani az egykézbe juttatást. A Code Civilre máig az jellemző, hogy úgynevezett köteles részt biztosít valamennyi leszármazónak, amiről tulajdonképpen az örökhagyó, a tulajdonos nem is rendelkezhet szabadon. Következésképpen a végrendeletének ezt a korlátját a Code Civil már bevezette, és ehhez képest a nagybirtok valóban Franciaországban a Code Civil elfogadása és hatályba lépése után szépen csökkent, sorvadt, ha nem is szűnt meg, mert ugye azért a napóleoni korszak után volt egy kis visszarendeződés Franciaországban. Máig vitatkoznak a jogtörténészek, hogy egyáltalán mi volt Napóleon szerepe a Code Civil megalkotásában és a Code Civil létrehozásában. Vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen Napóleon nélkül a Code Civil meg se született volna. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy semmi köze nem volt, csak a hatalmával erőszakolta keresztül ezt a törvényt, ami a társadalmi fejlődésnek az akkori vonalába esett. Napóleon még ma is sok emóciót vált ki, hát még inkább ez jellemezte a 19. század elejét, csak hadd utaljak az egyik nagy magyar költőre, Berzsenyi Dánielre, aki a Napóleonhoz írott ódáját így kezdte, nem te valál a győző, hanem a kor lelke szabadság. Még ismertebb talán Beethoven viszonyulása Napóleonhoz, aki a harmadik szimfóniáját először neki dedikálta, Bonaparte-nak, mert Bonaparte számára akkor a néptribunt testesítette meg, a forradalomnak a betetőzőjét testesítette meg. De amikor 1804-ben Napóleon lényegében a Code Civillel egy évben császárrá koronázta magát, a akkor Beethoven amúgy is meglehetősen indulatos természetű ember, bedühödött, széttépte a harmadik szimfónia címoldalát, azt mondta, hogy ez is csak egy közönséges ember, mármint Bonaparte is. Attól kezdve, ahogy ezt Ferdinand Ries, Beethoven egyik történetírója vagy életrajzírója megemlíti, attól kezdve kapta a harmadik szimfónia, a Bonaparte név helyett az Eroica szimfónia elnevezést. Ha mégis egy kicsit tárgyilagosan közelítünk a Kócz Civil és Napóleon viszonyához, azt hiszem, hogy itt a tudományos kutatás legújabb eredményeinek kell hinnünk. Egy fiatal német, érdekes módon nem francia, hanem német jogtörténész pár évvel ezelőtt vette a fáradtságot, beült egy párizsi levéltárba, és átrágta magát azon a rengeteg írományon, ami a Kócz Civil előkészítésével kapcsolatos bizottság ülésein jegyzőkönyvbe vétetett. Először is azt állapította meg, ami ma minket meglep, hogy Napóleon végigülte a kodifikációs bizottságnak több mint 50%-ban az üléseit, ez legalább 57 ülés volt, és amikor úgy érezte, hogy politikailag fontos kérdés kerül napirendre, mondjuk az állampolgárság, ami ma is a francia törvénykönyvnek egy központi kategóriája, vagy az előbb említett öröklési jogi kérdések, akkor személyes véleményét nyilvánította, és ha tetszik, keresztül is erőszakolta a véleményét. Nem véletlenül kapcsolódik a Kócz Civilhez, mert a részleteknek a befolyásolása nélkül az egész kódexre mégis rányomta a bélyegét. Egy fontos jellemzője van a Kócz Civilnek a mai előadás téma szempontjából, ezt még ki kell emelnem. A Kócz Civil volt az első nemzetállam keretei között létrehozott nagy törvénykönyv. A francia egység létrehozásának egy fontos eszköze volt. Azért, mert a magánjog egységesítése fontos lépcső volt annak érdekében, hogy a korábbi, többé-kevésbé már egységes királyi uralom alatt lévő területei Franciaországnak, ahol még rengeteg nyelvet beszéltek abban az időben, mégis integrálódjék és egy egységes állam alakulatot képezzen. A Kócz Civil tehát nem csak a polgári fejlődés klasszikus kódexe, hanem a Kócz Civil a nemzeti törvényalkotásnak is a klasszikus mintaképe. A kérdés tulajdonképpen, amiről én az előadásomban beszélni kívánok, az, hogy vajon az Európai Unió létrejöttével és az Európai Unió ma belátható továbbfejlődésének korszakában egyáltalán aktuális-e még, időszerű-e még egy nemzeti törvénykönyv, egy magánjogi kódex egy állam keretei között. De előtte azonban szeretném a témának a két terminus technicusként kezelendő kérdését is körbejárni, nevezetesen mi az, hogy magánjog, és mi az, hogy kódex, mi az, hogy kodifikáció, mi az, hogy törvénykönyv. És ezt követően beszélek arról, hogy az EU keretei között milyen sors vár ezekre a nemzeti kódexekre. Az első kérdés tehát, hogy mi a magánjog? Mindannyian részleteiben legalábbis ismerjük. A magánjog az a polgárok egymás közti viszonyait rendező normáknak az összessége. Szerződések tartoznak ide, az adásvételtől a tartási és életjáradéki szerződésig. Ide tartozik a szerzői jog, a találmányok jogi védelme, a szabadalmi jog. De ide tartozik a családi kapcsolatokat rendező normáknak a köre, tehát a családi jog, társasági jog, ahhoz kapcsolódva a versenyjog, és ide tartozik az öröklési jog is. Költően azt is mondhatnánk, hogy a magánjog a maga szerény, többnyire háttérben maradó eszközeivel végigkíséri az ember életét a bölcsőtől a sírig. A mémazat már jogképes, az ember vagyonát is a öröklési jog szabályai, vagyis a polgári jog, a magánjog szabályai örökítik át az örökösökre, vagy törvény, vagy végintézkedés alapján. A magánjog a normáknak tehát az egyik nagy területe, ezzel szembe szoktuk állítani a közjogot. A közjog az állam, illetőleg az állam szervei, ha tetszik a hatóságok, és a polgárok viszonyait rendező normáknak a köre. Míg a magánjogot a mellérendeltség jellemzi, hogy a felek egyenrangúak, az eladónak ugyan olyan jogai vannak, mint a vevőnek, addig a közjogi viszonyokat, mint jól érezzük minden nap is, az alá- és fölérendeltség viszonya jellemzi. Ezt akkor is meg kell állapítanunk, hogyha jobb lenne, hogyha ezt nem éreznénk mindig, hogyha bemegyünk mondjuk egy hivatalba vagy egy hatósághoz. De a jogviszony jellege merőben különböző a közjog és a magánjog világában. Itt az egyenjogúság és mellérendeltség, a közjogi viszonyokban az alá- és fölérendeltség jellemző, ide tartozik a közigazgatási jog, ide tartozik az adójog, ide tartozik a büntetőjog a közjog területére. Na most az én előadásom, már szakmai fölkészültségemnél fogva, a magánjogi kodifikáció és az Európai Unió viszonyával foglalkozik. A továbbiakban a magánjogot tartom szem előtt, és néhány jellemzőjét szeretném a magánjognak röviden önök számára összefoglalni. A magánjog normái természetüknél és jellegüknél fogva nem kívánják a polgárt gúzsba kötni, szabadságot adnak, hogy kibontakoztassa tehetségét, érvényesüljön a vagyoni forgalomban, és ebbeni szereplésében védelmet kapjon adott esetben a magánjog egyéb más, a forgalmi viszonyok egyéb más szereplőivel szemben is. De ezen kívül, hogy a normák védik a magánjog szereplőit, a szerződő alanyokat, a családban a gyermeket, a házastársakat, a feltalálót, a irodalmi műnek a szerzőjét vagy a zeneszerzőt. Azon kívül egy nagyfokú szabadság jellemzi a magánjog normáit, amit szaknyelven úgy szoktunk kifejezni, hogy a magánjog normáinak jelentős része az engedő szabály, latin kifejezéssel diszpozitív szabály, aminek az a lényege, hogy a felek egyező akarattal eltérhetnek ezektől a normáktól. Ez jellemzi mindenek előtt a szerződések világát, de sok vonatkozásban ez jellemző például az előbb látott ábrán a társasági jogra és általában a magánjogi normákra. A további jellemzője, hogy szerény szolgáló szerepet játszik. A magánjogi szabályokról így a mindennapi életben legfeljebb csak akkor szoktunk hallani és beszélni, ha valami konkrét cselekvés a magánjog normái közé viszi az életünket. Ha mondjuk egy szerződést kötünk, vagy ha házasságot kötünk, bár akkor se a normatív háttér szokott előtérbe kerülni, legalábbis nem az elején. Ugye?
1: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: A magánjog szabályai háttérkeretet adnak az életünkhöz. Kivéve a nagy történelmi fordulópontokat. Most a nagy történelmi fordulópontok közül 150 évben legalább 3-at, 4-et föl lehetne sorolni, de ami hozzánk a legközelebb van, amit tulajdonképpen már megéltünk, sőt végigéltünk, ez a rendszerváltozás. Hát az ember végig gondolja azt, hogy privatizáció milyen asszociációkat kelt az emberben, akkor rögtön nem vagyunk annyira biztosak, hogy a magánjog szabályai olyan ártatlanok. Tehát egy ilyen történelmi fordulóponton a magánjog normái kicsit előtérbe kerülnek. Hasonló volt a helyzet 45 és 48 és 50 között, amikor a tulajdonviszonyoknak egy a mostanihoz pontosan ellentétes irányú, radikális, erőszakos beavatkozás adott formát, nevezetesen az államosítások, amikor végbe mentek. De ilyen forradalmi időszak volt érthetően 1848 és 49-ben is, amikor már egy kicsit lehiggadtak a világosi fegyverletétel után a kedélyek, akkor Kemény Zsigmond, a korszak egyik legnagyobb magyar gondolkodója és remek írója, a forradalom után című akkor röpiratként terjesztett, azt mondhatnánk tanulmányában, írja a következőket. A legnagyobb közjogi változások, legáltalánosabb forradalmak az osztály, ez tulajdonképpen a tulajdon, és a szukcesszió, azaz öröklés kérdéséből támadnak. Hosszabb időt véve mértékül a magánjog rendezése határozza el, hogy egy állam minő alkotmánnyal bírjon. hogy az arisztokrácia, a demokrácia, vagy a szocializmus és a mindent felosztó elméletek vegyék át a közügyek irányítását. Ez az egy mondat vagy két mondat remekül jellemzi, hogy történelmileg jelentős az adott állam életében hosszú távra új berendezkedést eredményező változások idején a magánjogi berendezkedésnek döntő szerepe van. Sokkal fontosabb, mint a közjog. Csak amikor az alapvető társadalmi berendezkedés feltételei kialakulnak, akkor lép elő a közjog, és akkor kerülnek az újságok címoldalára, hogy most erős vagy gyenge köztársasági elnök legyen, hogy egy vagy két kamarás parlament legyen, újabban, hogy milyen képviseletet kapjanak a kisebbségek, hogy milyen legyen az adórendszer, sok adó legyen, többféle adó legyen, kevés adó legyen, miből legyen a költségvetésnek bevétele. Ezek állandóan napirenden lévő kérdések, vagy hogy hogy büntessük a drogfogyasztást. A magánjogi kérdések az ilyen nyugvópontra vagy afelé haladó társadalmi viszonyok közepette nem kerülnek előtérbe. Ha most az új polgári törvénykönyvben, aminek a megalkotásán 1998 óta dolgozunk, néhány alapvető kérdését itt föltenném a tisztelt hallgatóknak, akkor még a jogvégzett kollégáknak egy része is bizonytalan válaszokat adna, hogy vajon most ez vagy az a jobb megoldás. Azért, mert a magánjog kérdései szemben a közjoggal sokkal szakmaibbak, szakszerűbbek, de ezt azért a közjogtól se akarom elvitatni, kevésbé átpolitizáltak és kevésbé politizálhatók, következésképpen szép csendbe lehet ezeket a szabályokat alakítani. Amikor majd természetesen a új polgári törvénykönyv tervezete a parlamentbe kerül, majd lesznek ott viták, mert azért politikailag fontos kérdések mindig megbújnak egy polgári törvénykönyv megalkotásában is, mondjuk, hogy milyen legyen az élettársoknak a magánjogi elismertsége, hogy viszonyuljon az élettársi kapcsolat a családhoz, de ez ahhoz a több ezer paragrafushoz képest, amit egy polgári törvénykönyv tartalmaz, csak egy kézen megszámolható téma. A magánjogra ezen túlmenően az is jellemző, hogy legalábbis hosszú ideig a vagyoni kérdések állnak a középpontjában. E tekintetben azonban a 20. század egy elég lényeges változás sort indított be, előtérbe került a magánjogi szabályozásban az ember, az embernek a személyisége. Ma már mindannyian tudjuk, hogy a személyiség védelme sarkalatos pont a jogi életünkben, a becsülethez való jognak a védelme, a magántitoknak a védelme, a diszkriminációval szembeni jogi védelem. Ez más jogi normák is segítik természetesen, de itt fontos szerepe van már a magánjognak. Tehát a magánjog kilépett abból a körből, ami mondjuk a kódszivil idején jellemezte, egy kicsit általánosabbá vált, az ember, az emberi személyiség került előtérbe, noha nem vitásan, a szabályoknak a zöme még ma is vagyoni természeti kérdéseket rendez. A másik változás, ami főleg a 20. század második felébe következett be, hogy ahogy a társadalmak vagyoni helyzete kiegyenlítettebbé vált, ahogy a demokrácia szelleme hatotta át a jogéletet is, úgy egyre inkább követelményként fogalmazódott meg, hogy a magánjog az legyen egy kicsit szociálisabb. Heine még a 19. század elején azt mondta a magánjog legklasszikusabb változatáról, a római magánjogról, hogy az lényegében az önzés bibliája. Én nem állítom azt, hogy a mai magánjogi szabályok nem segítik az individuumnak az uralmát a gyengébbekkel szemben. Ez nem lenne igaz. De a mai magánjog, mondjuk összehasonlítva a 19. század magánjogával, sokkal szociálisabbá vált, sokkal több norma gondoskodik az úgynevezett gyengébb fél védelméről, a fogyasztóról, a bérlőről, a munkavállalóról. A magánjog átalakult tehát az elmúlt 200 év alatt, ha jellegét megőrizte is. Most a következő kérdés a kodifikáció. Említettem már, hogy a kód civil az egy kódex. Szót ejtettem arról, hogy folyamatban van nálunk egy új polgári törvénykönyvnek a megalkotása. A kérdés, hogy mit is értünk kodifikáció alatt, és mit értünk kódex alatt. Itt egy kicsit a köznyelv más értelemben is használja ezeket a kifejezéseket. A szó tágabb értelmében mindenképpen mondhatjuk azt, hogy a kodifikáció az törvényhozás. Ez törvényalkotás. De a szó szűkebb értelmében, és ebben az előadásban én ezt ebben a szűkebb értelemben használom, a kodifikáció az egy nagyobb életviszony csoportra vonatkozó egynemű szabályok, homogén normák rendszerbe foglalása, szerves egységbe öltözése, vagyis egy törvénykönyv alkotás, egy kódex alkotás. Az, hogy most egy évvel az elmúlt évtizedben nagyjából 100, néha 150 törvényt alkottunk. Hát természetesen ez jogalkotás, és a szó tágabb értelmében kodifikációnak is nevezhető. De a kodifikáció a szó valódi értelmében az azt jelenti, hogy egy törvénykönyvbe alkotjuk meg a magánjogi normákkal rendszerű életviszony csoportnak valamennyi szabályát. Mi ennek a megoldásnak az előnye? Jól látható az általános és a különös norma viszonya, hogy lehet alkalmazni a főszabály kivétel logikai kategóriáját, hogy lehet úgynevezett utaló normákat alkalmazni. A kodifikációnak a lelke a rendszer, a jogi rendszer. Nem véletlenül, amikor a 19. században a kódcivilt és utána, majd mindjárt még röviden említendő törvénykönyveket megalkották, akkor lényegében három vezérlő eszme uralkodott. Az egyik a jog egységesítése, akkor a nemzetállam keretei között, mint utaltam már rá. A másik a polgári társadalom magánjogi feltételeinek megalkotása, és a harmadik a rendszer alkotás iránti igény.
1: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: A kód civil iskolát csinált. Egyre másra alkották meg a kontinensen, az európai kontinensen a törvénykönyveket. Azért mondom, hogy a kontinensen, mert Angliába, itt most nem részletezhető okokból, sosem alkalmazták a törvényalkotásnak azt a módszerét, amit az európai államok egyébként alkalmaztak. Ennek történeti okai vannak, de az európai kontinens tulajdonképpen a 19. században a magánjogi vagy polgári törvénykönyvek alkotásának korszaka volt. Ha megnézzük, tulajdonképpen egy meglehetősen divattá vált tulajdonképpen a kódex alkotás. De azért közben telt múlt az idő a kód civil megalkotását követően, és azok az illúziók, amik a polgári társadalommal is ezzel együtt a polgári törvényalkotással szemben még akkor létjogosultak voltak, ezek halványodtak. Az emberek rájöttek arra, hogy citoyen, a polgári törvénykönyv egyenrangi polgára az lehet az ember, de burzsoá, vagyis vagyonos ember az nem lesz feltétlenül. Itt sok példát lehetne a kiábrándulásra felhozni. Én az ember tragédiájából választottam egy példát. A londoni színben van a híres haláltánc jelenet, és ennek az elején Ádám mondja a következőket, ezt most bejátszanánk. Bubik István játssza itt Ádámot.
2: Ott hívém, elég ledönteni a múltnak rémeit, és szabad versenyt szerezni az erőknek. Mi verseny ez, hogy az egyik kardosan áll a mezetlen ellennek szemében? Mi függetlenség százhol éhezik, ha az egyes jármába nem hajol?
0: Ugye ezt a kérdést tulajdonképpen ma is föltehetnénk, hadd olvassam föl, hogy mi verseny ez, hol egyik kardosan áll a mezetlen ellenek szemben. Mi függetlenség százhol éhezik, ha az egyes jármába nem hajol. A kiábrándulás tehát a 19. század közepétől kezdve meglehetősen általánossá vált, de visszaút a történelemben nincs, és ezért sorban alkották meg az európai kontinens államai a maguk törvénykönyveit. Ha most egy pillantást vetünk Európa mai határait tartalmazó térképre, ugye akkor egész másképp nézett ki Európa, akkor láthatjuk, hogy először megjelent a kódcivil 1804-ben, aztán jött meglepő módon Ausztria, Lengyelországnak egy része, ez ott most Lengyelország akar lenni, de hát Lengyelország akkor pont három részből áll, és az egyik részén bevezették egyszerre magát a kódcivilt, nem alkottak új törvénykönyvet, de jött aztán Ausztria, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Svájc, és aztán 1900-ban jött az Egyesült Németország, és így tovább látjuk, ugye kimaradtak a skandináv államok, amelyek ugyanúgy nem kodifikáltak, mint Nagy-Britannia, és aztán jött lassacskán Kelet-Európa is, és fölmerül a kérdés, hogy mi volt Magyarországon. Magyarországon az 1848-as áprilisi törvények egyike már előírta, hogy alkossanak polgári törvénykönyvet az ősiség eltörlésének talaján. Az 1848. évi 15-ös törvénycikk kimondta ezt a követelményt. Hát természetesen a forradalom túl rövid volt, a szabadságharc elbukott, a polgári törvénykönyv megalkotására nem maradt idő, csak maradt ez a szép óhaj a idézett törvénycikkből. Jött a Bach korszak, és a császár pátenssel bevezette Magyarországon az 1811-ben megalkotott osztrák polgári törvénykönyvet. Oktrojált törvény volt, mint abban az időben minden törvény, akkor hozták be például a telekkönyvet is. Természetesen a magyaroknak ez nem tetszett. Pedig ha egy kicsit józanul gondolkoztunk volna, akkor beláthattuk volna, hogy az osztrák polgári törvénykönyv, amely a saját korát tulajdonképpen Ausztriában is messze megelőzte, mert a társadalmi feltételek még nem voltak annyira érettek, mint mondjuk Franciaországban, tökéletesen kielégítette volna azokat az igényeket, amelyek aztán a kiegyezés után elkövetkeztek. De nem ez történt. A 1861-es országbírói értekezet, ami arról értekezett, hogy milyen legyen a jogi berendezkedés, és ez a berendezkedés aztán 6 év múlva a kiegyezéssel nagyjából meg is valósult, az elvetette a polgári törvény, az osztrák polgári törvénykönyvet, és egy önálló polgári törvénykönyv megalkotását helyezte kilátásba. Itt érdemes egy kortársat idézni, Dell Adami Rezső, aki a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem magántanára volt, fiatalon meghalt sajnos, 1877-ben így értékelte a polgári törvénykönyv, az osztrák polgári törvénykönyvnek az elvetését. Azt írja, nem a nyugodt megfontolás és előrelátó tapintat érlelte meg ezt a tettet. Vulkánszerű nemzeti visszahatásnak egyik kifakadása volt, mely mindent száműzni követelt, mi az idegen ősellenség által behozatott volt. Hát ezek az emóciók tökéletesen érthetőek, de a józanság talán nem ártott volna. Azt írja még, a népáradás elsepertre az osztrák törvénykönyv hasznos lapjait. Nemzetünk belső jólétének végzetes molochja, a politikai tekintet, ismét elnyelt egy áldozatot, a rendezett magánjogot. Így aztán tolódott Magyarországon a magánjogi törvénykönyvnek a megalkotása, gyönyörű tervezetek születtek, szakmailag ma is imponáló tervezetek 1900 és 1928 között, de végül is abba a paradox helyzetbe jutottunk, hogy Magyarország első hatályba lépett polgári törvénykönyvét az 1953 és 59 között alkották meg. Hát az idősebbek velem együtt tudják, hogy ha valamire jó volt ez a korszak, ki tudja, hogy egyáltalán mire volt jó, de ha valamire nem volt alkalmas, akkor egy magánjogi törvénykönyv megalkotására biztos nem, hiszen 1953 és 59 között a magánjognak a természetes társadalmi bázisa, a magántulajdon tulajdonképpen nem is létezett. Most, hogy mégis megalkottak egy polgári törvénykönyvet, és hogy ez még ma is úgy, ahogy kielégíti az igényeinket, 50 módosítás volt legalább már az elmúlt 10 évben, ez csak annak köszönhető, hogy okos, művelt, felkészült emberek készítették. Többek között a hajdani professzoraim, Őrsi Gyula, Világi Miklós. De a társadalmi feltételek azok abszolút mértékben hiányoztak egy törvénykönyv megalkotására. És most eljutottunk nagy történelmi kanyarulatokkal Magyarországon 1990-ben és az azt követő években oda, ahol mondjuk már 1848-ban is lehettünk volna, ha a forradalom sikeresen befejeződik, és most megint fölvetődött a kérdés, hogy alkossunk egy új polgári törvénykönyvet. És most jön megint a történelmnek a aszinkronja. Itt van már mellettünk az Európai Unió, mi ott állunk a küszöbön. Jó egy év múlva, ha minden a tervek szerint halad, az Európai Unió tagja leszünk. És kérdés, amit már az előadásom elején is föltettem, hogy vajon egyáltalán időszerű-e ma még egy nemzeti keretek között, egy állami keretek között egy polgári törvénykönyvet alkotni. Miért? Mert az Európai Unió maga is alkot jogszabályokat. Az Európai Uniónak a szervei közül a tanács és a parlament jogalkotó szervek. A bizottság az kvázi kormány szerepet játsza, a bíróságnak bírósági szerepe van, erről majd még fogok szólni, de jogot alkot az egész unióra kiterjedő hatállyal a tanács, illetőleg a parlament néha közösen. Na most ezeknek a Európai Unió által alkotott jogi normáknak a zöme nem magánjogi természetű egyelőre. Elsősorban közjogi természetű normák. De vannak magánjogi természetű normák is az Európai Unió szabályai között. Ezeknek két normatív válfaja van. Van a rendelet, amely kötelező a tagállam számára, olyan, mintha a saját parlamentje hozta volna meg az illető tagállamnak. És a másik az irányelv. Az irányelv egy kicsit lazább, módot ad a tagállamoknak, hogy illesszék be azokat a követelményeket, amit az Európai Unió irányelve megfogalmaz, a saját jogrendszerükbe, tehát kvázi játék lehetőséget ad az irányelv a saját jogrendszerhez történő illesztésre. Az Európai Unió legalábbis egyelőre, és azt hiszem ezt hosszú ideig mondhatjuk, nem alkot közös szabályt a családi viszonyok szabályozására, és nem alkot közös szabályt az öröklési viszonyok szabályozására. Ez nem azt jelenti, hogy az itt most más színnel jelölt területekre, a magányok egyéb területei az Európai Unió most már tulajdonképpen egy totális jogalkotási igénnyel lép föl, ezt nem teszi, de ezeken a területeken, amiket itt most zölden látunk ezen az ábrán, az Európai Unió igenis alkotott komoly szabályokat, többnyire irányelv formájában, vagyis olyan formában, mint az előbb mondtam, amelyek a tagállam számára átvételi játék lehetőséget biztosítanak. Az Európai Unió, mint tudjuk, ma nem egy szövetségi állam, hanem független, szuverén államoknak a szövetsége. Az Európai Unió ehhez képest csak szubszidiárius, kisegítő jelleggel alkot jogot, de már ez is egyfajta beavatkozás tulajdonképpen a nemzeti jogalkotás megszokott, legalább két évszázada gyakorolt menetébe. Befolyásolja tehát a magánjogi jogalkotásunkat is. Évek óta halljuk ezt a kifejezést, hogy jogharmonizáció. A jogharmonizáció tulajdonképpen nem más, mint a tagjelölt országoknak, így többek között Magyarországnak is, az illeszkedési folyamata. Előzetes alkalmazkodás az unió jogához. Tehát amikor mi harmonizálást hajtunk végre a saját jogrendszerünkben, akkor lényegében átvesszük az Európai Unió jogát, noha erre még kifejezett kötelezettségünk nincs, de az 1994-ben elfogadott úgynevezett európai megállapodás már kötelezte Magyarországot is számos területen, például az említett területeken egyfajta megfelelő, ahogy ezt az egyezmény nevezi, megfelelő szabályoknak a megalkotására. Most a kérdés az, hogy vajon ezzel vesztünk-e a jogalkotási szuverenitásunkból. Ez mindenek előtt azt kell tudni, hogy a jogalkotási szuverenitás az nem jelent mást, mint azt a 200 évig abszolút természetes helyzetet, hogy minden állam maga alkotja meg a saját törvényeit. Adott esetben a magánjogi törvényeit, adott esetben a polgári törvénykönyvét is. Ha azt látjuk, hogy az Európai Unió alkot jogot, az Európai Unió alkot olyan rendeleteket, és irányelveket, amelyek a magánjogi életviszonyokat is érintik, akkor azt kell mondanunk, hogy ez érinti a jogalkotási szuverenitást, amelyről azonban az Európai Unióhoz történt társulási megállapodással 1994-ben, illetőleg majd feltehetőleg jövőre az Európai Unióhoz történő belépési jogszabályunkkal önként adjuk ezt a lehetőséget. Kérdés az, hogy egész egyszerűen fejezem ki, hogy ez vajon baj-e vagy nem.
1: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: Itt mindenek előtt azt kell látni, hogy a magánjognak azok a területei, amelyeknek az egységesítését az Európai Unió favorizálja, azok olyan területekre esnek, szerződési jog, vagyonjog, általában társadalmi jog, társasági jog, szerzői jog, stb., amelyeknek a normái amúgy is alig-alig különböznek egymástól. Egy másik múlt századi, tehát 19. századi híres professzor a Ötvös Egyetem jogelődjén, az azt mondta, hogy a vagyonjog szabályai a művelt államokban tojásként hasonlítanak egymásra. Ez egy nagyon szép kép, amelyikben azt láthatjuk, hogy tényleg egy adásvételi szerződés, vagy egy szellemi alkotás megalkotájának a jogai, azok nem különböznek a nemzeti jogokban annyira, hogy azoknak az egységesítése az valamifajta radikális változtatást jelentene. Egyáltalán nem jelent azt. Munkát persze jelent. És itt van tulajdonképpen a mai jogharmonizációnknak is a legnagyobb gondja a magánjog viszonyok területén, hogy a magánjog az egy rendszer, az Európai Unió irányelvei meg hol itt, hol ott, a legkülönbözőbb pontokon érzik indíthatva magukat szabályozni valamit, vagyis az Európai Unió jogalkotása egyelőre egy sajátos logikát követ, mondjuk a fogyasztóvédelem jogpolitikai célkitűzését, de nem gondolkodik rendszerben. A jogalkotó számára tehát igenis szinte mestermunka beilleszteni egy irányelvet egy élő jogrendszerbe. Ez a polgárt nem érinti, mert a polgár számára a szabályok attól, hogy egységesedik az európai magánjog, nem kerülnek más, és végképp nem kerülnek rosszabb magánjogi pozícióba. Mi lesz akkor a magyar polgári törvénykönyvvel, és mi lesz egyáltalán a nemzeti törvénykönyvekkel? Ezek még jó darabig élni fognak. Az irányelvek eleve átvételt, igénylő Európai Uniós normák, azokat tehát a jövőben is be kell illeszteni a jogrendszerbe, a rendeleteket pedig a megfelelő törvénymódosításokkal kell, ahogy ezt tettük már az elmúlt években is, a jogharmonizáció keretében figyelembe venni. Egyelőre a törvénykönyvek tehát élnek, a magyar megalkotás alatt lévő polgári törvénykönyv is elkészül, még jó pár évtizedik a magyar törvénytár része lesz. Ha most mégis visszatérek befejezésül a bevezető képhez, és azt kérdezem, hogy vajon jövőre megdördülnek-e a párizsi ágyuk a Code Civil 200 éves évfordulóján, azt kell mondanom, hogy valószínűleg meg fognak dördülni, mert a francia polgárok rendkívül büszkék a saját kódexükre, és ha nem is lesz akkora ünnepségsorozat, mint 1989-ben, amikor a Bastille bevételének 200 éves évfordulója volt, de a franciák meg fogják ünnepelni a Code Civil 200 éves születésnapját. De a beavatottak már tudni fogják, hogy felhők, néha nem is csak bárányfelhők, árnyékot vetnek már erre a nemzeti büszkeségre, amelyről egy költő, Paul Valéry mondta, hogy a Code Civil a legragyogóbb francia könyv, legnagyszerűbb könyve. Ez el fog még tartani néhány évtizedig, de ha most mégis föltenném magamnak a kérdést, hogy vajon megéri-e a 300. évfordulót is a Code Civil, akkor azt fogom mondani, hogy nem. A nemzeti törvényhozás valószínűleg a következő 100 évben visszavonulóban lesz, és az egységes jog, amely az egységes piacnak elengedhetetlen feltétele, az volt a nemzetállamok megalkotásakor, most is az Európai Egységes Unió megalkotásakor. Tehát valószínűleg akinek jobban tetszik a Kód civil, mint a Bovariné, az olvashatja, de élő jog nem lesz 100 év múlva se a Kód civil, se a polgári törvénykönyv, amit pedig most csinálunk. Köszönöm szépen!
3: Professzor Gérem, a tudományos technika kérdésével elég sok olyan jogkérdés születik meg, amelyre talán nincs meg ma se válasz. Tud-e a történelem folyamán olyan helyet és időt mondani, amikor a jog a lehető legjobb helyzetben volt, a legjobban megfelelt a korkövetelményeinek? Mert azt mondom, a mai kor nem ilyen.
0: Kérem szépen, most mondhatnám azt, hogy nem tudok, de ez nem lenne azért egy igazán konstruktív válasz. Fontos kérdés, és erről több előadást is lehetne tartani. Ugye a jog akkor tud igazán megfelelni a követelményeknek, ha a társadalmi változásokkal lépést tud tartani, ugye itt van a mi korunknak a nagy csapdája, a sebesség. Ezzel a változó világgal, amit mondjuk a technika csak szimbolizál, millió kérdést vet föl, de azért én azt hiszem, hogy van-e remény arra, hogy kicsit társadalmilag higgadtabb közegben a technikai változások gyorsasága nem lesz akadálya annak, hogy a jog az tényleg meg tudjon felelni a követelményeknek. Ha most mégis egész röviden arra a kérdésre válaszolok, hogy mikor volt ilyenkor, akkor azt mondom, hogy 1804-ben Franciaországban.
4: A készülő új magyar polgári törvénykönyv esetén az uniós jogszabályok figyelembevétele hogyan fog történni? Köszönöm.
0: A most folyamatban lévő kodifikáció, ez már 4 éve tart, és még legalább 4 évig tartani fog. Egyik nagy próbaköve pontosan az Európai Unió jogalkotásában történő versenyfutás. Úgy szoktuk ezt kifejezni, ez már az eddigi jogharmonizáció is jellemző, hogy egy mozgó célpontra lövünk. Mert azt nem tudjuk igazán, hogy az Európai Unió milyen normát fog alkotni mondjuk 2006-ban, vagy pláne 2010-ben. De amennyire ez emberileg lehetséges, a mostani kodifikáció során ezt anticipálni kell. Ezt előre kell látni. És itt nem jó sokra van szükség, félreértés ne essék, hanem az eddigi európai jogalkotás tendenciájából lehet következtetéseket levonni. Például világosan látjuk azt, hogy az úgynevezett fogyasztóvédelem magánjogi eszközökkel is az egyik fő célkitűzése az európai közösségeknek. Mert a normákat, ez csak zárójelben jegyzem meg az előadásban, ezt egyszerűség kedvéért mindig uniónak neveztem, de az Európai Unióban érvényesülő normákat nem is az unió hozza, hanem a közösségek nevében történik ez a jogalkotás. A fogyasztóvédelem tehát egy olyan célpont, amit látunk. Körülbelül látjuk, hogy mondjuk az utazási szerződés, a fogyasztók adásvétele, az ingatlanok időben megosztott használatának, használati jogának, és más hasonló a polgárokat rendszerint gyengébb félként érintő jogviszonyokban az Európai Unió már eddig is áttöréseket ért el, és ezt a tendencia várhatólag folytatódni fog. De hogy most ilyen jogalkotásra szánja rá magát az Európai Unió, mondjuk a találmányok szabadalmi védelme során, bár ez is egy viszonylag már eddig is látható terület volt, 2008-ban vagy 2010-ben, ezt meglehetősen nehéz előre látni. De amennyire lehetséges, ezt a most folyó kodifikációban már figyelembe kell venni, mert nem akarjuk azt, hogy konfrontálódjék a megalkotandó magyar jog az európai joggal. Itt egy példa segít egy kicsit. 1994-ben lépett hatályba egy új polgári törvénykönyv, tehát 10 évvel ezelőtt sincs még, 9 évvel ezelőtt Hollandiában. Na most a hollandok amúgy is az Európai Unió egyik intellektuálisan legaktívabb nációja. Az ő törvénykönyvükből sok mindent lehet előre látni, ugye ők már akkor is tagok voltak, mikor befejezték ezt a nemzeti törvényalkotást, ez bizonyos értelemben biztatás is, ilyent azért még lehet csinálni, és ilyent még azért érdemes is csinálni, mert a történelem kerete olyan gyorsan nem fog előre haladni. Tehát mondjuk a holland példa mutatja, hogy sok mindent anticipálhatunk. De a holland példa egyben azt is mutatja, hogy mindent nem lehet anticipálni, mert már a hollandok is néhány ízben kénytelenek voltak a saját törvénykönyvüket módosítani Európai Uniós normalkotás hatására. Ezzel tehát nekünk is számolnunk kell.
5: Két kérdést tessék megengedni nekem. Az egyik, amit a nejem kérdezett volna, ha el tudott volna jönni, hogy az a bizonyos, amit sokat hallottunk, hogy jogszerű, de nem etikus. Akkor a másik kérdés, hogy ki lehet-e lépni az EU-ból? Ugyan még nem vagyunk benne, de ki lehet-e lépni? Ez fontos. Akkor a másik...
0: Kérem szépen, ugye én most nem azért jöttem ide, hogy jogeseteket megoldjak, még kevésbé azért, hogy mondjuk történelmi igazságtalanságokat próbáljak reparálni. Ugye a polgári törvénykönyv az a polgári társadalom létrejöttével, tehát durván mondjuk a 19. század elejével vette kezdetét, és én erről a korszakról beszéltem. Na most a kérdés, amit föltetszett tenni, azok nem magánjogi természetűek. Ugye itt beszéltem arról, hogy mi a magánjog és mi a közjog. A büntetőjog az a közjog területére esik, nem vagyok szakértője. Egy kérdésre, ami azonban nem magánjogi természetű, de mégis tudok rá válaszolni, az Európai Unióból, ha egyszer tagok vagyunk, ki is léphetünk.
6: Úgy tudom, hogy az egységes Európa gondolata az úgy körülbelül 200 éve már megszületett a gondolkodók fejében. Az európai jogharmonizáció gondolata is ugyanilyen régi? Köszönöm.
0: Kérem szépen, az európai jogharmonizáció az biztos, hogy nincs 200 éves, talán mint idea még 100 éves sincs, de mint realitás csak az európai közösség az első hat állam létrejöttével indult el egyáltalán. Mondjuk részterületek még a magánjog területén is már korábban harmonizálásra vagy egységesítésre kerültek. De igazi realitása a jog egységesítésnek mondjuk akár európai méretekben csak azóta van, mióta létezik ez az államszövetség, amelynek pontosan az az érdeke, hogy a jog, most magánjogról beszélek, a jog különböző normái, azok ne állítsanak akadályt az Európai Unió vezér gondolatát képező úgynevezett négy szabadság útjába. Mi ez a négy szabadság? A személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Most a magánjog, amiről az én előadásom szólt, az adott esetben akadályozhatja ezt a mozgást, ha mondjuk lényeges eltérések vannak egy angol és egy magyar szabályozás között. Úgyhogy az európai jogegységesítésnek az igazi motorja, még ha ide a szinten ez korábban is létezett, az maga az Európai Unió, illetőleg jogelődjei.
7: Mi történik abban a országgal, amelyik egy irányelvet nem épít be a jogrendszerébe?
0: Ez egy rendkívül fontos kérdés. Az Európai Unió erre egy végtelen szellemes megoldást talált ki, legalábbis én annak tartom. A jogegységesítés keresztülvételét nem rendőrség, nem minisztérium, nem másfajta hatóság ellenőrzi, hanem az Európai Unió polgárai. Méghozzá nem úgy, hogy följelentgetik egymást, vagy az államukat, hanem az európai jog átvételének csorbulását, adott esetben tehát mondjuk egy irányelvet nem megfelelően vesz át egy tagállam, vagy később veszi át, mert az átvételre az unió mindig határidőt szab, akkor ezzel gyakorlatilag az illető tagállam polgára szenved sérelmet, és az európai jog fölhatalmazza a polgárt, hogy az Európai Bírósághoz forduljon, és adott esetben kártérítést követeljen. Tehát tulajdonképpen, ha tetszik, amikor már 25 tagállama lesz az Európai Uniónak, feltehetőleg jövőre, akkor körülbelül 300 millió polgára az Európai Uniónak gondoskodik arról, hogy mindenkinek a saját állama átvegye az európai jogot. És nagyon érdekes pereket lehet látni, mondjuk hirtelenjében eszembe jut egy osztrák állampolgárnak a pere az osztrák állammal szembe, a luxemburgi bíróság előtt, aminek az volt a lényege, hogy Ausztria késve vette át az előadásomban is említett utazási szerződésre vonatkozó irányelve, és ezért a polgár sérelem érte. Valamelyik utazási időre becsapta. Hát ezt ismerjük, magát a becsapást. Mit csinált az illető polgár? Beperelte az osztrák államot, kártérítést kért, ami sérelem érte ő az Európai Unió polgárt védő szabályának az átvételi késedelmével, és az Európai Bíróság, a Luxemburgi Bíróság megítélte a kártérítést. Számos hasonló példa fordult már elő a Luxemburgi Bíróság történetében, vagyis röviden erre a fontos kérdésre az a válaszom, hogy az európai jog a polgárokat felhatalmazza arra, hogy a európai jog átvételének késedelméből vagy hibájából eredő igényükkel az államukkal szemben az Európai Bírósághoz forduljanak.
8: Professzor úr említette, hogy egy bizonyos versenyfutás van ma a szuverén jogalkotás és a közösségi jogalkotás között. Ha Magyarország belép jövőre az Unióba, akkor milyen lehetőségünk van a közösségi jogalkotás befolyásolására?
0: Kérem szépen, ameddig csak mondjuk tagjelölt államok vagyunk, egész pontosan társult államai vagyunk az Európai Uniónak, addig minket nem kérdeznek meg az Európai Unió jogalkotó szervei, hogy mi a véleményünk mondjuk az utazási szerződéssel, vagy a feltalálók szabadalmi védelmével kapcsolatban. Ha tagállam vagyunk, akkor mint tagállam részt veszünk ezeknek az európai normáknak a kialakításában. Mert az Európai Unió szerveiben, a parlamentben, az Európai Tanácsban Magyarország képviselői is részt vesznek, és részt vesznek tulajdonképpen ezeknek a normáknak a tanács vagy a parlament elé vitelét megelőző szakmai előkészítésében is. Tehát tulajdonképpen erre a fontos kérdésre az a válaszom, hogy sokkal inkább szuverének vagyunk e tekintetben az Európai Unió tagállamaként, mint az Európai Unión kívül, mert befolyásoljuk szakmailag az európai normák megalkotását, és részvételünkkel tulajdonképpen voksunkat adjuk az elfogadáshoz is.
9: Említettem is az előadásában, hogy a századfordulón létrejövő nemzeti polgári törvénykönyvek nagyon hasonlítottak egymásra. Logikusan, hiszen mindegyik állam, amely ilyen törvényt létrehozott, annak közel azonos volt a társadalmi, gazdasági háttere, ezért a politikai, illetve a törvényjogászati hátterének is ennek kellett alkalmazkodnia. Most, amikor az Európai Unióhoz csatlakozunk is, hogy az EU ad bizonyos irányelveket, van-e egyáltalán a magánjogi kérdéskörben olyan szegmens, amelyet nem kell átvennünk, mert a magyar jogrend, vagy a magyar gazdasági, társadalmi háttér az nem készült fel még arra, hogy egy az egybe átvegyük ezeket a jogi irányelveket. Köszönöm szépen.
0: A magánjog területén ilyen szegmensről én nem tudok számot adni. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a magyar társadalom ideértve tulajdonképpen a jogismeretet és a jogtudatot is abszolút felkészült arra, hogy az Európai Unió normáit befogadja. Inkább azt tudnám mondani, hogy számos területen nem is volt szükség erre a harmonizálásra, mert egyszerűen a magyar normák már megfeleltek azoknak a követelményeknek, amit az adott rendelet vagy az adott irányelv támogat. Számos példát

De ezek nem a magárjog részleteit érintik, hanem tulajdonképpen társadalompolitikailag fontos kérdéseket érintenek, és ezekre oda kell tehát figyelni. De alapvetően azt nem mondhatjuk, hogy ma Magyarország a jogharmonizáció vagy a jogegységesítés szempontjából nincs azon a szinten, mint ami ilyen volt mondjuk 100 évvel ezelőtt, amikor az első polgári törvénykönyv tervezetet lényegében osztrák, német és svájci minta alapján Magyarországon közzétették. Ez szerencsére egyáltalán nem kellett félnünk.

0: Ékás Lajos jogász február 17-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Sályi András szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg, valamint a témával kapcsolatban interjút olvashatnak az Élet és Tudomány című hetilapban.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal!

0: fél percek a Balaton Rádióban.
1: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják rálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozóhatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economics-nak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt három évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balatonátúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balatonátúszás és áthúzás tervezett új idő pontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
3: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egyhónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az Unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak, ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfű féléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafa félék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival. Minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. Két hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
0: Időjárás.
1: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is, ugyanakkor egyelőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a Magyar-tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MVM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő rollerkáoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya. Ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telephelyet lepleztek le a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébi Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébi Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébi eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni halgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat, Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti, a völgy pedig mindössze negyed órás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csortogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált Hegyestű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakonyalján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchey Márton Airbus oktatókapitány az aktuális széliránynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi köralakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marosi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső fél méter.

0: es talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napi rend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
1: Időjárás.
0: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
2: És most!
1: Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: kívánok mindenkinek! Ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatch-ból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik Ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délén akár a Mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az Egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvodafelújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázás okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Retkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdonya a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral.
2: Palóznak és Alsóőrs a 4. és 5. a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 000, illetve 255 000 forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőkben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
0: Időjárás.
1: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az elmúlt hónapokban. Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg, de a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló siófokot sokan meghurcolják. Ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz Strand Bistro például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelme.

0: Élhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. Két hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
1: Időjárás.
0: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
2: És most!
1: Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: fun.
1: Ilyen nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese, Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
2: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
1: A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál, Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen, illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Vicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot, így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88.7-en.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az Origo.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlanban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még, mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
0: Időjárás.
1: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóörs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági jövedelemtermelő és minőségi, egészéves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egészéves, kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi.

0: Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokba szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Kereszténydemokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő elrolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
1: És most!
3: Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építésziroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek. Utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, után követték a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik. A korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előretekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezető 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: mai nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekes madár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terep bejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatást tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen a Az archeo genomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó-gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokba szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelt el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A magyar közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Kereszténydemokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő elrolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatonihal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyód város lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Alay és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Robert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Robert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikli utaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokba szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A magyar közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Keresztény Demokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő elrolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: Száz perc zene, reklám nélkül.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

éjjel-nappal a legjobbakkal. Ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már indulunk is.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egész éves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: Élni tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
2: Pani nerdezi naskul maskul.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

csomolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból vesz el. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri

0: Lelétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelt el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 millió forinttal számolhat. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Keresztény Demokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő e-rolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
1: Időjárás.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: time.
1: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pygmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha a pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pygmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlókat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellent mondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodásmódúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják. Olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van a ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tud hatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyobb valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Balaton Rádió.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, marad a meleg nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztés, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetegi köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztostament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a mesztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak. Időjárás. Ma is sok napsütés.

0: Te számíthatunk az időnként megnövekvő gomoly felhőkből, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok?

0: Mike Kelly, Rakim, Mondis.
1: Napsütötte, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiú gyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A apák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megaherces frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km per órás sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal, ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicholas O'Rourke kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a feje lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. A sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyén érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevelyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: A legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, marad a meleg nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztés, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetegi köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztostament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a mesztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenét.

0: reklámot hallottál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a problémaviselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely, ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Ebben érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot. Egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem alkalmazott kutatási és innovációs központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE közgazdaság és regionális tudományi kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség. Ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, ha a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: plan for us.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, marad a meleg nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztés, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükséges célra közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre.

0: Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetegi köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztos tament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a meztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.
1: Időjárás.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Who's next?
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Mindset online magazin híre alapján az egyik központi kérdés a gyermeknevelés során, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint. A több mint 11 ezer gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon, vagy akár egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni. Aztán van itt egy másik gyermeknevelési kérdéskör, a gyermekcentrikus megközelítés. Sokan vitatják a gyermekcentrikus megközelítés pozitív hatásait, azaz, hogy érdemes-e a gyerekeket állítani a család életének középpontjába, ahol ők kapják a legtöbb szociális, anyagi és érzelmi erőforrást, mivel ez aláshatja a szülők saját jólétét. Egy tanulmány azonban rámutatott arra, hogy mikor mások jólétébe fektetünk, saját jólétünket is fokozzuk. A 136 szülő bevonásával végzett kutatásban a gyermekcentrikusabb szülők több pozitív és kevesebb negatív érzelmet tapasztaltak, és nagy arányban gondolták úgy, hogy megtalálták életük értelmét. Aztán persze megnézték a testmozgás és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is a kutatók, és 5000 brit tizenéves bevonása után megállapították, hogy a közepes, illetve erőteljes intenzitású testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik rendszeresen végeztek testmozgást. És végül megnézték azt is, hogy a tévénézés hogyan hat a gyermekekre. Az Amerikai Gyermekorvosok Szövetsége 2 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlja, hogy a gyerekek tévét nézzenek. 2 éves kor felett pedig naponta maximum 2 órát szabad véleményük szerint a képernyő előtt tölteniük. 2,5 éves korban akár már napi plusz 1 óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. Egy kanadai kutatás azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az iskola érettségre. Majdnem 2000 kisgyereket követtek figyelemmel 2,5 éves koruktól 5,5 éves korukig. Azoknak a 2,5 éveseknek, akik többet tévéztek, 5 éves korukban rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik és a szókincsük is kisebb volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudtak odafigyelni az osztályteremben, ráadásul gyakrabban estek áldozatul a kortársaik bántalmazásának. Eme hasznos jó tanácsok után ideje egy kicsit lazítanunk, és nagyon jó balatoni slágerekkel megyünk tovább. Itt a 88 héten a Balaton Rádióban.

hírekkel, itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték. A Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Ezen a szép napon ilyen jó zenei slágereket hallhattuk, mint az elmúlt percekben, de ezt nem fogjuk abba hagyni, tehát hamarosan majd továbbra is pörgetek nektek jó kis dalokat, de most a következő percekben a Mindset pszichológiai szaklapnak egy érdekes hírét fogom megosztani veletek. Hajlamosak vagyunk a hétköznapokban elfelejteni, hogy a megértés és a bizalom kifejezésére nem csak a szavak állnak rendelkezésünkre, hanem egy sokkal alapvetőbb eszköz is, az érintés. A kissúlya született babák esetében 9 hónapos korra biztonságosabban kötődnek azok a gyerkőcök, akiket édesanyjuk gyakran dajkál. Azok a babák, akiket az anyukájuk sokszor és hosszabb ideig babusgat, szintén biztonságosabban kötődnek, mint a gyakrabban magukra hagyott társaik. Felnőtt korban sem vészel az érintés fontossága, például a párunk érintése megvéd minket a stressztől. Boldog házasságban élő nőknél azt találták, hogy kevesebb neurális választ adnak fenyegető helyzetben, ha férjük kezét fogják, mintha egy idegenét vagy senkiét. De az érintés akkor is hasonlóan hat ránk, ha nem élünk párkapcsolatban, vagy ha nem egy embertársunkhoz kapcsolódunk, hanem házi állatunkat simogatjuk. Sőt, még egy plüsmackó érintése is növeli a megküzdési esélyeinket, például társas kirekesztés esetén. Akár egy barátságos hátba veregetésről, egy érzéki simogatásról, vagy egy szerelmes csókról van szó, az interpersonális érintéseknek hatalmas erejük van érzelmeinkre. Bőrünk ugyanis olyan receptorokat tartalmaz, amik stimulálják az erogén zónákat és a fájdalomra reagáló idegvégződéseket, tehát közvetlenül váltják ki az érzelmi reakciókat. Sőt, egyes kutatási eredmények szerint érintés útján képesek vagyunk akár érzelmek megkülönböztetésére is. Az interpersonális érintés érzelmi hatásának alapját a biológiában kell keresnünk. Úgy tűnik, hogy az emlősöknél az érintés spontán oxitocin felszabadulást okoz. Ez a boldogsághormon csökkenti a stresszhez kapcsolódó válaszokat. Patkányoknál figyelték meg először, hogyha 30-45 másodpercig óvatosan simogatják őket, megnő az oxitocin szintjük. Ugyanilyen hatás figyelhető meg az interpersonális érintések kapcsán embereknél. Azoknak a nőknek, akik gyakrabban ölelkeznek párjukkal, magasabb a véroxitocin szintjük, mint kevés ölelkezésről beszámoló társaiknak. Az érintés oxitocin növelő hatása csökkentheti a mindennapi stressz hatásokból fakadó kellemetlenségeket, akár családi, akár munkahelyi szituációkban. Manapság gyakran elfeledkezünk az érintés fontosságáról, pedig ezek az apró interpersonális visszajelzések nem helyettesíthetők emotikonokkal vagy gifekkel.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez volt a maratoni balatoni hétvégi műsorunk. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok. Mára megköszönöm mindenkinek a figyelmet, további kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 10 milliárd forintos programink.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 10 milliárd forintos program indult a szociális arrászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen

0: 25 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 000 forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novostúdium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja a Forage űr- és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vas trónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be.
1: Időjárás.
0: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van a környezetedben olyan ember, aki erősen tud szuggesztív hatással lenni? Szinte szuggerálni?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen művés családban, mint amilyen tényleg az én családom.
3: Nyári Alíz, énekesnő.
2: Említhetném ugye elsősorban édesapámat, aki úgy gondolom, hogy egy nagyon szuggesztív ember, és nem csak a színpadon, de úgy gondolom, hogy a magánéletben is, és nagyon tud az embereknek az érzelmeire, gondolkodására hatni, és teljesen mindegy, hogy egy 20 fős társaságnak játszik éppen, vagy mondhatnám, hogy egy 2000 fős koncertteremben, ő minden egyes embert valahogy nagyon meg tud fogni. És többször is mondták, hogy az életben is ilyen. Tehát, hogy van egy nagyon pozitív és egy nagyon erős kisugárzása. És ott van édesanyám, aki szintén egy nagyon szuggesztív, egy nagyon erős nő. És őt is mondhatnám. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy egy művész nem is tudna máshogy létezni, hogyha nem lenne benne meg ez az igazán szuggesztív kisugárzás.
1: Ha fáj valami, akkor akár az lehet egy lelki fájdalom is, vagy akár egy fizikai fájdalom is, akkor te a gondolattal, ami összekapcsolódik a fájdalommal, mit csinálsz a gondolattal? Hogy megfigyeled a fájdalmat, vagy pont, hogy eltereled a figyelmedet a fájdalomról?
2: Hát nagyon nehéz. Én egy olyan típus vagyok, aki hajlamos bele lovalni magát.
1: A fájásban? Lelkibe is, testébe is?
2: Inkább a lelki részében. Tehát, hogy nehezen tudok túllépni a dolgokon. Hajlamos vagyok leragadni egy-egy eseményen, de figyelek azért arra, hogy tehát, hogy tudjak túllépni inkább, tehát, hogy nem az, hogy eltereljem, és a felszínen ne legyen ott, hanem, hogy tudjam ezt lezárni.
1: Na csak ez tényleg, ez egy nagy kérdés szerintem, hogy nem úgy van-e, hogy amennyi figyelmet adunk annak a lelki fájdalomnak, akkorára nő az a lelki fájdalom. Hogyha nagyon figyeljük mindig, gondolunk rá, dédelgetjük, akkor lehet, hogy óriásira nagyra nő.
2: Igen.
1: De közben, ha meg leveszem róla a figyelmemet, máshova teszem, akkor lehet azt mondani, na, mert nem veszek tudomást a fájdalomról, homokba akarom dugni a fejem.
2: Igen.
1: Akkor hogy van ez szerinted?
2: Hát szerintem ez se megoldás. Tehát hosszú távon nyilván az a megoldás, hogyha az ember megéli a fájdalmat, és megéli a szenvedésnek a bizonyos lépcsőfokait, tehát ahhoz, hogy aztán teljesen el tudja engedni. De ugyanakkor nyilván az ember menekül valahogy ezelől az érzéserről, és hosszú távon én úgy gondolom, hogy azért nem jó az, hogyha homokba dugjuk a fejünket, és próbálunk elfutni, vagy elterelni nagyon a gondolatainkat, mert egy idő után azért az ott van.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nyári Aliz, énekesnő.
2: Hosszú távon nyilván az a megoldás, hogyha az ember megéli a fájdalmat, és megéli a szenvedésnek a bizonyos lépcsőfokait, tehát ahhoz, hogy aztán teljesen el tudja engedni. De ugyanakkor nyilván az ember menekül valahogy ezelől az érzéselől, és hosszú távon én úgy gondolom, hogy azért nem jó az, hogyha homokba dugjuk a fejünket, és próbálunk elfutni, vagy elterelni nagyon a gondolatainkat, mert egy idő után azért az ott van.
3: Hát ott van, meg egyébként tulajdonképpen szokásává is válhat az embernek, hogy milyen fajta gondolatokat dédelget.
2: Igen.
3: És hogyha én már úgy megszokom magamról, hogy hát igen, én ilyen fájós gondolatokat, fájdalmas dolgokat már megszoktam, azokat mindig figyelgetem, gondolkozom rajta.
2: Igen.
3: Zenészek körében is egyébként megeshet, hogy a fájdalom dalban is olyan jól tud szólni, és keserű, fájdalmas dalok, és akkor rá is lehet szokni. Téged nem fenyeget, hogy rászokj a fájdalmas gondolatokra?
2: Én úgy gondolom, hogy ez valahogy mindig így ilyen egyensúlyba tud kerülni. Tehát, hogyha akár van egy negatív gondolatom, vagy egy olyan történés az életemben, akkor a következő az biztos az, hogy egy nagyon jó dolog történik. És én úgy gondolom, hogy mindenkinek vannak olyan kis érzelmi töltetei, amiből ő tud töltekezni, és hogyha úgy fogjuk fel, mert nagyon fontos, hogy éljük meg. Lehet bármilyen esemény, de az attól lesz jó vagy rossz, ahogy én ugye azt keresztül engedem magamon és megélem.
3: Amilyennek látom, ahogyan gondolok rá.
2: Igen.
3: Hát ezért kérdezgetem, igen, és igazából valami jó dolog is rögtön el is romolhat a közben, jaj, de fáj a lábam.
2: Igen.
3: És közben benne vagyok a jóban, de semmi másra nem tudok koncentrálni, csak közben úgy fáj a lábam, hogy nem is bírok menni.
2: Igen.
3: Vagy pedig egyszerűen elfelejtem a lábfájást, mert annyira örülök a jónak, és ez nem csak gondolatban dől el, hogy mire irányítom rá a figyelmemet?
2: Én úgy gondolom, hogy azért ezt erre lehet figyelni. És hogyha az ember azért tényleg húzamosabb ideig figyel arra, hogy meglássa a jót, és arra tudjon koncentrálni, akkor már egy idő után, ahogy említetted, ez egy szokássá fog válni.
3: Meg lehet látni szerinted a másik ember gondolatát? Kicsit. Láttad már meg?
4: Most megint ilyen önző leszek, de egy dalszöveggel fogok élni. Ez a láthatónak az első két sora, az arcod árul el, kiül rá, amit rejtenél.
1: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
4: Ez pont erről szól. Tehát alapvetően szerintem igen, de a nők egyébként ezt tök jól csinálják.
3: Milyen jó dal egyébként, cseng a fülemben a dallal.
4: Igen, az tök jó. Hogy alapvetően a nők szerintem tök jók, és nem tudatosan csinálják a nők ezt. Lehet, hogy fejlesztik, de ez nem tudatos, ez ők így vannak kódolva. Tehát a férfiak azért kevésbé képesek arra, hogy a bárpultnál ottan nagyon izé. Tehát mi másként csináljuk ezeket a dolgokat.
3: Hát,
4: valaki képes rá, azt úgy hívják, hogy annak a pasinak olyan kisugárzása van.
3: Biztos, hogy fejleszthető, és azt mondod, a nő nem tudatosan csinálja, biztos van, aki tudatosan is csinálja,
4: de
3: meg akar kaparintani.
4: Igen, csak oda akartam kiukadni, hogy aztán reflektálhatta, és már kíváncsiak, hogy én az, hogy oké, ő női-férfi viszony, a nő képes arra, hogy ami azt mondjuk, hogy ez a szuggeráció, hogy ez alapvetően jó vagy rossz?
3: Ez van.
4: Ezt el kell fogadni.
3: Alapvetően ez van, ezt elfogadni.
4: De hatással van ránk, és innentől kezdve ez...
3: Hatással vigyáznunk kell vele egyébként, sőt, tulajdonképpen fel kell vérteznünk magunkat, szerintem egy vigyázó fallal, hogy a hosszú évek alatt ne terelje el a figyelmünket nagyon, főleg tartósan egy nő, egy másik nő.
4: Igen.
3: Ugye?
4: Igen.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha van egy nehézség, egy fájdalom, akkor azzal te gondolatban mit csinálsz? Tehát te a gondolataidat hogy rendezed akkor, hogy megengeded, hogy jöjjön az a nehézség, akár egy testi fájdalom? Figyeled a fájdalmat, belemész, vagy pedig fogod a figyelmedet, átteszed máshova, igyekszel megfeledkezni a fájdalomról? Mit csinálsz, hogyha van egy nehézség? A gondolataiddal mit csinálsz?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy alapvetően a nehézség az ugye most nyilván egy mentális, pszichés dolog, a fájdalom meg, amit te mondasz, hogy egy lábfájdalom, hogy a gondolat ereje az mennyire tud befolyásolni.
1: Hát, hogy te mit csinálsz a gondolattal? Mert ott van gondolatban is, akár egy külső fájdalom, egy érzelmi fájdalom is, ott van egy fizikai fájdalom is, ott van gondolatban is. És akkor a gondolattal hát, te mit csinálsz?
2: Ugye erre mondják azt, hogy elterelni a gondolataiddal.
1: Hát aki el akarja, el akarod?
2: Szerintem alapvetően ösztönösen azt mondanám, hogy igen.
3: Újvári Zoltán Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: És az nem baj, szerintem jó dolog, ha az ember el akarja és képes is rá, hogy el tudja terelni, akár a mentális, akár a fizikai nehézség vagy fájdalomról, de szerintem meg az van, hogy foglalkozni, meg menedzselni kell. Azért azt kijelenthetjük, ezzel mindenki egyetért, minden néző és hallgató, hogy szerintem a fogfájás az egyik olyan top 3-as emberi testi fájdalom, amit nagyon nehezen tudunk elviselni. Hosszú távon és rövid távon sem. Tehát én visszaemlékszem arra, amikor voltak mondjuk egy-két fogalma voltak gondok, hogy azt hogyan tudtad te kontrollálni úgy, hogy a gondolataidat most eltereljed. Hát azért az maradjunk annyi, hogy ma nehéz.
1: Megpróbálnád?
2: Hát megpróbálni, megpróbálhatja az ember, és meg is próbálod. Hát például nekem volt egy nagyon jó módszerem, azt a feleségem találta ki, egyébként nagyon cuki módszer szerintem. Éjszaka arra keltem, hogy elképesztően fáj a fogam, nem tudtunk vele mit kezdeni, nem tudtunk bemenni sem ügyletlen, sem semmi. Nagyon rossz volt, és akkor volt ez a ilyen, nem is tudom, milyen borogatás volt az akkor, most nem emlékszem, hogy jeges vagy meleg, nem tudom pontosan. Az a lényeg, hogy fogta magát és bekapcsolta nekem tévén a két pasi, mely egy kicsit. Meg volt nekünk DVD-n. És tudta, hogy szeretem, és bekapcsolta, és annyira elvitte a figyelmet, hogy néztem ezt a két hülyét, hogy tök jó volt.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 10 milliárd forintos program indult a szociális arrászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnit közterületi plakátot alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociális arrászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novostúdium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja a Forage űr- és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be.
1: Időjárás.
2: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha van egy gondolat a fejedben, ami mondjuk egy fájdalomhoz kapcsolódik, akár az lehet testi fájdalom, vagy lelki fájdalom, akkor te mit csinálsz a gondolattal? Neked milyen fajta hozzáállásod van, hogy megfigyeled, vagy pont, hogy leveszed a figyelmedet, hogy direkt azért, hogy akkor majd eltereled a figyelmedet, és akkor nem fáj?
2: Először is
1: Fehér Balázs zenész.
2: Megvizsgálom.
1: Megnézed.
2: Megnézem, hogy, hogy ott mi történik. Például mondjuk fáj a térdem, és akkor jönnek még a hipohonder paternyeim, és akkor biztos le kell vágni a lábamat, mivel jön egy ilyen. Nyilván jön, mert hipohonder voltam, vagyok is, nyilván ez csökkent. És akkor igazából ennek a gyökerét keresem, mert amiért az ember a gondolataiban menekül, az általában egy olyan érzés, amivel nem szívesen néz szembe. Például az elmúlás, vagy a halálfélelem. Uh-huh. És akkor inkább a gondolat cunamiból visszatérek ahhoz az érzéshez, amitől menekülök ebbe az őrületes. Mert azt hiszem, hogy annyit tudok rajta gondolkodni, hogy ez megoldja. De nem fogja megoldani, hanem visszatérek ahhoz az érzéshez, ami elől menekülök. És azt megélem, és akkor ez a őrület, ez elmúlik, szépen elcsendesedik, és látja már a lényem, hogy nem akarok menekülni a koncepcionális világba, ahol nem lehet semmit sem megoldani, csak időkidobás az egész.
1: Szembenézel vele, és utána pedig?
2: Utána elcsendesedik ez a sok baromság, ami megy a fejembe.
1: Baromság elcsendesedik, és megint érzed, fáj a térded.
2: Igen, és megint kezdődik ugyanez.
1: Megint lejátszod? Vagy megint pedig azt mondod, hogy most már ezt tudod, hogy ez egy szokás, inkább átteszem a figyelmemet mondjuk bárhova, máshova, foglalkozom azzal, és közben megfeledkezem arról, hogy tetszik ez a gondolat? Megfeledkezni róla? Vagy pedig azt mondod, hogy nem, hát a szőnyeg alá nem seperjük a problémát, ha fáj a térd, akkor azért időnként megvizsgáljuk, nehogy véletlenül elromoljon.
2: Igen, van egy következő aspektusa, hogy térd fájdalom az alázat hiánya. Akkor megélem, hogy nincs bennem elég alázat, és akkor ez így végigfut ez a program, megemésztem ezt, nem viselkedem felül, én nem vagyok az elterelésnek a híve, mert ez megint egy olyan erőbefektetés, ami arra enged következtetni, hogy nem nézek azzal szembe, ami van, hanem valahova máshol, de nem akarok már máshol menni. Itt vagyok, és figyelek. És minél kevesebb erőbefektetéssel, minél több igazságot engedek be, csak úgy beavatkozás nélkül, lehetőleg.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél.

0: kaland voltam.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A másik gondolatát, érzését szerinted milyen mértékben lehet meglátni, észrevenni, észlelni, elcsípni?
2: Szerintem van olyan, hogy valakinek alapvetően van erre képessége.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: De én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon saját életemben, hogy ez akkor nagyon erőteljesen működik, amikor két ember nagyon össze van hangolva, és ez leginkább azért van, mert figyelnek egymásra. És mindig is azt éreztem egyébként, hogy a szeretetnek a legmagasabb kifejeződése az a figyelem. Én legalábbis mindig, nekem mindig ez a legnagyobb bizonyíték, hogyha az ember képes figyelni sokat és mélyen, azt nem lehet megcsinálni, úgyhogy az ember nem szereti. Sok mindent lehet csinálni, meg el lehet hazudni, meg el lehet tagadni, meg mindenfélét lehet csinálni a szeretettel, de amikor tartósan, mélyen oda tudunk valamire figyelni, szerintem egyrészt a legtöbb, amit egy ember adhat. A legnagyobb megtiszteltetés, a legnagyobb dolog szerintem adni és kapni a figyelmet. És én azt gondolom, hogy ha két ember között ez működik, akkor van az, amikor kitalálják egymás gondolatot, 10 percig csöndben vannak, és ugyanazt a dolgot felhozzák. És hát biztos neked is, mert látom, mosolyog, nekem is volt ilyen élményem, hogy ugyanabba a témába belevágunk 10 perc csend után. Mindig is azt éreztem egyébként, hogy a szeretetnek a legmagasabb kifejeződés az a figyelem, hogyha az ember képes figyelni sokat és mélyen, azt nem lehet megcsinálni, úgyhogy az ember nem szeret.
1: A gondolatról beszélgetünk, hogyha van egy fájdalom, lelki fájdalom vagy testi fájdalom, akkor gondolatban te mi a szokásod, hogy mit csinálsz vele? Hogy megfigyeled a fájdalmat, vagy pedig pont, hogy leveszed a figyelmedet a fájdalomról, hogy akkor kevésbé fáj? Hát inkább mit csinálsz a gondolattal, ami a fájdalomhoz kapcsolódik?
2: Hát tudom, az már egy nagyon előre haladott szerencsés dolog, ha már szemlélővé tudunk válni, mert amit te már mondasz, az azt feltételezi, hogyha már valaki azon a tudatszintén van, hogy hátra tud lépni, és rá tud magára úgy nézni, mint kívülálló, és a fájdalmat már külön tudja kezelni. Ez már egy óriási lépés.
1: Hát lehet, hogy így is, de akár hogyha az ember benne van, fáj, valami fáj konkrétan, mondjuk lehet egy lelki fájdalom, vagy egy testi, szerintem ez mind a kettőnél szerintem hasonló. Tehát akkor szerintem több út is van, de az egyik út lehet az is, hogy leveszem a figyelmemet róla, mert tudom, hogy ha másra koncentrálok, akkor szinte el is lehet felejteni azt. De erre van, aki azt mondja, hogy hát azért ez meg kellene oldani azt a fájdalmat, nem levenni a figyelmet.
2: Szerintem igen, hiszen nagyon sok mindenem múlik ez a dolog. Én azt látom, hogy nagyon nagy traumáknál a túlélés érdekében ezt megoldja az agy, és valahogy képes arra, hogy a túlélés miatt egyszerűen vagy törli, vagy leveszi a figyelmét, és ha nem erről van szó, akkor persze az már egy szerencsésebb dolog, amikor már tudunk vele valamit kezdeni, eljutunk odáig, hogy egyáltalán realizáljuk, elkezdeni valahogy egy olyan diskurzusba keveredni, vagy egy olyan kapcsolatban, amikor, hogy ne már eljussunk odáig, hogy észrevegyük, tudatosítsuk, ne toljuk el, ne forduljunk el, és próbáljuk valahogy a részünké tenni, úgy ezt a folyamatot végigcsinálni, hogy tulajdonképpen megérkezzünk abba az áldott állapotba, ami az egység, az, hogy oké, akkor én most valamit felismertem a létezésből, hogy én nem azonosítom magam ezzel a fájdalommal, hanem megtudok többet magamról, a létezésről, és szerintem ez az igazi katarzisnak a lehetősége. Nem azonosítom magam ezzel a fájdalommal, hanem megtudok többet magamról, a létezésről, és szerintem ez az igazi katarzisnak a lehetősége.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Egyrészt szerintem arra törekedni, hogy a fájdalmat elkerüljük, az egy haszontalan és kudarcra ítélt vállalkozás.
4: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
3: Én nem mondom, hogy keressük, de inkább arra használni az energiát, hogy megtanuljuk ezt kezelni, az egy sokkal inkább konstruktív dolog, és jobban az életünket, jobban ki tudjuk magunkat is teljesíteni, és az életünket is egy magasabb minőségbe élni, hogyha erre törekszünk inkább, mert nem fogjuk tudni megoldani, hogy ne legyen fájdalom. Ez senki meg nem, erre még nem volt képes senki.
4: Hát igen, csak itt most a gondolattól indultunk el, a gondolatnak, a figyelemnek az erejéről, és hogy hova tesszük a gondolatot, a figyelmünket. El is ragadhat minket esetleg akár egy fájdalom is, hogy be kell belenz, és magával ragad, és akkor táncolunk egy éven keresztül.
3: Hát meg azt gondolom, hogy azért ez egy rafinált dolog, ez a fájdalom. Tehát amíg az egyiket már megszeridítettünk, kezeltük, akkor fog jönni szükségszerűen egy másik. Tehát, hogy az életnek ez a tulajdonsága, hogy újra és újra olyan helyzeteket kreál, ahol dolgunk lesz. És nem fogjuk tudni alkalmazni azt, amit az előbbire már alkalmaztunk.
4: Újra ki kell dolgozni. Szoktál egyébként néha beleragadni?
3: Hogyne.
4: Gondolatokba?
3: Persze, abszolút.
4: És hogy jössz ki belőle? Mi a módszered?
3: Hát az első lépés mindenképpen az, hogyha az ember eljut odáig, hogy hátrébb tudjon lépni. Tehát, hogy amikor így kikerül abból az azonosulásból, és már odáig eljut, hogy felfogja, hogy van egy olyan belső szabadság, hogy ezzel valamit lehet kezdeni. De én úgy látom, hogy az igazi nagy fájdalmaknak pont az a sajátja, hogy azt érezzük, hogy nincs rá lehetőségünk. Tehát annyira egyé válunk azzal a fájdalommal, hogy azt érezzük, hogy nincs hova menni. Nincs rá opció, nincsen rá forgatókönyv. Aztán persze kiderül, hogy van, de az már az első lépés, amikor felszabadulunk. Annyira egyé válunk azzal a fájdalommal, hogy azt érezzük, hogy nincs hova menni. Nem tudom megszüntetni. Mondjuk nem tudok róla, nem tudom ást venni, de azt mondom, hogy oké, akkor annyit tudok tenni, hogy nem mélyítem ezt a dolgot, nem duzzasztom fel. Itt is a gondolatteremtő erejéről beszélünk. Talán ez az, amit igyekszem a leghasznosabban ilyenkor alkalmazni. A másik, ami gyerekként nagyon sokat csinálunk, ugye az álmodozás, és nagyon hasznos, hogyha az ember ezt felnőttként is meg tudja tartani a gyermeki álmodozó énjét, mert az, ami nagyon sok jót tud szerintem magának tenni, hogyha ezt adta nekünk Isten, hogy képesek legyünk az álmainkat tisztáplálni, és ne csak a félelmeinket, vagy a fájdalmainkat.
2: Beszélgetések, ismert emberek
0: és mély témák hétről hétre.
2: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Csak nem 250 000 vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 000 vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 000 kisadózót érhetett az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatók kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzünkre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számla számra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 000-et. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi Ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején.
0: Időjárás.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt már olyan, hogy más által kidobott dolog megtetszett neked?
2: Én emlékszem gyerekkoromra arra, amikor a 80-as évek végén volt egy barátunk, akinek a rokonai Németországban éltek.
3: Újvári Zoltán Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: És nagyon sokszor jártak haza hozzájuk, és mindig hozták a jobb-bájabb cuccokat, és emlékszem, hogy tőlük hallottam először azt, hogy ezt, meg a ruhákat bála számra hozzák haza, mert a Németországban az emberek, amikor lomtalanítanak, meg kísérlet ezek a dolgokat, ott ilyen elképesztő prémium cuccokat dobálnak ki. Tehát mondjuk ott egy ilyen, most nem mondok márkát, mosógép, meg akkor, ami nagyon ment, a mikrohullámos ütő, meg a videomagnó, az utcán dekkol, ami működőképes és tök jó. Ez nálunk azért nem annyira történik meg. És emlékszem a gyerekkoromra, hogy ez a lomtalanítás, meg ez a régi cuccokat felfedezni idegenként, ez mekkora flash. Konkrétan szerintem nekem is vannak olyan cuccaim otthon, amik valaki már megvárt tőle. Én meg azt mondtam rá, hogy ez nekem pont jó lesz, majd elajándékozom a Szabinak.
1: Hát igen.
2: És így lettél, ugye?
1: Na látod, ez például,
2: amire a köszönöm.
3: Volt már olyan az elmúlt években, hogy valami tényleg konkrétan kidobott cucc megtetszett neked, amit el is tudtál esetleg hozni, vagy becsengettél, hogy jó, nem baj, ha elviszem, mert megtetszett.
2: Például volt ilyen, azt hiszem ilyen bútor darab volt, ilyen hokedli. Például vannak ezek a klasszik ilyen vintage bútorok, amik az ember egy ilyen kidobott bútort, vagy minden bármit, mondjuk az ember kidob, és akkor valaki meg azt mondja, hogy fú, ez baromi jó, ezt lefestem, legyalulom, megpimpelem, és akkor milyen klassz lesz. Ilyen például volt már nekem.
1: Volt.
2: De volt olyan gitár is, amit kidobtak, el volt törve a nyaka, hazavittem, és mondtam, hogy hát ezt kidobom.
1: Tényleg ezt kidobtad? Tényleg?
2: És kidobtad? Nem tudtam mire használni, persze.
1: Akkor benned van, még látod, az ingyen megszerezni.
2: Hát bárcs. Az mindig benne van, persze.
1: Valami, ezt hazaviszem.
2: Nem, egyébként tök a körforgás, hogy ami nekem már nem, az neked meg mekkora érték.
1: Hát ugye,
2: és ez tök jó dolog.
1: Na, és akkor te például miket dobsz ki? Mert lehet, hogy te kukád például, lehet, hogy hát, tele van olyan cuccokkal, hogy más emberek abból boldogan
2: nem
1: lennének.
2: Egyébként nem így van, de ráhibáztál, most pont egy olyan korszakban vagyok benne, hogy megint selejtezni kéne, mert én felhalmozó vagyok. Én vagyok a felhalmozola, és hogy elképesztő egy év alatt mennyi minden rossz dolgot tudsz felhalmozni, vagy már felesleges dolgokat tudod.
1: Hát az egy dolog, de tulajdonképpen ha úgy is nézhetjük, hogy az már nem is jár neked, ha nem használod, más használná, ott van nálad, de nincs használatban, nem is lesz, előbb-utóbb ki lesz dobva, máshol az igények már megjelennek, hogy a nagy egészt nézzük, hogy de jó lenne, mondja valaki, egy kisfiú, mondjuk, de jó lenne, apa, egy gitár, és akkor Zola bácsi majd ki fogja dobni jövőre, mert már letört a fele.
2: Igen.
1: És de most még nem dobott ki, mert még tárolod, és ott pedig az igény már megvan, hogy de jó lenne.
2: Így fogok gondolkodni, Szabi, most hazamegyek és
1: garázsvásár.
2: Kidobok mindent.
1: De mit csinálsz egyébként? Tényleg ki is dobsz dolgokat a szemétbe, vagy pedig kiteszed, lomtalanítasz?
2: Nekem az első az ajándékozás.
1: Ajándék.
2: Tehát akinek tudom, hogy esetleg ez jó lehet, annak felajánlom, megkérdezem. A második kör, hogy útjára bocsátom.
1: Hogy?
2: Hát így, amit te mondasz, hogy lomtalanítás, akkor tessék, vigyétek. De nem dobom ki, hanem oda rakom, vigyétek. Van ilyen is. Igen, hát berakom, amit tudom, hogy van ilyen baráti csoport, és akkor vagy jusson el valakihez. Három pedig ugye az értékesítés, amikor azt mondom, hogy figyelj, ez még érték, ezt ki nem fogom dobni, mert barom jó. Nekem már nem kell, de azért mert dobjuk meg, kérdez.
1: Akkor lefotózod hirdetést,
2: megteszed? Igen. Nagyon sok ilyen dolgot csináltam, megcsinálok.
1: Igen, de van a szemét. És akkor lényegében van, ami pedig egyszerűen érték, de a te kezed beteszi a kukába.
2: Ez a legnehezebb.
1: De beteszed.
2: De ez nagyon nehéz.
1: Nehéz, de néha a kezed megfogja azt a tárgyat. Oda emeli és beleteszi.
2: Figyelj, Szabi, legyen az, hogy amikor ilyen van, elhívlak hozzánk, és te fogod kidobni.
1: Aha.
2: Mert más dolgát könnyebben dobjuk ki, mint a sajátunkat.
1: Mást könnyebb szidni utána, hogy mert Szabi kidobja.
2: Mekkora egy... Majd ez is.
1: Ugye,
2: de tovább megyek. Mindig apám példája van előttem, mikor tínédzser voltam, vagy fiatal felnőtt voltam, és mindig elővette egy dobozt, és belebújt. Nem, mert elvett egy dobozt, két adta, és benne voltak a gyerekkori dolgaim, amikről azt hittem, hogy már rég kidobták őket, és nem. És minden be volt így rakva, meg csomagolva, és hogy ez áttevődik ránk, ez a fajta viselkedés, vagy gondolkodásmód, hogy elrakom, ez majd 20 év múlva, amikor előveszem, mekkora flash lesz. És ilyen alapon kezdesz el gondolkodni, hogy hát akkor nem dobok ki egy csomó dolgot, mert az még akkor nekem nem, de hát neki még jó lesz.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Balaton Rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat például el tudsz képzelni, hogy megveszel valamit, hazaviszed, és aztán kidobod.
2: Hát nyilván volt már rá példa.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: De ez rossz, de ez rossz. Nem jó.
1: De ezt csináljuk egyébként.
2: De ezt csináljuk, csak az a baj, hogy...
1: belegondolni, hogy...
2: Ne, tudod, mi a baj? Elmondom. Na. Van egy termékünk, úgy hívják, hogy ne menjünk messze, mondjuk citromos joghurt. Diletamodok márkát. Uh-huh. Rajta ma, hogy lejárat a dátum. Az az étel az a másnapján még nem lesz rossz. Nekem ez rossz, hogy az ételt kidobjuk. Nekem az valamint, amikor feleslegesen folyatjuk a vizet.
1: Hát nézd, egyébként ebben a műsorban még évekkel ezelőtt egyszer volt egy vendég, aki mondta, hogy ő mindig azt csinálja, hogy megnyitja a csapot, bevizezi magát, beszappanozza magát.
2: Addig lezárja.
1: Lezárja, és aztán megint leöblinti.
2: Igen.
1: Hát ki csinálja ezt így?
2: Ő.
3: Dolly.
4: Tusolok, és akkor addig, amíg beszappanozza az ember magát.
1: Elzárod? Addig elzárom.
4: Elzárom. Addig, amíg én habos nem leszek, addig elzárom. Tehát abszolút erre tanítottak a szüleim.
1: De akkor végül is megveszed a boltban néha a terméket, hazaviszed, beteszed a hűtőbe, egy darabig tárolod, és utána kidobod, megesik veled is.
2: Nem, én csak azt akartam mondani, hogy én ezt beépítettem egy dalszövegbe is, a Republika közös Valódi című dalunkba, ami egyébként nagyjából erről is szól.
1: Hogy és a joghurtos dobozt ne dobd
2: el. Ne dobd ki soha, akkor is, ha lejár, mert rajta van az ár. Nem, de hogy pont benne van egy ilyen sor, hogy nekem a régi, az ugyanolyan épp. Uh-huh. Neked a műanyag, az ugyanaz a kép. Tehát, hogy a régi dolgokat nem kidobni kell, hanem fel kell újítani. Attól az még tök sokat jelenthet. Csak egy kis ráfordítással az még lehet tök menő, meg tök új.
1: És tényleg meg is teszed, azt mondtad a bútorokkal kapcsolatban is. Igen. Néha, akkor te konkrét saját kézzel megteszed.
2: Igen.
1: Néha.
2: Most mint... tavaly is csináltam meg két ilyen hokedlit, amit előbb említettem is. Uh-huh. Volt két régi ilyen hokedli, ilyen kopottas, hogy minden, de meg volt ez a vintage hangulata, és hogy megcsináltam ilyen tök szépre. És hogy ilyen krémbarnás, fehéres színt kapott, és nagyon szép.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt már, hogy téged dobtak ki, te lettél valakinek szemét.
2: Te szemét.
1: Így
2: eképpen.
1: Nem. Hát nevetünk rajta, de lehet, hogy tényleg pont
2: hát
1: így. Nem.
2: Hát ha figyelj, ha lehet így fogalmazni.
1: Hát, lehet.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: Nekem nagyon sok munkahelyem volt, én mindig munkahelyemen felmondtam. És egyetlen egy munkahelyemen nem mondtam fel, ahonnan kirúgtak.
1: Illetve.
2: Akarom mondani, nagyon szomorú. Tehát, hogy egyetlen egy munkahelyemre rúgtak ki, és párkapcsolatban még például nem volt ilyen. Ez tök érdekes dolog, hogy amúgy ez nem is jó érzés. Tehát, hogy azért ezt is most leszögezem.
1: Ezt nem tudod.
2: Azt leszögezem, hogy ha valaki azt gondolja, hogy egy párkapcsolatnak úgy lehet jól kijönni, hogy mindig te vagy, aki szakítasz, az nem jó.
1: Lelki értelemben miket dobtál ki eddig az életedben?
2: Ez egy nagyon jó, és egyben nagyon mély téma. Én azt gondolom, hogy sok mindent még nem. Sokkal több dolgot kellett volna kidobnom már szerintem, mint amit megtartottam magamnak. Ez egyik. Inkább úgy próbálom ezt felfogni, hogy vannak olyan hibák, amiket elkövettem. Több mindig értelemben érzelmileg, szakmailag, kapcsolati témában, vagy akár kommunikációban. Részint az ember ezeket bánja, kettő pedig nem bánja, mert ezek is az embert építik. Van egy mém, ami a Facebookon terjeng egy ideje, azt hiszem, hogy két kép van egymás mellé rakva, és az egyik kép az, amikor valaki a másikat így nagyon kellemesen hallgatja, és aztán meg Tom és Jerry is rajzfilmben megcsinálva a két képen, és azt hiszem, hogy az van, hogy az egyik képen valaki, azt hiszem a Tom vagy a Jerry hallgatja a másikat, a másik oldalon pedig kimanítva az ajtó, és így mutatja a kijáratot. És az a kép, hogy régen, mikor mindenkinek minden hülyeségét meghallgattam, ma pedig már szavaztok.
1: Na.
2: Tehát, hogy ez nagyon jó egyébként ilyen kifejező szempontból, hogy lehet, hogy el kell jutni arra a pontra, amikor az embernek egy csomó dolgot, és csomó mindenkit egyébként így ott az ajtó. Jó napot kívánok, örülök, hogy találkoztunk, de nem. Ezt nagyon nehéz megtenni akkor, hogyha a személyiségedből fakadóan te inkább vagy megértő, mint elutasító.
1: Barátságos és hát kedves. Tovább megyek.
2: Nem, maradj még a
1: de gondolatban tényleg tovább megyek, hogy van az, amikor nem az ajtót nyitom, hogy tessék kimenni, hanem én magam megyek ki. Azt mondom, hogy
2: ez egy nagyon jó.
1: Viszlát.
2: Ez nagyon jó, és ezt kéne sokkal többször csinálni az embernek. Ez így van.
1: Akkor hát?
2: Akkor hát. Szervusz, kérlek. Köszönöm.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Más által kidobott dolog volt már, hogy megtetszett neked?
2: Hát lomtalanításoknál azért elgondolkodik az ember, hogy...
1: Jössz, mész és meglátsz mondjuk valamit úgy, vagy?
2: Hát igen, de azért vannak nálam gyorsabb, ügyesebb delikvensek, akik már rajta ülnek.
1: De az érzés az megvan, ahogy jársz, kelsz, látsz egy lomtalanítás és meglátsz valami jó cuccot ott.
2: Abszolút, hát...
3: Fehér Balázs, zenész.
2: Bár mondom, nem vagyok egy ilyen nagy szarka, van a cimbaraim, akik egyébként jómódúak és imádnak így rá.
1: Szarkát mondtál?
2: Szarkát.
1: Hát ez csak az elejét hallottam, csak
2: így. Igen. Lecsap ezekre a lomtalanításon, ezért csillogó-villogó cuccokra. Én nekem ez kicsit olyan ciki, én egy ilyen izésztoriból jövök.
1: Hát igen, de mégis meg tudnád tenni, ha tényleg mész, és egyszer csak meglátod, hogy mentek mondjuk az autó, és ott van valami kitéve, és nézed, hogy úristen,
2: ja, persze,
1: hát senki nincs ott, gyorsan tolass vissza. Visszamentek, és kipattansz, és mész oda, és akkor fut egy másik ember, és hagyja, az az enyém.
2: Nem, szerintem ilyen... Tehát én nem nagyon találkozom ilyen helyzetekkel az életem, hogy őrre mennék valami tárgyért, mert hogy nekem az rohadtul kell. De nyilván vannak olyan dolgok, amiket szívesen tudnék a magaménak. De ezt nem a szemétből, tehát ilyenek nem fordulnak.
1: Nem szokták kukázni.
2: Nem szoktam kukázni. Esküszöm. Én valahogy így mindig is azért valamilyen szinten értékeltem azt, amin van, mert hiába voltunk, nőttünk fel jó módban, azért én saját magamnak kerestem a pénzemet viszonylag fiatal korom óta. Kidobott pénz olyan volt, persze, volt olyan.
1: Tényleg a pénz.
2: Pénz, kidobott ki. Pénz. Hát az volt
1: azt
2: sok.
1: Kidobtuk.
2: Igen, de nem úgy effektív fogtam ezt a kötegizét, beraktam, vagy bevágtam a szemétbe. De olyan volt, hogy megkaptam az első fizetésemet, mondjuk 400 000 forintot ezelőtt, nem tudom, 20-or akárhány évvel, amikor 10. éves voltam, és akkor 3 hét alatt elbuliztam. Hát ilyen kidobott pénz, ilyen volt, persze. Most már sokkal kevésbé kell, hogy pazaroljak, meg kell, hogy mutassam, és így több marad.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt már olyan, hogy téged dobtak ki? Hogy te lettél valakinek a szemét?
2: Volt, persze. Nem is egyszer volt.
3: Fehér Balázs, zenész.
2: És valahogy ez ilyen mindig visszatérő motivum volt az életemben, és ez is inspirált, hogy elkezdik azon gondolkozni, hogy miért kerülök mindig ebbe a helyzetbe. Hiába teszek meg mindent, mégis valaki szemetévé válok mindig. És akkor ezen elindult a meditálás, a gondolkodás, és végül megértettem, hogy ez miért történik. Úgyhogy így fel is tudott oldódni.
1: Megmondod? Vagy persze. Ez így elmondható? Hogy...
2: Persze, azért, mert a kontrollmániám miatt szerettem volna egy olyan forgatókönyvet írni a saját életemre, ami hiába szörnyű, de legalább tudom a végét. És ezzel nyugtatom magamat, hogy... És vannak ilyen végmondataim, ilyen nagy... Minden nő. És hogy ők tehetnek mindenről, és hogy én nem vagyok elég, meg én mindent megteszek, de ez se elég.
1: Ilyenek voltak benned akkor?
2: Persze. Volt egy csomag, amit átvettem, és én is eljátszottam a saját...
1: És egyébként barátoktól vetted át, vagy kortársaktól?
2: Család, barátok. A kollektív tudatban rengeteg ilyen merítési lehetőség van. Nekem ez volt, ami szimpatikus volt valami miatt, hogy ez volt ugye apám színházi léte miatt, ami engem nagyon vonzott, egyébként a legdrámaibb, öcsémnek egyébként kevésbé drámaibb sztoria van, vagy lehet, hogy neki az a drámai, de én ezt választottam, és elkezdtem ezt vizsgálni, ezt a történetet, hogy ez mennyire stimmel, mennyire szeretném én ezt folytatni, mennyire szimpatikus nekem ez a szerep, és mennyire merem ezt elengedni, hogy beleugorjak valami teljesen ismeretlenbe, de úgy döntöttem, hogy beleugrok valami teljesen ismeretlenbe, és elhagyom a jól ismert kényelmes szenvedést, ahol mutogathatok másokra, és az volt kényelmes több szempontból. Én ezt nem szerettem volna folytatni, hanem egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy milyen az ezen kívüli élet.
1: Ez van most, az ezen kívüli élet. Igen.
2: Abszolút, és eléggé bejön.
1: Hát igen, de egyébként neked még egy olyan helyzet is volt, hogy tulajdonképpen te voltál a kifutón lévő fiú, aki mindenféle díszes dolgokat viselve megmutatta a testét. A testét, igen. Tehát a tested mutogatásából éltél, lényegében úgy működtél éveken keresztül, és direkt azért mutogattad ott magad, így is lehetne nézni, hogy az a lányoknak tetszen. Az ellenkező nem tetszését kellett kiváltanod ott. Meg hát tulajdonképpen tetszeni kellett mindenkinek.
2: Mindenkinek. Igen. Én egy ilyen átfogóbb dolgot éreztem ebben, nem volt ez nagyon nemekre leosztva.
1: De a nők pedig nyilván akartak megkaparintani téged.
2: Bizony.
1: És akkor valószínűleg ezt is megszokhattad, hogy ez megtörténik.
2: Abszolút. Megszoktam ezeket a dolgokat, könnyen meg lehet szokni, hogy ezek mindenki által vágyott dolgok. És hát nekem is tök jó volt egy darabig, amíg ebben észrevettem mindenféle anomáliát, és aztán ugyanúgy, mint bármit, megszoktam, és már nem volt olyan nagy értéke számomra, ami mindennapossá vált.
1: Most szemétről beszéltünk, egyébként lelki szemetes láda, te vagy?
2: Azt gondolom, hogy különböző helyzetekben voltam, mint segítő, amit most megtaláltam, azt a stabilitást és komfortot abban a pozícióban, ahol én segíteni tudok a másiknak, az, hogy egy olyan higgadsággal és lelki biztonsággal hallgatlak téged végig, és nem feltétlenül gondolom, hogy át kell vennem a nyomorodat ahhoz, sőt, ha átveszem a nyomorodat, még kevésbé látom tisztán a helyzetet, és még kevésbé tudok effektíven segíteni neked. Tehát sok szörnyű próbálkozás után jutottam el ide, amit most mondok. Szerintem nem tudsz átdobni belém olyan dolgot, ami egyébként bennem ne lenne meg. Tehát, hogyha mondjuk te arról beszélsz, hogy mennyire szenvedsz attól, hogy mondjuk a szégyentől, mert elkövettél egy hibát, és mondjuk az a szégyen megjelenik bennem is, akkor ez nekem az empátia. Uh-huh. És mivel én tudok mit kezdeni a saját szégyenemmel, azért el tudom neked mondani, hogy mit tudsz kezdeni a te szégyeneddel. És így lesz a lelki szemetes ládából egy segített kapcsolat, ami bármikor megfordulhat.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelki értelemben miket dobtál ki az életedből eddig?
2: Szerintem a hazugságnak van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy minden többet foglalkozok az igazsággal, vagy minden többet vagyok őszinte magammal, a hazugság annál irrelevánsabb.
3: Fehér Balázs, zenész.
2: És annál kevesebb ereje van, és így... De a végén egy ilyen teljesen ilyen, egy ilyen jelentéktelen kis ilyen, nem egy hazudtál, nekem hazudtál, hanem egy ilyen, figyelj, most ez hazudtam, most ez kamu volt, bocs. Már megint több próbálok lenni, mint ami vagyok. És tudom, hogy ez szánalmas, de ez van. Hát ahonnan én jövök, onnan az a hazugságot, azt nagy kanál az abáltam a hazugságot. Tehát ahhoz képest, ami most van például, az Eszternek például olyan detektora van, hogy egy másodperc, de már mondom ki, és már tudom, hogy hazugság. Tehát, de hogy volt egy olyan szakasz az életemnek, amikor tudtam, hogy minden mondat, amit kimondok, hazugság. De hát akkor is beszélnem kellett. Mert hogy ezt is, a hazugságot úgy tudod eltüntetni, expozálod, tehát kimondod. És akkor érzed, hogy egyre jobban reagálsz rá, mármint egyre inkább vagy rezisztens a hazugsággal, egyre inkább vágyod az igazságot, ez pedig rohadt sok hazugság kell.
1: Jut még eszedbe olyan ilyen lelki dolog, amit letettél, kidobtál, megváltoztattál, abba hagytál?
2: Azt a rengeteg fölösleges jó pofizást, tök vicces, mert így találkozom olyan emberekkel, akikkel régen folyamatos, iszonyat felszínes beszélgetésekben, válveregetésekben, ezekben voltam. És akkor mondjuk elkezdi ugyanazt mondani, mondjuk az illető, és akkor visszakérdezek. És akkor ez rettentő kellemetlen, mert ugye én megállítom abba a dologba, amit ő évek óta csinál, és akkor megkérdezem, hogy ezt hogy értette, vagy valami, és mindenféle reakcióval találkozom, valaki tökre érdeklődik, és próbálja elmagyarázni, és megérteni ő is, hogy miket beszél.
1: Aztán van, aki pedig elmegy, és nem érdekes, jó, örülök, hogy találkoztunk, szia!
2: Tíva. Nincs fel a számom, nem vagy majd SMS-be rádírom. Szóval szerintem a hazugságokkal járó dolgokba beletartozik szinte az összes lelki szemét, mert egyszerűen nem csinálok magamnak fölösleges munkát. A hazudozás az fölösleges. Egyrészt úgy is kiderül, teljesen mindegy, miről van szó, hogy most átcseszel-e valakit lóvéval, vagy felülmagasztalod magad, vagy... De tehát, hogy mondok még, bár már nagyon rég nem mondtam, de ez egy hajlamom volt, hogy nagyot mondani. Főleg azóta, mióta a pozícióm már azért nem olyan, mint régen, és akkor még... De hát akkor múltkor mondtam, hogy az egyik haverom mondja, hogy hát ez kamu. Mondja nekem a... De hogy is, mert ugye... És akkor negyed óramon mondtam, hogy figyelj, tudod mit, igazad volt, kamusztam. Nem így volt, hanem volt egy sztori, és rápakoltam még valamit, de az kamu volt. És akkor így rám nézett a bajos, és mondja, te mennyire aranyos vagy. Tehát, hogy ez jön, ez van, hogyha kiderül a hazugság, és hogyha te bevallod, akkor ez szimpatikusabb lesz az embereknek.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
4: És mély témák hétről hétre.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet.
4: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeket.

0: reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Csak nem 250 000 vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 000 vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 000 kisadózót érhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatók kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzünkre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számlaszámra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 000-et. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi Ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején.
2: Időjárás.
3: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.

A királyi pecsét és a levendula illata. Ha van település, ahol a történelem nem csak ott volt régen, hanem ma is konkrétan a lábad alatt kocog, az Tihany. Itt nem kell sokáig keresni a múltat. Elég felnézni a domb tetejére, ahol a bencés apátság tornyai úgy állnak ört, mintha még mindig figyelnék, ki érkezik a faluba, és milyen sztorival. Az apátság alapítása az 1055-ös évekhez kötődik, Első András király nevéhez. De most jön az igazi történelmi csavar. Az alapító levélben ott a híres mondattöredék is. Fehérvárra menő hadi útra. Egyetlen sor, és már is megérzed, mennyire élő tud lenni egy 1000 éves papír. Az apátság altemploma külön fejezet. Nem csillog-villog, hanem halkan, komoly, mint egy régi családi fotóalbum. Itt nyugszik Első András király, és ettől a helynek van egy sajátos, méltóságteljes súlya. A 18. századi barokk átépítések új ruhát adtak a templomnak is a kolostornak, de a lényeg, a régi Tihany ott maradt a kövekben. A falak nem kiabálnak, csak emlékeznek, és ez a csöndes emlékezés az, amitől az ember óhatatlanul harkabra veszi a hangját, még akkor is, ha amúgy pörgős napja van. Tihanyban valahogy természetes, hogy a tekintet felmegy a tornyokra, aztán vissza a földre, a macskakűre, mintha a falu azt mondaná, nézd meg egyszerre a magasat és a hétköznapit. A település vallásos arca persze nem csak az apátságban él. A kálvária stációi, a domboldali utak, a kisebb kápolnák és a temetők nyugalma mind ugyanabba az irányba mutat. Itt a csendnek van tere. A bencés rend imádkozz és dolgozz ritmusa nem idézet, hanem tempó. Érezni a rendezett udvarokban, a lassabb léptekben, abban is, ahogy a falu képes egyszerre vendégszerető és visszafogott lenni. Nem tolakszik rád a hangulat. És ha már hangulat, Tihanyban a táj is mesél, csak nem harsányan, hanem geológiai nyelven. A belső tó környékén a vulkáni múlt nyomai olyan természetesek, mintha mindig is így lett volna, pedig itt egykor a föld belső energiája rendezett hatalmas műsort. A gejzírkúpok, a különös kőformák, a domboldalak élesebb kontúrjai mind arról beszélnek, hogy ez a hely nem díszlet, hanem karakter. Mintha a természet is azt mondaná, legyen szép, de legyen benne csavar is. És ebben Tihany verhetetlen. Egyszerre szelíd és határozott, egyszerre idilli és kicsit vad. A tihanyi vízhang legendája ehhez a karakterhez tapad, mint egy régi becenév, amit mindenki ismer. Akárhogy is változott az idők során, a kifejezés ma is olyan, mint egy helyi varázsszó. Kimondod és már látod is magad előtt a domboldalt, a kiáltást, a választ. A faluban sétálva amúgy is sok a kis rítus. A macskaköves utcák, a régi parasztházak fehér falai, a kerítések mögül kikandikáló muskátli, a kapuk előtt álló padok. Olyan, mintha Tihany tudná, hogy a hangulathoz a részletek adják a díszletet, és a díszlet soha nem csak háttér. A hagyományok közül a levendula a legismertebb. A tihanyi levendula története az 1920-as évek közepén indul, amikor Bitter a Gyula gyógynövény szakértő Franciaországból hozott szaporítóanyaggal nagyobb ültetvényt telepített apátsági bérelt területen. Innen nőtt ki az a világ, amely ma illatokban, helyi termékekben és közösségi programokban él tovább. Nyár elején a faluban levendulás ízek, kézműves portékák, apró udvarok és kiállítások váltják egymást, és közben a helyiek ugyanazzal a nyugalommal teszik a dolgukat, mintha ez mindig is így lett volna. A levendula itt nem dekor, hanem helyi identitás. Tihany nem csak nyáron tud emlékezetes lenni. Ősszel előkerül a látott hal, a garda. A garda halászatnak évszázados múltja van, és Tihanyban azért válhatott igazi specialitássá, mert a vízközeli dombokról jól megfigyelhető volt a harrajok mozgása. A hegyen járó figyelte a jeleket, a többiek pedig készültek a fogásra. Ma ennek a hagyománynak emléket állít a gardália, amikor a település egyszerre lesz gasztronómia, néprajz és élő történelem. Ilyenkor nem csak kóstolsz és nézelődsz, hanem belehallgatsz abba, hogyan szerveződött régen a munka, a közösség, a túlélés, és ebből mi maradt meg ma. A falu világi története is sűrű. Tihany évszázadokon át nem csak vallási központ volt, hanem élő közösség. Halászokkal, földművesekkel, kézművesekkel.
A népi építészet ma sem múzeumi díszlet. Sok ház formáján, udvarain, kerítésein még mindig látni a tihanyi rendet. Azt a fajta gondosságot, ami nem hivalkodik, csak pontos. Egy apró porta, egy kis kert, egy szőlőlugas, és már is érzed, hogy itt a hétköznap is kultúra. Tihanyban a múlt nem vitrin, hanem használatban lévő tudás. És amikor a nap lemegy a dombok mögé, Tihany nem lesz csak egy esti séta. Inkább egy halk lezárás. A tornyok árnyéka hosszabb, a kövek hűvösebbek, a levegőben pedig ott marad a levendula és a történelem.

Keszthely. Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon. Arisztokratikusan, polgáriasan és néha egészen hétköznapian is. Keszthelyben az a különös jó, hogy nem csak látnivalók vannak, hanem egy komplett hangkulissza. Van a kastély, ahol a múlt elegánsan kopog a parkettán. Van a Georgikoni, ahol a tudásnak földszaga van. És van a Helikoni, ahol a város egyszer csak tele lesz versekkel, zenével, diákhanggal. A legnagyobb, leglátványosabb fejezetet persze a Festetics örökség írja. A Festetics kastély

nem csak egy szép épület, hanem egy korszak lenyomata. A 18.-19. századi műveltség, reprezentáció és gazdasági gondolkodás helyi központja. Festetics György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem dísz szó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben középkori freskók kerültek elő, és ez a felfedezés olyan, mintha a város egyszer csak visszakapott volna egy régi, elfelejtett hangot. A plébánia templom így nem csak épület, hanem időkapu is. Belépsz, és egyszerre vagy jelenben és a múltban. A város központja körül sétálva érzed, hogy Keszthely polgári világa mennyire régi. Utcák, terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeumváros képét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól Keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér.

0: szépek.
1: Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titulusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel és sétánnyal fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállító térként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre Emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széleskörű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strand használathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonális éjszakai életének egyik főszintere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat. Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Szigliget, a tatárjárás utáni vár és a csonkatorony csendje. Szigligetnek van egy olyan város tartása, amit már a település neve hallatán is érzel. Itt a történelem nem elmélet, mindinkább panoráma. A hegy tetején álló vár egyszerre díszlet és tanú. Szigligetben van valami nagyon időálló. Ugyanazon a pár négyzetkilométeren megkapod a középkori védekezés nagy gesztusát és egy romos torony egészen halk, személyes történetét. Kétféle múlt, kétféle hang. Az egyik fenn a hegyen kiabál a panorámával, a másik lent inkább suttog. A szigligeti vár története a 13. század közepéig nyúlik vissza. IV. Béla király 1260-ban oklevélben adományozta Szigligetet a pannonhalmi bencéseknek várépítés céljára, és a vár a tatárjárás utáni korszak biztosítékai közé tartozott. Erődítések, menedék, védelem. Nem romantika volt, hanem túlélési stratégia. A helyszín sem véletlen. A hegyet egykor mocsaras részek is védték, szóval a természet eleve adott egy ingyen biztonsági csomagot. Erre jött rá a kőfal és a torony. A vár annyira megtetszett IV. Bélának, hogy 1262-ben csere útján meg is szerezte. Így a krónikások szerint a vár később királyi várrá is vált, és az évszázadok során megélte a magyar történelem hullámait, hatalmi váltásokat, háborús időket, ostromok emlékét. Szigligeten a kő nem csak kő, hanem üzenet. Itt emberek döntöttek sorsokról. Itt örködtek. Itt féltek. Itt reméltek. A várudvarban sétálva ezt a feszültséget érzed, még akkor is, ha ma már inkább mosolyok és fényképek járnak fel a lépcsőkön. A település egyik nagy erénye, hogy a várat nem hagyta közömbös romnak, hanem élőhely színné tette. Hagyományőrző napok, haditorna bemutatók, korabeli zene, kézműves foglalkozások. A múlt itt nem csak információ, hanem érmény. Szigliget másik különleges történelmi pontja az Abasi templomrom, amelyet a helyiek csonkatoronyként is emlegetnek. Egy középkori templom maradványa, amely a források szerint a Mindenszentek tiszteletére épült, és már egy 1420-as határjárás is elhagyott településről beszél a környéken. 1550-re a templom a faluval együtt romos volt, később pedig a köveit sokszor széthorták építkezésekhez. A rom éten maradt tornya és a hozzá kapcsolódó történetek egy másik fajta időérményt adnak. Nem a nagy vár monumentális erejét, hanem a középkori falu mindennapjainak csendjét. A templom romnál az ember szinte automatikusan halkabb lesz, mert érzi, hogy itt egyszer régi imák hangzottak el, és a kövek valamiért még mindig emlékeznek rájuk. A település hagyományai szorosan kapcsolódnak a hegyhez, a munkához és az ünnepekhez. A szüreti időszak Szigligeten is közösségi rítus. Nem csak szőlő, hanem találkozás, készülődés, vendéglátás. A helyiek tudják, hogy a közösség nem magától értetődő, hanem gondozni kell, mint a kertet. Ezért a település eseményei nem pusztán programok, hanem összekötések. Alkalmak, amikor a falu újra meg újra megerősíti, hogy együtt van. Szigligetben különös, hogy a történelem és a hétköznap milyen jól elfér egymás mellett. A vár árnyéka mellett ott vannak a kiskertek, a régi házak, a kapuk mögötti udvarok, a falusi rend. A nap végén, amikor a vár körül csendesedik a hegy, Szigliget különösen erős. A kövek hűlnek, a település hangja halkul, és te egyszer csak rájössz. Ez a falu nem attól nagy, hogy magasra épített, hanem attól, hogy hosszú ideje tartja a saját történetét. Egy várfal, egy romtorony. Ez Szigliget.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Német Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A magyar közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Keresztény Demokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő e-rolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.

Badacsony Tomaj. Hímfisorok, keresztek és a hegy alatti élet. Badacsony Tomaj olyan, mint egy jól megírt szerelmes levél a magyar irodalomnak és a helyi hétköznapoknak egyszerre. Itt a teletűrés története nem csak dátumokból áll, hanem nevekből, mondatokból és abból a bizonyos badacsonyi hangulatból, amit nem lehet kimérni, csak átélni. A Tomaj név már a középkori oklevelek világában felbukkan, a település részek és a környék pedig régóta lakott. A történeti emlékezetben is az iratokban egyszerre van jelen a régi hegy alatti élet, a szőlőművelés és a kisebb egyházi helyek hagyománya. És persze Badacsony Tomajból nem lehet kihagyni azt, ami itt szinte alapértelmezett, bazalt és bor. A Badacsony túra útvonalain tényleg ott vannak a bazalt oszlopok és kőformák, de fontos, hogy a fennsík fokozottan védett terület, a jelzett útról letérni nem szabad. A boros oldalát nézzük, akkor a klasszik badacsonyi fajtákkal találkozhatunk. Olasz rizling, szürke barát, kéknyelű és még jó pár szereplő, amiknek itt valahogy több súlya van. Badacsony Tomaj egyik legismertebb irodalmi története Kisfaludi Sándorhoz és Szegedi Rózához kötődik. Az ő nevük nem csak romantikus legenda, hanem a település identitásának része. A Szegedi Rózaház, amelyet Szegedi Ignác építetett a 18. század utolsó harmadában, ma is ott áll, és úgy működik, mint egy időkapszula. A ház muzeális gyűjteménye 1953 óta fogadja a látogatókat, és ha belépsz, az ember szinte hallja, hogyan születik meg egy hímfisor, vagy hogyan lesz egy nyári beszélgetésből emlékezet. A hagyomány szerint a környék 1844 óta zarándokhely is, és ez a kettősség, az irodalmi és a vallásos réteg Badacsony Tomaj egyik legerősebb karakterjegye. A település vallási jelképei közül kiemelkedik a Ranolder kereszt, amelyet 1857-ben állíttatott Ranolder János veszprémi püspök. A kereszt nem csupán egy útmenti jel, hanem egyfajta helyi iránytű. Azt üzeni, hogy a hegy alatti életben a hit, a munka és a táj tisztelete mindig összetartozott. Badacsony Tomajban a vallási emlékek nem elszigetelt pontok, inkább úgy vannak jelen, mint a település mondatai. Rövidek, egyszerűek, de sokat mondanak. Badacsony Tomaj másik nagy története a művészet. Egri József festőneve a környékhez különösen erősen kötődik, sokan a Badacsony festőjeként emlegetik. Az ő képeiben a táj nem háttér, hanem főszereplő, és ettől Badacsony Tomajban a művészet nem valami távoli galériás dolog, hanem a helyi fények és árnyékok lefordítása a vászon nyelvére. A településben van valami, ami az alkotókat mindig megfogta. A domboldal ritmusa, a szőlősorok rendje, a kő és a zöld találkozása. A hagyományok között természetesen a szőlő és a pincevilág az egyik legfontosabb. Badacsony Tomajban a szüreti időszak nem csak munka, hanem közösségi jelenet. A családok egymás mellett mozognak, a pincék ajtaja nyitva, és a beszélgetések valahogy mélyebbre mennek, mint a hétköznapokban. Itt a helyismeret nem térkép, hanem íz. Ki melyik dőlőből, melyik évjáratból, melyik történetből él. A településnek van egy csendes önbizalma, ami abból jön, hogy a hagyomány nem a múltba nézés, hanem napi gyakorlat. Badacsony Tomaj végül attól különleges, hogy többféle történetet tud egy mondatba sűríteni. Irodalom, hit, művészet, munka. És mindezt úgy, hogy közben a település nem válik ünnepélyesen merevvé. Itt lehet egyszerre komolyan emlékezni és lazán élni. És amikor este elcsendesedik a falu, a Szegedi Rózaház környékén is a keresztek alatt, mintha ugyanaz a gondolat maradna a levegőben. A helyek is tudnak szeretni. És Badacsony Tomaj ezt a szeretetet elég régóta gyakorolja. Badacsony Tomaj nem az a település, amit csak megnézel, hanem amit bejársz. Az egész hely ritmusa a Badacsonyhegyből jön. A bazaltos, tanúhegyes tájból, a szőlősorok fegyelmezett csíkjaiból, és abból a fajta nyugalomból, ami nem altat, csak lejjebb tekeri a zajt. Hogy lehetne néhány szóval összefoglalni? Talán így. Badacsony Tomaj. Természet, örökség, ízek.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Balatonalmádi. Vörös kövek, erődített falak, szecessziós imák. Balatonalmádi olyan város, amelyik több település részből rakta össze a saját személyiségét, és ettől különösen réteges. Ha egyetlen történelmi pillanatot kéne kiemelni, akkor Almádi neve először 1493-ban bukkan fel írásban, méghozzá nagyon balatonfelvidéki módon. Szőlő és adásvétel kapcsán. A szőlőművelés évszázadokon át meghatározó volt egészen addig, amíg a filoxéra az 1880-as években nagy pusztítást nem végzett. Almádi 1869-ben kapott önálló települési rangot, és 1901-től lett hivatalos neve Balatonalmádi. Érdemes rögtön Vörösberénnyel kezdeni, mert a város egyik legerősebb történelmi magja ott dobog. Vörösberény erődített református temploma már a 12.-13. század fordulóján is létezhetett, a 18. században 1739 körül pedig megerősítették a védműveit. Ez a templom nem csak istentiszteleti hely, hanem egyben a település emlékezete is. Falak, amelyek egyszerre védtek és megtartottak, és amelyek ma is azt üzenik, hogy a közösség története néha, szó szerint, falazás kérdése volt. Almádi másik ikonikus temploma a Szent Imre templom, amely 1930-ban épült Medgyaszai István tervei alapján. Aki látta már, az tudja, ez nem csak egy templom, hanem építészeti állítás. Magyaros, szecessziós formák, különleges szerkezet és a helyi vörös homokkő karaktere, ami a falaknak saját színt és melegséget ad. A templom egyszerre modern és hagyománytisztelő, és ez a kettősség jól illik Almádihoz is. Egy város, amelyik szereti a múltat, de nem ragad bele, inkább tovább bírja. A városban van egy kisebb, mégis sokat mondó szent hely is, a Szent Jobb kápolna. A történetét a helyiek különös büszkeséggel mesélik, mert Almádi nem csak megőriz, hanem hazahoz is emlékeket. A kápolna körüli legenda és a hozzá kapcsolódó relikvia történetek arra emlékeztetnek, hogy a hit nem csak vasárnapi esemény, hanem identitás. A város ünnepei, búcsúi és közösségi alkalmai ezért nem csak programok, hanem találkozási pontok, ahol a családok, generációk és szomszédságok újra meg újra összekapcsolódnak. Balatonalmádi történelme persze nem csak egyház történet. A település a 19.-20. században vált igazán polgáriasabbá, és ez az épített örökségben is látszik. Villák, régi nyaralóházak, a város részek saját hangulata. Ha a városban sétálsz, érzed, hogy itt a környék számít. Nem egyetlen főtér uralja a történetet, hanem sok kis utca és domboldal, sok apró nézőpont. Az óvári messzelátó például nem csak kilátó, hanem egyfajta helyi szimbólum. Azt mondja, hogy Almádi mindig szerette fentről is megérteni saját magát, és persze látni a Balatont. Balatonalmádi olyan település, ahol a házak és az utcák amfiteátrumszerűen kapaszkodnak fel a domboldalra, mintha a város eleve úgy épült volna, hogy mindenki kapjon egy saját kis nézőtéri helyet a panorámára. Ezt a formát sokan tényleg egy riviérás hangulathoz szokták hasonlítani, és van benne valami. Nyári könnyedség, kisvárosi nyugi, és az a fajta elegáns lazaság, ami nem harsány, csak biztos magában. A hagyományok között Almádiban a bor is fontos szereplő. A domboldalak művelése, a pincék világa, a szüreti készülődés mind-mind olyan közösségi élmény, ami összerakja a város ritmusát. A kötelező almádi ikon pedig az óvári messzelátó. Ez a kilátó a város jelképe, és már a századforduló táján megépült, vörös homokkő talapzaton állt, eredetileg fából, cseréptetővel. A sztorihoz hozzátartozik, hogy egy 1906-os vihar megsemmisítő volt. Utána több lépésben állították helyre. A nevét dr. Óvári Ferencről kapta, aki sokat tett a kilátóért és a helyi vasúti kapcsolatokért is. Ha pedig a mai laza Balatonalmádi élményt keresed, a Veselényi strand az a hely, ahol a napi rend általában ennyi. Megérkezés, víz, nap, még egy kör, és a végén a Na jó, maradjunk még, című klasszikus jelenet. És ha néhány szóval kellene megfogalmaznom, Balatonalmádi. Kapu a Balaton felvidékhez.

Vogler. Gömbkilátó és a két kápolna titkai. Balatonboglárban van valami játékos komolyság. Mintha a város egyszerre lenne nyári könnyedség, és egy régi családi album, amit időnként elővesznek, lapoznak benne, és közben mindig kiterül valami új. A település a korai oklevelekben már a 13. század elején feltűnik, de a boglári identitás igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor felmész a várdombra. Itt nem csak a magaslat számít, hanem az, hogy a város a saját jelképeit is ide, a domb tetejére tette. Mintha azt mondaná, nézd, Boglárnak is van koronája. Úgy, hogy valójában a várdomb a 20. század elején még kopár volt és fekete fenyők kerültették be, ezért van ma is az a erdős kilátós hangulata. A várdomb egyik legismertebb építménye a gömbkilátó, más néven a Xantusz János gömbkilátó. Olyan, mint egy igazi retro skifi darab. Eredetileg pavilonnak készült, és a városi leírás szerint a budapesti nemzetközi vásáron Magyar Atómium néven szerepelt a brüsszeli atómium ihletésére. Az alumínium szerkezet Kádár István mérnök tervei alapján készült az 1950-es évek elején. 1958-ban a brüsszeli világkiállításon is bemutatták, majd 1963-ban a budapesti Városligetben a budapesti nemzetközi vásáron lett igazi látványosság. A 70-es évek végén került Balatonboglárra, Szabó Kálmán tanácselnök közbenjárásával, és ettől kezdve a város sajátjaként kezdte szeretni. Ez a vándorló kilátó pont illik Boglárhoz. A település tudja, hogyan kell egy idegenből helyi legendát csinálni. A várdombon egy másik különleges páros is ott áll. A kék és a vörös kápolna. A kék kápolna esetében még a dátum is vitatárgya, mert a források szerint 1856-ban vagy 1891-ben épült neogótikus stílusban, Körmendi Lajos gyógyszerész és földbirtokos családi kriptájaként. Akárhogy is, az biztos, hogy a kápolna ma már nem liturgikus térként él, hanem kiállítások és kulturális események helyszíneként. Ez a fajta átalakulás Boglár egyik finom trükkje. A múltat nem lezárja, hanem új szerepbe állítja. A vörös kápolna története pedig kifejezetten emberi. 1857-ben Bárány Pál építette, és nem puszta dísznek. Családi sírboltnak, egy tragédia emlékének. A 19. századi családtörténet fájdalma ott van a falak mögött, még akkor is, ha ma már a kápolna inkább művészeti térként, csendes kiállítóhelyként működik. Itt az ember érzi, mennyire különös dolog az idő. Ami egykor gyászhely volt, az ma találkozó hely, de a hangulatban mégis marad valami tisztelet. A város hagyományai között ott van a szülő és a munka ünnepe is. Balatonboglár neve régóta összefonódik a szőlőhegyekkel és a pincevilággal, a szüreti időszak pedig nem csak agrármunka, hanem közösségi esemény. Készülődés, vendégvárás, beszélgetések, régi receptek és generációs tudás. Ilyenkor a város ritmusa más lesz. A napoknak íze van, a mondatoknak pedig ideje. A boglári hagyomány nem feltétlenül népviseletben, hanem a gesztusokban él. Ki kit hív át, ki mit kínál, ki mit mesél el. Balatonboglár végül attól boglári, hogy a város a különlegességeit nem eldugja, hanem beleszövi a mindennapokba. A gömbkilátó nem csak egy műszaki csoda, hanem beszédtéma. A kápolnák nem csak épületek, hanem történetek. A várdomb nem csak magaslat, hanem helyi emlékezet. Azonban, ha élményként szeretnéd, érdemes úgy felfűzni, mint egy kétállomásos történetet. Előbb a várdomb és a gömbkilátó a nagy panorámáért, utána a kápolnák a csendesebb, nézem és befogadom részért. A kettő együtt adja ki Boglár egyik legjobb arcát. Egyszerre látvány és történet. És ha már Balatonboglár, nézd felülről, értsd belülről.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Balatonfüred. Reformkori séták és szívdobbanások. Balatonfüredet sokan elegánsnak mondják, és nem véletlenül. Ennek a városnak van tartása. Olyan, mint egy régi, szépen szabott kabát, amit valaki generációk óta megőriz, mert tudja, hogy jó anyagból van. A füredi történet egyik kulcsa a gyógyvíz. A savanyú vízforrások miatt már a 18. században is érkeztek ide gyógyulni, a 19. századra pedig kialakult az a fürdőkultúra, amely a várost a reformkor egyik fontos találkozó helyévé tette. Nem csak pihenni jöttek, hanem beszélgetni, vitatkozni, eszmét cserélni is. A reformkor idején Füred neve egyre inkább összeforrt a magyar közélettel. Itt fordult meg Széchenyi István, Deák Ferenc és sokan mások, akiknek a neve a történelemkönyvekben nagy betűvel áll, de a füredi utcákon mégis emberközelivé válnak. A város egyszerre tud ünnepélyes lenni és közvetlen, mintha azt mondaná, igen, itt nagy dolgok történtek, de közben a pad ugyanúgy pad, a fa ugyanúgy fa, és a hétköznapi emberek ugyanúgy részei ennek a történetnek. Balatonfüred egyik ikonikus hagyománya az Anna Bál. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték, és azóta is egyfajta kulturális időkapszula. Megmutatja, hogyan lehet egy régi társasági hagyományt úgy életben tartani, hogy közben ne váljon porossá. Füreden az Anna Bál nem csak ruha és tánc, hanem várostörténet. A helyi emlékezetben ott élnek azok a nyarak, amikor a vendégek és a fürediek ugyanabban a ritmusban lélegeztek. Délutáni séták, esti fények és egy város, amely akkor is figyelte a lábnyomokat, ha közben a világ kint nagyokat fordult. A Füredre gondolunk, gyakran felbukkan egy név. Rabindranath Tagore. A Nobel-díjas költő 1926-ban gyógyult itt, és a róla elnevezett Tagore sétány azóta is a város egyik jelképe. Tagore fát ültetett, és ezzel nem csak egy botanikai gesztust tett, hanem egy történetet hagyott hátra. Azt, hogy Füred nyitott, nemzetközi, és képes befogadni idegen hangokat úgy, hogy közben megőrzi a sajátját. A sétányfái ma is úgy állnak, mint egy élő vendégkönyv. Néma aláírások, amelyek mégis mesélnek. A város templomi arcát a klasszicista kerek templom adja, amelyet 1846-ban szenteltek fel. A kör alaprajz nem csak látványos, hanem szimbolikus is. A teljesség, a visszatérés, a folytonosság jele. Füreden ez a folytonosság amúgy is erős. Ugyanazon az utcán találkozhat a 19. századi villa eleganciája és a 20. századi modernség. A város nem tagadja a rétegeit, inkább egymásra teszi őket, mint egy jól felépített történetet. Itt jön képbe Jókai Mór is, aki Füreden villát építetett, és aki számára a város egyszerre volt menedék és inspiráció. A Jókai villa ma is azt a hangulatot idézi, amikor az író a nyarakat nem csupán pihenésre használta, hanem gondolatokra, történetekre. A város történet egyik látványos pillanata 1846. Ekkor bocsátották vízre a kisfaludi gőzhajót. Ez nem csak technika történet, hanem önkép is. Füred szeretett ott lenni a fontos pillanatoknál. Ugyanez a törekvés látszik a gyógyintézmények történetében is. A szívgyógyászat intézményesülése Füreden a 20. század elején erősödött meg, az 1910 és 1913 közötti építkezések pedig máig meghatározzák a város arculatát. Itt a gyógyulás nem steril szó, hanem egy város részekben élő mindennapi tapasztalat. Balatonfüred végül attól füredi, hogy a séta nem üres program. A sétának vannak állomásai, emlékei, és van egy saját ritmusa, amit a hely tanít meg. Egy pad, egy villa, egy templom, egy név a táblán, egy régi anekdota. Nem túl hangos, nem túl száraz, csak pont annyira emberi. Ide egyszer tényleg el kell jönni, de nem csak fotózni, hanem megérteni. Ha van még egy titkos összetevője Balatonfüred hangulatának, az az, hogy a hely nem akar többnek látszani, mint ami, mégis mindig többet ad, mint amit vársz. A Tagore sétány környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. Gyerekzsivaj, kapuk mögötti udvarok, apró beszélgetések. És közben ott fut a háttérben az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában. Mi a konklúzió? Balatonfüred nem akar többnek látszani, mint ami. A Tagor sétány környékén egyszerre érzed a régi idő komolyságát és a mai város könnyedségét. Gyerekzsivaj, a Balaton és a kikötő. A háttérben fut az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Köszöntöm Önöket, ez itt a Média 1, a műsorvezető Szalai Dániel. A vendégem pedig ezúttal Puskás Dallos. Bogi, szia!
2: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Most indul az új műsorod a Viaszat 3-on, méghozzá a renoválók. Először is ugye adja magát a kérdés, hogy miért pont renoválással kezdtél el foglalkozni, tehát hogy mi adta az ötletet vagy az inspirációt?
2: Hát az, hogy felkértek ennek a műsornak a műsorvezetésére, tehát nyilván nem én vagyok a legnagyobb lamperendező ebben az országban, nem ezért jött a megkeresés szerencsére. És nagyon örültem, amikor megkerestek ezzel a feladattal, mert ritkán van az, hogy valamire elsőre mondok igen, de itt viszonylag kevés gondolkodási idő után így történt, mert hogy az egész műsornak a középpontjában a fenntarthatóság áll, és az, hogy egy 500 ezer forintos büdzséből kell felújítani egy lakrészt, és azt gondolom, hogy ez a szuper tervezői csapatoknak köszönhetően nagyon szépen megvalósult, és civilek és hírességek otthonában járhattunk egyébként.
1: Ugye a felújításokról az általános gondolat, hogy drága, nehéz, körülményes, stb. Ez a műsor átszáfol?
2: Én azt gondolom, hogy igen, de azért hozzá kell tenni, hogy itt nem egy egész házat újítunk fel, tehát vannak ezek a nagy felújítós műsorok, ahol furnak, faragnak, bontanak, tehát hogy itt azért nem ilyen komoly munkálatokra kell gondolni, inkább átkárpitozunk, falszint változtatunk, apró dekorelemekkel módosítunk, tehát hogy inkább ez a DIY vonal, amit hogyha mondjuk egy néző nézi a műsort, és egy kicsit gondolkozik, hogy szerettem volna már frissíteni, vagy kicserélni mondjuk ezt az ülőgarnitúrát, vagy ezt a fotelt, akkor dönthet úgy, hogy nem megválok tőle, hanem mik lehetnek azok az ötletek, amivel mondjuk a meglévő darabot újjá tudom varázsolni. Tehát csak ezért mondom ezt, hogy nem ilyen nagyon nagy volumenű bontásokban és módosításokban kell gondolkodni.
1: Kik lesznek azok a hírességek, akiket aztán láthatunk a műsorban?
2: A teljesség igénye nélkül, azért mondok pár nevet, Jakub Cseh Gabi, Oroszlán Szonya, Szabó Simon, Szújó Zoli, és még sorolhatnám, nagyon sok hírességnél jártunk, szám szerint 8 egyébként, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyikük nagyon nagy szeretettel, és nagyon lelkesen várt minket az otthonában, Túróci Szabi például, nála azt hiszem, hogy egy raktárból csináltunk, vagy hát egy ilyen téli kertből csináltunk egy kis pihenő, elvonuló szobát neki, aminek igazából az volt a funkciója, hogy a raktár volt, tehát hogy oda szórtak be mindent, aminek nem találták a helyét, és lett neki egy nagyon jó kis pihenő tere, meg szobája, és vele például egyébként a lányai is szerepeltek, és olyan jó érzés volt Szabinak az arcán is látni azt az őszinte örömet, hogy na végre lesz hol relaxálni, pihenni a forgatások után, úgyhogy jó volt.
1: És mi alapján választottátok ki, hogy éppen ők legyenek a szereplők, vagy akiknek az otthonába elmentek?
2: Hát ugye én a casting folyamatban nem vettem részt, tehát hogy ez abszolút a gyártócsapatnak a kezében volt, de amikor meghallottam a névsort, akkor azt éreztem, hogy hú, szuper, tehát hogy nagyon, nagyon, nagyon értékes emberek adták azt gondolom az arcukat, illetve az otthonukat ehhez a műsorhoz. Nyilván gondolom a casting folyamán ez egy fontos szempont volt, hogy

0: jönnek azok a hírességek, akik egyébként is szeretnének mondjuk valamit felújítani az otthonukban, és akkor ez alapján kerültek be a műsorba.
1: És azt jól tudom, hogy vannak civil szereplői is a műsornak?
0: Vannak civil szereplői is a műsornak, és az is egy nagyon sokszínű, rengeteg helyen voltunk. Tehát, hogy a panellakástól kezdve a jurtán át mindenhol megfordultunk, és nagyon, nagyon szimpatikusak, nagyon együttműködőek, jó fejek voltak a civil szereplőink is. És itt a műsorban az egy fontos dolog, hogy egyébként a felújítási folyamatban ők is részt vesznek, tehát a hírességek is, illetve a civil szereplők is, akár a kis festésben, vagy amiben tudnak segíteni, segítenek, aztán van egy nagy leleplezés, és ott előtte már nem látják az utolsó simításokat, de a folyamatban egyébként ők is jelen vannak.
1: És hát érdekes az is, hogy 500 ezer forintos keretből készül a felújítás lakásonként, tehát ez nagyon-nagyon alacsony. Ilyen kis összegből mit lehet kihozni?
0: Hát én azt gondolom, hogy feladtuk a leckét ezzel a tervezőknek, az biztos, de éppen ezért nagyon sok használt bútort is bevetettek, tehát hogy felmentek a marketplace-re például, ezt is tudom, és akkor ott mondjuk cserélgettek bútorokat, úgyhogy megvolt ennek a menete, meg hát akár szakembereket gondolom volt, aki baráti alapon jött el a tervezőknek, és mivel akiknél felújítottunk, ők is részt vettek a folyamatban, így lehet, hogy szakembert is spóroltak azáltal, hogy betanították a hírességet, hogy kell teszteni, és megoldották így együtt.
1: Ugye voltak már a tévés piacon más felújítós műsorok is, nézők emlékeznek ilyenekre már. Miben fog különbözni ez a műsor azoktól, amiket már láthattak?
0: Én azt gondolom, hogy a felépítésétől mindenféleképpen, tehát hogy szerintem a műsorok nagy része vagy teljes mértékben civil családoknál játszódik, vagy teljes mértékben hírességeknél, de ilyen, ahol így megosztva láthatunk, vagy bepillantást nyerhetünk hírességek, illetve civil szereplők otthonába talán nincsen. Plusz itt a fenntarthatóság áll a középpontban teljes mértékben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez megkülönbözteti a renoválókat a többi felújítós műsortól, hogy ez egy elérhető formátum. Úgy értem az elérhetőt, hogy nem a csillivilli luxust látja csak az ember, vagy nem teljesen a szoció vonalra megyünk rá, hanem ha egy átlag néző bekapcsolja a tévét, akkor elérhető otthonokat fog látni, hasonló otthonokat akár, mint amiben ő is él, és éppen ezért könnyedén el tudja képzelni, hogy a saját otthonába ezeket az ötleteket hogyan tudná beültetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lehet egy izgalmas kapcsolódási pont a renoválókkal.
1: És ha jól tudom, akkor ez egy külföldi formátumnak a magyar adaptációja. Milyen szabályokat kellett követnie miatt, és mennyire érezted esetleg magad amiatt korlátok közé szorítva, hogy követni kell ezeket a szabályokat?
0: Én azt éreztem, hogy talán ez a műsor volt számomra az eddigi leglazább műsorvezetői formátum, tehát hogy nagyon szabad kezet kaptam, igazából az én szerepköröm az egy a műsorvezetésen túl, de nem is klasszikus műsorvezetés, tehát inkább egy összekötő személy vagyok a megrendelők, illetve a lakberendezők között, aki segíti a kommunikációnak a gördülékeny áramlását, és esetleg az ötletelésben, meg az utolsó simításokban is részt vesz, de hogy nem volt semmilyen rámerőltetett elvárás. Nem éreztem azt, hogy itt nekem valaminek nagyon meg kellene felelnem, éppen ezért azt gondolom, hogy elég önmagam is tudok lenni ebben a formátumban, és a lakberendezők is nagyon-nagyon együttműködőek, jó fejek voltak, illetve tényleg a hírességek és a civilek oldaláról is azt tapasztaltam, hogy van egy ilyen nagyon, nagyon nagy nyitottság, úgyhogy egyáltalán nem volt nehéz dolgom. Tehát nem volt semmi a struktúrában, amire annyira figyelni kellett volna. Van egy renoválók busz, egyébként amivel jártuk az országot, amivel én vittem el mindig az adott otthonból az erekjéket, mert hogy a műsornak ez is egy fontos formátum eleme, hogy van egy erekje, ami nagyon fontos az adott szereplőnek, és amit szeretne megőrizni, de már mondjuk nincs olyan állapotban, hogy azt szívesen kihelyezné valahova, és ebben segítünk ennek a felújításában. Azt hiszem, hogy ennyi, ami egy ilyen konkrét megkötés volt, illetve a büdzsé, de az inkább a tervezőket érintette, mint az én műsorvezetési részeimet.
1: És a tervezők egymással valamilyen formában versenyben vannak a műsorban?
0: Nincsenek, tehát nincs versenyhelyzet a műsorban. Itt én azt gondolom, hogy a nagy pillanat az mindig a before after, tehát hogy szerintem minden ilyen felújítós műsornak a wow effektusa az az, amikor mutatjuk a képeket, hogy milyen volt és milyen lett, és nyilván talán ez így portfólióban egyfajta verseny a tervezők között, hogy biztos vagyok benne, hogy ők is nézik a műsort, ők is nézik majd egymás munkáit, és azért ez egy fontos kihívás is lehet az életükben, hogy végül is egy, azt hiszem, 3 napos időlimit volt nekik, tehát hogy a nap is nagyon-nagyon kevés, illetve a büdzsé is nagyon kevés, és itt tényleg nagyon nagy szükség van a kreatív ötletekre, az ő kreativitásukra, úgyhogy ebben versenyeznek, az idővel versenyeznek, és a pénzlimittel.
1: Voltak csalódások is benne? Tehát volt, aki kevésbé örült a lakásának, amikor visszakapta, vagy ez elképzelhetetlen volt?
0: Olyan nem volt, amikor a végeredményben csalódtak, olyan volt, amikor még mi sem láttuk pár órával előtte, hogy mi lesz ebből, aztán tényleg így összeállt a végére. Tehát inkább azt mondanám, hogy olyan pillanatok voltak, amikor így nem tudtuk, hogy mi fog megvalósulni végül a tervekből, vagy az álmokból, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik leleplezésnél azért én őszinte örömet olvastam le mindenkinek az arcáról.
1: És személyesen neked az otthonod milyen állapotban van? Látom, hogy most valamilyen házi buliban vagy, nem tudom, hogy ez a te otthonod vagy valahol vagy egyébként.
0: Nem most, nem az én otthonomban vagyok, hanem egy étteremben vagyok a férjemmel, a Galamb nevű helyen egyébként. A mi otthonunk jó állapotban van, amennyire jó állapotban lehet egy otthon, ahol egy 2 éves kisfiú is lakik. Szóval viszonylag friss az odaköltözésünk, 2021-ben költöztünk be az otthonunkba, és egyébként a nagyon sok mindent, tehát lakberendezési dolgokat, pajszíneket mi közösen választottunk ki, úgyhogy eléggé tükrözi is, én azt gondolom, az otthonunk a jelenlegi személyiségünket is, de persze főleg egy ilyen műsor után, meg úgy egyébként is azért nagyon-nagyon szeretek én is különböző trendekkel menni, meg inspirálódni, úgyhogy azért a műsorban én is kaptam egy kicsi inspirációt, illetve annyit meséltem róla a férjemnek is, hogy a forgatás talán utolsó napján arra jöttem haza, hogy teljesen átrendezte a dolgozó szobánkat, felköltöztette a felső szintre, lent egy másik teret alakított ki, úgyhogy a renoválók végül is beköltözött a háztartásukba is ezáltal.
1: A műsornak van valamiféle üzenete egyébként a nézőknek, hogy érdemes belevágni egy felújításba, és tulajdonképpen kis pénzből is csodákat lehet csinálni?
0: Én azt gondolom, hogy ez a kulcs üzenete a műsornak abszolút, és hogyha a nézőkben ez megfogalmazódik, hogy hú, basszus, ilyen kis büdzséből ennyire kis változtatásokkal milyen nagy eredményeket lehet elérni, akkor elérte a műsor a célját. Illetve tényleg az, hogy sokkoló, hogy mennyi bútor dobnak a szemétbe az emberek. És például a Rux Andrának és a Szekeres Dávidnak, az egyik lakberendező párosnak van is egy ilyen missziója, ez az ekoreform, és ők belekezdtek abba, hogy ők, tehát hogyha valaki a szemétbe dobná ki a bútorát, akkor ne a szemétbe dobja, hanem hívja fel őket, és ők elszállítják, és aztán beépítik egy új otthonba, ahol végül is új életre tud kelni. Úgyhogy ugyanez, amiről mindig beszélünk, akár az öltözködés, a beauty, az arcápolás, utazás, minden vonalon, hogy tudod az életedbe beépíteni a fenntarthatóságot, úgy azt gondolom, hogy az otthonunknál is lehet ezen elgondolkozni.
1: Számodra melyik otthon volt a leginkább tetsző a felújítás után?
0: Nehéz egyet kiemelni. A jurta az egy nagyon-nagyon különleges élmény volt. Illetve Jankó Kata amikor a Henry Kettneréknél jártunk, és az ő lépcsőfordulójukban újítottunk, szerintem az is csodálatosan sikerült, de igazából minden Jakub Cseh Gabi konyhája is elképesztő, és azt hiszem, hogy az első adásban Oroszlány Szonyának a konyháját lehet látni, az is nagyon nagy átalakulás.
1: És hát gondolom, az otthonok tulajdonosai részletesen kifejtették, hogy milyen elvárásaik vannak a felújítás során, ugye?
0: Igen, igen. Volt olyan, akinek nagyon konkrét elképzelései voltak, és volt, aki azt mondta, hogy ez egy izgalmas buli, egy izgalmas játék, és ő szabad kezet ad akár mondjuk a tervezőnek. Úgyhogy ez is az ügyfélem volt.
1: Mennyire fogjuk részletesen látni a felújításokat? Tehát egy-egy pillanatot fogunk belőlük látni, vagy mennyire lesz lekövetve?
0: Le van követve, tehát lényegében a műsornak a célja az, hogy bemutassunk minden részben két otthont, és két helyiséget az otthonon belül, és az egész folyamatot, a kezdeti állapotot, a munkafolyamatot, illetve a leleplezést is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez meg fog valósulni.
1: Egy ilyen műsorra hogyan történik a felkészülés? Gondolom azért kicsit speciális, akár a te szerepedet is, ha nézzük, de úgy általában a stábét, hiszen itt több ember van jelen ebben, bonyolult a folyamatok talán.
0: Igazából az én oldalamról a felkészülés az azt jelentette, hogy mindig megkaptam egy összefoglalót az adott helyiségről, személyről, az erekjéről, hogyan kapcsolódik hozzá, de ezen kívül én fontosnak tartottam azt, főleg az első találkozásnál, hogy azért én is feltehessem azokat a kérdéseket, amik így akkor jönnek, amikor mondjuk belépek abba a térbe, mert hogy az sem jó, hogyha valaki túlzottan felkészül, hogy betanulja a kérdéseket. Tehát, hogy szerintem tök fontos az, hogy én is érzékeljem, hogy mi az, amire így elsőre rácsodálkozom, mi az, amit én észreveszek. Úgyhogy azt mondanám, hogy a felkészülés az nagyon egyszerű volt ebből a szempontból, tehát mindig megkaptam a stábtól egy összefoglalót, amit elolvastam előtte, aztán pedig a személyes érdeklődésemre hagyatkoztam. A tervezők esetében azt gondolom, hogy azért ez egy komplikáltabb dolog volt, tehát tényleg az időszűkössége miatt keveseknek volt ideje arra, hogy látványtervet csináljon mondjuk, vagy kövesse a megszokott lépéseket, tehát gyorsabban kellett mozgósítani mindent, mint mondjuk egyébként.
1: És technikailag hogy kell elképzelni, hogy amikor elkezdődött a felújítás, amikor az egyeztetés volt, akkor mondjuk egyszer te oda mentél, akkor utána ott hagytad a csapatot, és aztán később visszatértél, amikor elkészült 2-3 nap múlva?
0: Pontosan így, igen, tehát hogy én igazából elég sok helyen jártam az országban, és mindenhova kétszer mentünk el, sok budapesti helyszínünk volt egyébként, de igen, pontosan ahogy mondod, egy forgatási nap volt, amikor először találkoztunk, megnéztük a kezdeti állapotot, átbeszéltük az álmokat, terveket, mit lehet belőle kihozni, mik a kihívások, stb. Aztán volt egy külön forgatási nap nélkülem, amikor a munkának sok részét megvalósították, és aztán volt egy utolsó nap, tehát minden helyszínen 3 forgatási nap volt, amikor pedig az átadás történt meg a leleplezés pillanatával együtt.
1: Lesznek vicces pillanatok? Valamilyen baki például, elrontott dolog, nem tudom, fordítva felrakott akasztó, vagy nem tudom, bármi?
0: Azt gondolom, hogy igen, bár hozzá kell tennem, hogy én is még csak az első epizódot láttam megvágva, tehát számomra is ugye ilyenkor mindig a vágáson sok minden múlik, tehát hogy nem tudom feltétlenül, hogy mit kerültek bele a végleges vágatba, de egy jó hangulatú forgatást kell elképzelni. Tehát tényleg szerintem egy embert, meg egy hírességet, meg egy embert nagyon meg lehet ismerni az otthonán keresztül, nagyon meg lehet ismerni azon keresztül, hogy mik azok a tárgyak, amik fontosak neki, mik azok, ami szereti, hogyha körülveszi. Úgyhogy szerintem a felújításon túl van egy tök szép emberi oldala is az egész műsornak, hogy lehet, hogy egy olyan oldalukat is megismerhetjük a hírességeknek, amit mondjuk eddig nem láttunk, és ilyen nagy emberi találkozások is vannak benne, és olyan jó érzés látni az örömöt, meg az összekapcsolódást, hogy ezt végül is pár nap alatt meg tudtuk valósítani.
1: S tervezők nyilván eltérő stílusban dolgoznak, ez hogy volt, hogy kiosztotta be, hogy melyik lakásban milyen tervező fog kerülni, vagy ez teljesen véletlenszerűen működött?
0: Nem, én úgy tudom, hogy ez szintén a casting folyamán, a tervezőknek is volt egy casting, és amikor meglett már a tervezői csapat, akkor velük is voltak hosszabb beszélgetések, ahol megkérdezték, hogy mondjuk kik azok a hírességek Magyarországon, akiket ők nagyon szeretnek, és akkor volt olyan, aki egyébként ebben a műsorban is benne lesz, és akkor ez a tervezőknek egy nagy meglepetés volt, mert mindig egyébként én mondtam el nekik, mivel a renoválók busszal együtt megyünk a tervezővel mindig az adott helyszínre, miközben mentünk a helyszínre, akkor meséltem neki arról, hogy hova megyünk, kihez is megyünk, tehát hogy ez is egy ilyen meglepetés volt lényegében a tervezők számára, hogy hova fogunk megérkezni, úgyhogy volt olyan, akinek például Oroszlán Szonya volt a kedvenc színésznője, és egyszer csak ott találta magát a balatoni nappaliában. Volt olyan, aki korábban is ismerte, és nagyon szerette a Tudóci Szabit, és végül az ő otthonát újította. Tehát nyilván ez szimpátián meg azon, hogy kit gondoltunk, hogy mert azért ez is szükséges egy kémia nyilván, egy lakberendezővel is fontos, hogy meg legyen a kémia, úgyhogy gondolom ez egy fontos szempont volt.
1: Rögtön folytatjuk a Média Egyet Puskás Dalos Bogival, az új Renoválók című műsor házigazdájával. Rögtön jövünk át vissza.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Ez itt továbbra is a Média 1, vendégem Puskás Dalos Bogi, a Renoválók címmel induló új Viaszat 3-as műsor műsorvezetője, házigazdája, és a felújításokról beszélgettünk, amit majd láthatnak ugye a tévénézők is, és hát egyébként te magad mennyire szeretsz barkácsolni, dekorálgatni, jut-e időd ilyesmire? Hát azért elfoglalt ember vagy te is.
2: Régen, hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor anyukámmal egyébként nagyon sokat kézműveskedtünk, dekopázsoltunk, úgy csináltunk ékszertartót magunknak, emlékszem, hogy a hálószobájukban a szekrényt is mi festettünk rá mintákat, úgyhogy a gyerekkoromban ezek a kézműves dolgok abszolút a részét képezték a háztartásunknak, de ahogy ment előre az idő, ez valahogy kiveszett az életemből, nyilván elég pörgősek lettek a mindennapjaim, és kevés idő jutott erre, de tök érdekes, hogy a kisfiam most azt gondolom, hogy ezt vissza fogja hozni, úgy, ahogy az ünnepeknek a csodáját, és az ünnepi dekorálásokat, meg a kézműveskedéseket, szerintem ez a része is vissza fog térni az életembe.
1: Férfiak és nők stílusa nyilván eltérő. Mennyire mutatkozik majd ez meg a műsorban? Te láttál-e nagy különbségeket ilyen szempontból?
2: Férfi és női stílusban, mert minthogy a lakberendezéshez hogy állnak férfiak
1: igen,
2: és nők?
1: Igen.
2: Kivehető ebben valami különbség? Nem osztanám ezt nemi szerepek. Tehát nem értem azt, hogy ez nemenként annyira megkülönböztethető lenne. Ez szerintem inkább érdeklődés. Tehát, hogy például Jakub Cseh Gabit láthatóan nagyon-nagyon érdekli a lakberendezés, imádja a bútorokat, Ruxinak és Dávidnak, akiket említettem korábban a bútor raktárában hajnali 2-ig ott válogatott, és teljesen szerelembe esett ezzel a projekttel. És van olyan, aki azt mondja, mondjuk a Turóci Cabi mondjuk pont ilyen volt, hogy Orsikám, ő a tervezője, én teljes mértékben szabad kezet adok neked, és azt csináltam, amit akarsz. Úgyhogy ez attól függ, hogy ki mennyire érdeklődik, és mennyire szeretne bevonódni ebbe a projektbe.
1: Hogy látod, hogy korábbi műsorokból szerzett tapasztalataidat a műsorvezetésben tudtad-e valahogyan használni? Be lehetett építeni mondjuk ebbe a fajta műsorba?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy az, hogy az ember volt már kamera előtt, az, hogy több interjút készített, voltak tévés szereplései, az ilyen helyzetekben is gyorsabban oldja a gátlásait. Tehát arra gondolok, hogy természetesen, amikor beléptem valahova, akkor úgy felmértem a helyzetet, és hogy hogyan, szóval szerintem nekem itt nem is magamra kellett figyelnem, hanem a legfontosabb az volt, hogy az én feladatom az, hogy mindenki komfortosan érezze magát, és nekem ehhez kellett a jó kérdéseket feltenni, ehhez kellett a jó atmoszférát megteremteni, hogy a lakberendezők is, akik mondjuk nem rutinos tévészereplők, a civilek, akik nem rutinos tévészereplők, egyből oldottan érezzék magukat a kamera előtt, és komfortosan. Úgyhogy én ehhez mérten igyekeztem dolgozni ebben a műsorban.
1: És itt ebből a műsorból tanultál valami újat? Lett valamilyen új képességed?
2: Igen, én korábban egy nagyon stréber típus voltam, és az utóbbi időben érzem azt, hogy sokszor fontosabb a tévés feladatoknál is, hogyha egy kicsit jobban bízom magamban és az ösztönös kérdéseimben, és azt gondolom, hogy ezt itt nagyon jól tudtam kamatoztatni, illetve azt, hogy mennyire fontos a stáb, hogy mennyire fontos, mennyire visszaköszön egy műsornak a hangulatán az, hogy valami jó csillagzat alatt, illetve kedves emberekkel készült, és én itt azt gondolom, hogy maximálisan erről volt szó, hogy mint a szerkesztők, az operatőrök, mindenki láthatóan szerette ezt a műsort, és ez rám is abszolút kihatott.
1: És volt-e valamilyen kritikus helyzet, valamilyen leállás, vagy valamilyen, nem tudom, én tényleg olyan probléma, ami menet közben fölmerült?
2: Nem. Tehát, hogy őszintén, igen, azt kell, hogy mondjam, hogy most nem is akarok érni, tehát persze külső jeleneteknél van, hogy hideg van, hogy mondjuk leáll a kamera, vagy újra kell mondani egy komfort, vagy ilyesmik, de ezek nem ilyen, tehát ez nem számít kritikus helyzetnek. Tehát, hogy éppen ezért is mondom ezt a szerencsés csillagzatos, hogy én tényleg úgy éltem meg, hogy ez egy nagyon gördülékenyen menő munkafolyamat volt, még akkor is, hogyha visszagondolok, hogy ez volt az első nagyobb tévés munkám a kisfiam megszületése óta, és hát nyilván a legnehezebb része az volt, hogy azt menedzseljem, hogy én hosszabb időtre távol vagyok tőle, és mondjuk reggel elmegyek otthonról, és csak délután vagy este érek haza, de egyébként altatásra minden nap hazaértem, úgyhogy még csak azt sem mondanám, hogy nagy csúszásaink voltak a forgatás során.
1: Hány évadra számítasz, mit gondolsz, hogy lesz-e majd további évad?
2: Én nagyon szívesen csinálnám a renoválókat a továbbiakban is, és én nagyon bízom benne, hogy a nézőt is szeretni fogják. Én azt gondolom, hogy ez a műsor, ez nem a drámáról szól, ez nem a veszekedésekről szól, ez nem a... Tehát, nem arról, amit sok reality műsorban lehet látni, ez egy kedves műsor, aminek csak ismételni tudom magam a központjában, szerintem egy nagyon jó üzenet áll, és én bízom benne, hogy a nézők, akik egy nehéz munkanap után, vagy bármilyen nap után leülnek a tévé elé, akkor azt fogják érezni, hogy én ehhez a kedvességhez, vagy ehhez az üzenethez tudok kapcsolódni, és szívesen nézem. Mert egyébként jó nézni ezt a műsort, tehát, hogy szépek a képek, szépen van felvéve, és szerintem inspiráló is.
1: Hogy látod a saját személyes jövődet a közeli és középtávú időszakot nézve?
2: Nagyon sok tervem van, mint ahogy az elmúlt években mindig sok tervem volt. Az időm az kevesen, mert nyilván limitált a megvalósításukra. Most belekezdtem egy podcastbe is nemrég, egy fél évvel ezelőtt, az a cím ennek a podcastnak, hogy Lelkizünk, és szerencsére nagyon, nagyon szépen teljesít a YouTube-on, illetve a podcast platformokon is, úgyhogy azt látom, hogy a podcastelésben eléggé kezdtem megtalálni önmagam, meg a hallgatóimat is, úgyhogy én különösen élvezem ezt a fajta tartalomgyártást, és azért is mondom, hogy tartalomgyártást, mert ezzel hosszabb távú terveim is vannak, tehát, hogy nem csak saját magamnak szeretnék műsorokat gyártani, hanem akár későbbiekben másoknak is. Úgyhogy a Lelkizünk brandet azt mindenféleképpen szeretném a továbbiakban is építeni. 2026-ban szeretném a zenét is visszahozni az életembe, mert hogy mégiscsak egy énekesnőként indultam el, és fontosnak tartom, meg már érzem is a hiányát, hogy új dalokkal és klippekkel is megjelenjek. Az álomutazók előadást most fogjuk majd bemutatni az Erkel Színházban, úgyhogy a színház is jelen lesz az életünkben, ott Petivel együtt fogunk majd szerepelni sok fantasztikus művész mellett a színpadon. És a tévével meg úgy vagyok mindig, hogy nagyon szeretem a tévét, rajongója is vagyok a tévének, rengeteg tévéműsort nézek, fogyasztok, mégiscsak az egyetemi végzettségem is azért a televíziózáshoz is kapcsolódik valamennyire, de úgy tekintek rá, mint egy olyan dologra, hogyha van, akkor tök jó, hogyha épp megtalál egy olyan lehetőség, amit önazonosnak érez az ember, amiben azt érzi, hogy jó tud lenni, akkor azt szívesen vállalom, de minden áron beleerőltetni magam műsorokba nem szeretném.
1: És netán a Lelkizünk stúdiójának a megjelenésére is volt valamiféle hatásod?
2: Igen, bár a Lelkizünk stúdiójának szerakásában nagyon sokat segített Peti is, tehát a képeket, amik a falon vannak a háttérben, azt ő rendelte meg, a kanapét meg a bútorokat közösen választottuk, a szőnyeg az például a szüleimnek az otthoni lakásából került be a stúdióba, úgyhogy azért itt is próbáltunk arra figyelni, hogy ami bútor esetleg már a birtokunkban van, de nem találjuk a helyét, az bekerüljön mondjuk a podcast stúdióba. Úgyhogy igen, végül is ilyen szempontból ott is megjelent.
1: Hogyan tudjátok összeegyeztetni a stílusotokat? Gondolom van olyan, amit inkább Peti szeretne, van, amit esetleg te nem. Ilyenkor ebből vannak valamilyen viták?
2: Érdekes, hogy amennyire más az öltözködési stílusunk, a bútorokban mint a lakberendezésben szerintem sok mindenben egyezünk. Talán én egyenletisztultabb vagyok, Petinek pedig vannak ilyen elvetemültebb ötletei, de ez a kettő, ez jól ki tudja egészíteni egymást, tehát hogy egy letisztultabb keretet adunk mondjuk az egésznek, és abban jön egy izgalmasabb kiegészítő, amit mondjuk a Peti talál meg, de szerintem pont jó. Ő rengeteg dolgot szeretne, én pedig azt talán egy kicsit így néha minimalizálom.
1: És mi az a stílus, amit semmiképpen sem vállalná be, vagy valamilyen trend?
2: Hú, lakberendezési.
1: Igen, aha.
2: Sötét falak. Tehát, hogy aha. Talán az azért, én szeretem, hogyha egy tér nagyon világos, ez nyilván az ablakokban is, meg hogyha sok-sok fény jön be egy térbe, és hogyha mondjuk lefestenénk iszonyú sötétre minden falat, azt érezném, hogy ez mondjuk nagyon, nagyon nyomasztóvá tenné, illetve én szeretem azt, amikor mi is túl zsúfolva valami, tehát hogyha abban néha én magam is el tudok veszni, tehát szeretem a terekben, hogy van egyfajta letisztultság, úgyhogy mindig igyekszem szelektálni az otthonunkban is, hogy amikor azt érzem, hogy kicsit túl sok minden összegyűlt, akkor azt minimalizáljuk.
1: De mit tanácsolsz azoknak, akik szeretnének belevágni a felújításba?
2: Sok türelmet, attól függ, milyen felújításról van szó. Nyilván a környezetemben, akik belevágnak egy építkezésbe, vagy óriási felújításba, ott azért nyilván hall az ember dolgokat, hogy talán a legjobb tanács az néha a türelem lehet, de hogyha kisebb volumenű újítgatásokról beszélünk, akkor talán az önbizalmat mondanám, mert hogy én is nagyon sokszor hangoztatom magammal kapcsolatban azt, hogy nekem nem jó a kézügyességem, én béna vagyok, én nem merem, de amint egy kicsit elkezd az ember utána járni, vagy akár a social médiában már annyi izgalmas tippet tud kapni, mondjuk, hogyha pörgeti a TikTokot, vagy esetleg tényleg elkezd mondjuk ilyen szakmai lakberendezési lapokat olvasgatni, annyi inspirációt talál, hogy talán az én tanácsom az lenne, hogy legyen önbizalmunk és bátorságunk ahhoz, hogy bízunk abban, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, mert hogy egyébként tényleg biztos vagyok benne, hogy nagyon jó érzés az, amikor valamit az ember a saját kezével csinál, és egy tárgynak, egy bútornak története van, és el tudod hozzám mesélni azt, hogy ezt én festettem, ezt együtt festettük, ezt együtt alakítottuk át, vagy épp ez a nagymamától került a lakásomba, úgyhogy szerintem ez mindig izgalmas, egy ruhadarabnál, egy bútornál, egy ékszernél, hogyha valaminek van története, és nem csak úgy oda került.
1: És hogyha lenne második évad a műsornak, akkor mit fejlesztenél rajta esetleg még tovább? Mit változtatnál az első évadnak a tanulságai alapján? Mi az, ami lehetne változtatni?
2: Ez nagyon nehéz leszűrni még így, hogy nem indult még el a műsor. Szerintem akkor fogjuk tudni igazán levonni a tanulságokat, meg következtetéseket, hogyha láttuk már egyben az egész évadot. Úgyhogy most így hirtelen nem tudok tanácsot adni, nyilván lakberendezőknek nem is tudnék tanácsot adni, mert hogy az nem az én szakterületem, műsor szempontjából, mert tényleg akkor tudunk majd levonni következtetéseket, hogyha egyben láttuk az egészet. Én a magam részéről a műsorvezetőként tényleg csak azt tudom elmondani, amit a forgatáson tapasztaltam, és ott elég gördülékenyen tek a dolgok.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Média Egyben, és elmondtad mindezt.
2: Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Puskás Dalos Bogit hallották, és hát most indul a Viaszat 3-on a Renoválók című műsor. Érdemes tehát nézni. Ez volt a Média Egy mára. Jövő héten jövünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és a 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket hétről hétre. Érdemes feliratkozni a hírlevélre a media1.hu/hírlevél címen, illetve van RSS folyamunk is a media1.hu/RSS címen, amire érdemes szintén feliratkozni. Köszönj a figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra. Jó, nagyon köszi.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei

0: Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot.
1: Időjárás.
2: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Facsi pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a Facsi pesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Nyakunkon a nyár, és ha nyár, akkor nyaralás, és ha nyaralás, akkor utazás. De ez a szezon biztos nem lesz olyan, mint a többi. Kerozinhányról beszélnek már jó ideje, szűkös benzinkészletekről, és mindezek okán emelkedő költségekről, vagyis sok a bizonytalansági tényező. Utazásjogi tanácsadót hívtam segítségül, hogy mindenki alaposan felkészülhessen a váratlan helyzetekre, már amennyire arra föl lehet készülni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és van egy másik utazással kapcsolatos témánk is, csődbe ment egy utazási iroda, remélhetőleg nem fogják majd követni a többiek. Ilyenkor az a legfontosabb kérdés, hogy mik a jogai a pórulját utasoknak. Aztán itthon is egyre több pénzügyi befektetési véleményvezér, vagyis pénzügyi influencer, vagy másik nevén finfluencer tűnik föl. Ez önmagában nem is lenne baj, ha amit csinálnak, és legfőképpen ahogy csinálják, nem lenne szabálytalan, és nem mellesleg igen veszélyes, de pedig az. Nyilván nem véletlenül indult ezzel kapcsolatban európai és hazai kampány is. A részletekbe azonnal mi is belemegyünk. Egy hallgatóval történt esetről is beszélünk a mai műsorban, mondhatni, hogy mindennapos eset. Vett egy írett megsemmisítőgépet, amit többször is megadta magát. A harmadik javítás után viszont már nem érte be az újabb javítgatásokkal, hanem kérte vissza a pénzét. A bolt azonban ezt megtagadta, csak a levásárlást erőltette. Ő viszont már szeretett volna ebben a boltban semmit se vásárolni. Kikötheti-e az üzlet, hogy csak utalványba hajlandó fizetni a vásárlót? És aztán létezik-e még parkoláskor az a bizonyos 5 perces szabály? Ez a következő témánk. A kérdés azért lehet aktuális, mert ahogy korábban mi is foglalkoztunk vele, nyáron Budapesten például megszüntetik az összes parkolóórát. Ha ez a türelmi idő a parkolóórákhoz való eljutás miatt volt, akkor most ezt eltörlik? Szakértő vendégem azonnal megfejti ezt a rejtvényt is. Rengeteg a téma, az idő szűkös, úgyhogy már is belevágunk. Tényleg nyár lesz nem sokára, mert hogy kinézek az ablakon, már most is nagyon meleg van, de a viccet félretéve nagyon sok bizonytalansági tényező van az idei szezonnal kapcsolatban. Ezért is kértem meg, hogy kinézek az ablakon, már most is nagyon meleg van, de a viccet félretéve nagyon sok bizonytalansági tényező van az idei szezonnal kapcsolatban. Ezért is kértem meg Salamon András utazását.

0: utazási irodánál egy távoli országba, mondjuk egy hetes nyaralást. Milyen kockázataim vannak, lehetnek a mai fejünkkel?
1: Hát a következő, a kerozon hiány az valóban reális veszély. Annak ellenére, hogy ugye a politikusok és a sajtó egy része azzal nyugtatja az utasokat, hogy legalábbis Európában van elegendő kerozin, vannak tartalékok, de ettől függetlenül a légitársaságok dönthetnek úgy, hogy nem jutnak kerozinhoz, ez pedig azt jelenti, hogy járatokat kell törölni.
0: Ez elő is fordult már egyébként, ha jól tudom, van egy olyan deal, persze ez nem nyilvános, hogy csak akkor indulnak el, hogyha tele van egy gép, ha nem, akkor törlik, és a következő gép már tele lesz, ez valós?
1: Ezt így nem tudom se megerősíteni, se cáfolni. Az viszont tény, hogy például a Lufthansa kapásból 20 000 járatot törölt. Ezek mondjuk alapvetően rövid távú járatok, aha, tehát inkább Európán belüli, meg Németországon belüli járatok.
0: Tehát racionalizálni próbálnak a repülőtársaságok a kerozin hiányra való felkészülés miatt.
1: Így van. Az a kérdés, hogy ebben az esetben mit tehet az utas?
0: Igen.
1: Akkor, hogyha csak egy idézőjelbe téve egyszerű légiutasról van szó, tehát hogy ő csak egy repülőjegyet vesz, hogy elutazom Budapestről valahova, akkor a légitársaságtól kérhet az uniós rendelet alapján kártalanítást, ami a repültávolság függvényében 250, 400 vagy 600 euró. Ezen kívül, hogyha törlés miatt neki kára keletkezett, mert például mondjuk volt egy koncert helye Londonban, és már kifizette a jegyet, és a törlés miatt nem tudott elmenni, akkor ezeket a károkat is köteles a légitársaság megtéríteni. Kérdés persze az, hogy mikor jelenti be a légitársaság a törlést, ugyanis hogyha a tervezett indulás előtt legalább 2 héttel, akkor az utasnak nem jár kártalanítás. Akkor csak kártérítést kérhet, azt viszont az utasnak kell bizonyítania, hogy mekkora kára keletkezett.
0: Erkölcsi kár miatt nem tehet semmit, mert hát nyilvánvalóan én el akarok utazni mondjuk Londonba, és most megveszem a repülőjegyet, és szeptemberben nem megy az a járat, és én egész, hát nyilván rákészülök, hogy megyek, akkor pont 2 héttel előtte szólnak, hogy törlik a járatot. Nem kötelesek ilyenkor egy másik járaton helyet biztosítani?
1: De igen, felajánlhat a légitársaság, csak hogyha éppensége nem ajánl föl, már pedig ez elég gyakran előfordul, akkor nincs mit tenni.
0: Hoppá.
1: Ön szerint most...
0: Tehát én sarkosan fogok fogalmazni, most itt az idei nyárban az ismert okok miatt azért nagyobb kockázatot rejt, hogyha távolabbi repülős utakra akarunk menni, tehát nem is távolabbi repülős utakra akarunk menni, tehát biztosabb, hogyha mondjuk egy olyan távolságra megyünk, amit autóval, vonattal, busszal elérhetünk?
1: Nehéz erre mit mondani, ugyanis... Ezt alapvetően a politikai helyzet fogja meghatározni. Tehát, hogy ugye meddig marad zárva a hormuzi szoros. Most az utóbbi, a mai hírek alapján 3 tanker átment a hormuzi szoroson. Azt írják az újságok, hogy valószínű, hogy közel van a megállapodás. Ha igen, akkor nem lesz semmi gond a kerozin ellátással nyáron. Ha ez... nem így alakul, akkor lehetséges.
0: Magyarul akkor gyorsan összefoglalom, akkor az a legkevesebb kockázatot rejti magába, hogyha rövid távon próbálunk gondolkodni nyaralásügyileg, mert mindig az adott helyzethez kell igazodni, tehát most nem az a deal, amit régebben mondtak, hogy jó, előre foglaljuk le, stb., hanem az, hogy ilyen last minute dolgokat csináljunk, tehát ezt így lehetne összefoglalni. Egyébként az, hogy nyilván a repülős utakra mindezek okán fékezettebb lesz szerintem a kereslet, mert ezt nem csak én gondolom így, hanem más is

0: végig gondolja ezt. A közelebbi helyekhez viszont jobban oda fognak fókuszálni az emberek. Ez jelentheti-e azt, hogy sokkal több problémánk lesz a szállásokkal?
1: Elvileg ez nem jelentett problémát. Hogyha valaki kellő időben lefoglalja a szállás helyét, akkor valószínűleg tartom, hogy akkor, amikor megérkezik, akkor meg is fog maradni.
0: Hát én azért vitáznék, mert pont a múlt heti műsorunkban dolgoztunk föl egy olyan sztorit, hogy más üzemeltetőhöz került a szálloda, és az új üzemeltető a régi előre megfizetett szállásokat, amikor megérkeztek a kedves ügyfelek, elhajtotta őket, tehát nem volt hajlandó azokat a vouchereket elfogadni, szóval azt gondolom, hogy ebbe is van rizikó, de mégis milyen jó tanácsai lennének az idei nyaralás tervezéssel kapcsolatban?
1: Hát a következő, hogyha valaki utazásirodával utazik, szervezett utazáson, igen, akkor a legelső lépése, mielőtt megkötné a szerződést, nézze meg, hogy ez az utazási iroda létezik-e. Tehát például tagja-e a MUIS-nak, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének. Ha tagja, akkor ez többé-kevésbé jelent bizonyos garanciát. Tehát az, hogy valós utazási iroda, az, hogy van vagyoni biztosítéka, és az, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást fog nyújtani. Illetve, hogyha mégsem tudja, akkor képes arra, hogy megfelelő kártalanítást vagy kártérítést fizessen.
0: Bocsánat, itt meg is szakítanám egy pillanatra, mert a stúdióban már itt van velünk Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és nem véletlenül van itt, mert ugye nem is olyan nagyon régen csődbe ment egy utazási iroda. Hozzáteszem, már régen nem hallottunk ilyen történetet, tehát talán valami rend kezd lenni ebben az országban, és ő is szeretne ebbe bele folyni ebbe a beszélgetésbe. Szia!
2: Szia Krisztus, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, azt gondolom, ez nem általános már az utóbbi jó pár évben.
0: Igen.
2: 8-10 évvel ezelőtt azért nem múlt el úgy nyár, hogy nem ment volna csődbe utazási iroda. Ennek több oka van, nyilván gazdasági oka is, és nagyon szigorú jogszabályi okai is vannak a meghozott jogszabálymódosítások miatt. És nagyon fontos, hogy például csak úgy működhet, hogy utazási iroda megfelelő vagyoni biztosítéka van, mert ha ne adj Isten csődbe megy, valakinek haza kell hozni azokat az utasokat, aki nem tudott elutazni, annak vissza kell fizetni a befizetett utazási összeget, és ebben a konkrét esetben is ez a helyzet. Aha. Most.
0: Tehát a Salamon úr is azért mondta, hogy inkább utazási irodával utazunk. Ugye ez volt az ön egyik alapjó tanácsa, hogy ez valamiféle biztonságot nyújt. Igen ám, de az utazási irodáknál is hónapokkal előtte le kell kötnünk az utazást, Salamon úr.
1: Így van. Ez a veszély fennáll ebben az esetben is, hogy például a repülős utazásnál, ugye a légitársaság azt mondja, hogy kénytelen törölni a járatot, mert nincs kerozin. Ugye az Európai Bizottságnak a legutolsó közleménye az úgy szól, hogyha kerozin hiány miatt kénytelen a légitársaság törölni a járatot, akkor az nem fog rendkívüli körülménynek minősülni, tehát a légitársaság nem köteles ugye sem kártérítés, sem pedig kártalanítást fizetni.
0: Értem. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Ezek szerint akkor én úgy foglalom össze, hogy ma nagyon sok a bizonytalansági tényező, de ezt tudjuk, és mindig a kabáthoz kell mérni a gombot, meg a gombhoz a kabátot, tehát el kell gondolkodni azon, hogy most egészen másként kell tervezni az utazást, mint korábban. A repülős utak azért több bizonytalanságot rejtenek magukba jelenleg, és az a legbiztonságosabb most, hogyha utazási irodával megyünk. Köszönöm még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt, további szép napot.
1: Köszönöm, kezdi csókolom.
0: És már is folytatjuk a beszélgetést Ejtmar Norberttel, mert hogy itt azért több érdekes kérdés is felmerül, mégpedig az, hogy mik a jogaik a porulált utasoknak, hány utast érint, és ilyenkor mit kell rutinból azonnal tennünk.
2: Azt, hogy konkrétan hány utast érint, azt még nem tudjuk, hiszen az adatgyűjtés folyamatban van. Ugye említettem ezt a vagyoni biztosítékot, nyilván utazási iroda nem is működhet anélkül, hogy ne legyen ilyen vagyoni biztosítéka, tehát ez rendelkezésre áll. Amikor április 30-án egyébként Budapest főváros kormányhivatala tartja nyilván ezeket az utazási irodákat, és engedélyezi az ő működésüket. Április 30-án fennálló helyzet miatt visszavonta a működési engedélyét ennek a cégnek Budapest Főváros kormányhivatala.
0: De aznap tudták meg az érintettek is.
2: Van.
0: Pedig azért nyilván nem aznap reggel keltek föl úgy a kormányhivatal, hogy ennek vissza fogják vonni, hanem voltak előjelei. Miért nem lehet már is figyelmeztetni az embereket?
2: De a kormányhivatal sem kelthet pánikot, tehát neki a megfelelő eljárást le kell folytatni, és így is a lehető leggyorsabban végeztek a kollégák. Ráadásul azt is hadd tegyem hozzá, hogy azonnal felszólították a vállalkozást, hogy a fogyasztói igényeket mindenképpen elégítsek, és ha ebben, hogy erre nem képes, mert nincs olyan anyagi helyzetben, akkor ezt azonnal jelentse be mind a fővárosi kormányhivatal, mind a biztosítótársaság felé, aki a vagyoni biztosítékot tartja, őrzi tulajdonképpen.
0: Tehát magyarul mindenki kártalanítva lesz, de csak a befizetett pénze után az elmaradt élményt, az a polgári pert indíthat?
2: Hát indíthat polgári pert, de egy csődeljárás, vagy végelszámas alatt lévő cég esetében ezért nehéz. Aha. Azért azt hadd mondjam el, hogy tehát amennyiben nem tudja a cég kifizetni ezt az összeget, saját zsebből most idézőjelesen, akkor azonnal azt neki jeleznie kell a kormányhivatal és a biztosítótársaság felé, és akkor a biztosítótársaság közvetlenül fizeti ki az utasoknak a visszajáró
0: és összeget. Mi szerencs, hogy Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője is megérkezett a stúdióba. Örülök, hogy itt vagy, és látom, hogy ehhez, illetve gondolom, hogy ehhez van hozzáfűzni valód.
3: Igen, két kommentet hadd mondjak, hogy valóban, ahogy Norbi is mondta, a gyakoribb az, hogy nem tud letenni egy ilyen társaság vagyoni biztosítékot, tehát biztosító áll jót, viszont térjünk mindig vissza arra a történet, hogyha valaki ezt a utazást, vagy bármilyen szolgáltatást kártyával, digitális fizetéssel fizette meg, akkor adott esetben
0: chargeback
3: is a kártyatársaságnál ott van, tehát a kártyatársaság segítségével is tudunk gyors visszatérítést kérni.
0: Tehát akkor megint az a tanulság, hogy sokkal jobb, ha ezeket a dolgokat nem visszük a zsebünkbe a pénzt, hanem kártyával fizetjük, ugye? Mind a ketten bólogattok, de ezt nem látja.
3: A digitális fizetésnek ez az előnye is megvan, és utána nem mi állunk sorba, nem nekünk kell a biztosítóval, hanem a kártyatársaság intézi ezt utána.
0: Köszönöm szépen, maradjatok meg itt, mert még fogunk beszélgetni, viszont parkolunk egy kicsit, illetve ki tudja, hogy parkolunk vagy nem.
4: Facsipesz.
0: Volt egy 5 perces szabály, amit szerintem minden autós kb. 10 másodperc alatt bevésett az agyába, nem kellett különösebben elterjedni, ezt gyorsan megtudtuk. Viszont mi korábban beszélgettünk már dr. Kecskés András ügyvéddel, parkolási szakértővel, és most is majd hozzá fogok fordulni arról, hogy Budapesten, én nem tudom a többi városban, hogy lesz, de azt konkrétan tudom, hogy Budapesten a nyár derekán egyszerűen meg fognak szűnni a parkoló órák, és mi hosszasan lamentáltunk azon, hogy ilyenkor hogy lehet arra kényszeríteni azt, akinek csak buta telefonja van, hogy tudjon parkolni, és mindenféle variáció lesz, de nem is ez az érdekes, hanem legalábbis nem csak az én fejembe, többek fejébe ez a bizonyos 5 perces szabály, ez egyenlő volt azzal, hogy ez azért van, mert a parkolórához el kell baktatni, és vissza kell baktatni az autónkhoz. Most ez megszűnik, vagy mi lesz? Egyébként szia!
5: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem, ez a szabály nem szűnik meg, illetőleg nagyon fontos, hogy ez a szabály eddig sem arra volt, hogyha én leparkoltam a gépjárművemmel, akkor onnantól kezdve volt 5 percem arra, hogy a parkolást elindítsam. Tehát a jogszabály szerint nekem a parkolást haladéktalanul, tehát a díjfizetést haladéktalanul meg kell kezdenem, mert ugye, hogyha kicsikét a másik oldalról nézzük meg ezt a dolgot, hogyha ez az 5 perc nekem rögtön a parkolás megkezdését követően rendelkezésemre állna, akkor tulajdonképpen 5 perces parkolások esetén nem is volna szükséges parkolási díjat fizetni. Tehát ez az 5 perc türelmi idő, ez lényegében arra vonatkozik, hogyha én korábban parkolóját váltottam egy óránál rövidebb időre, akkor ugye a parkoló egy lejártát követően volt 5 percem arra, hogy visszaérjek a gépjárműhöz és elparkoljak. Ha viszont egy óránál...
0: És elparkoljak.
5: Hát vagy elmenjek, vagy akár átparkoljak, igen. az is lehetőség. Illetőleg, hogyha én egy óránál tovább váltottam korábban parkolójét, akkor ez az 5 perc, ez már 15 perces türelmi idő volt, tehát tulajdonképpen...
0: Tehát
5: egy...
0: ha mondjuk 12:45-ig szólt a parkolójegyem, akkor én 13 óráig ott lehettem már.
5: Abban az esetben, aha, hogyha egy óránál tovább szólt az a parkolójegy, ugye 12:45-ig.
0: Tehát nem is arról szólt az 5 perc, hogy én eltotyogjak a kis parkolóautomat.
5: Nem, nem, a jogszabály azt mondja, hogy haladéktalanul meg kell kezdeni ugye a parkolási
0: díjfizetést. Hát
5: ettől függetlenül előfordult olyan eset, hogy én eltotyogtam a parkolóórához, és mire visszajöttem, akkor megbüntetett ugye a parkolőr. Ezért ugye ezt az 5 perc türelmi időt elfogadják a parkolótársaságok, hogyha a parkolási pótdíj kiszabása és az én jegy megváltásám között nem telt el 5 percnél több idő, akkor ezzel én jogosan tudok élni, és ezt kötelesek is elfogadni. Tehát ilyen értelemben mondhatni, hogy vonatkozik rá, de alapesetben ugye a jogszabály szerint nekem a parkolás megkezdésekor haladéktalanul meg kell kezdenem a díjfizetést, tehát nincs az, hogy én ott kényelmesen 5 percig várakozhatok, és csak utána indítom el szándékosan a parkolást.
0: Ebből a logikából kiindul, amiután én nem tudom, 10 évig azt hittem, hogy ez az 5 perc arra szolgál. Miután nem arra szolgált ez az 5 perc, ezért ez nem fog megváltozni.
5: Nem fog megváltozni annyiban sem, hogy ugye attól függetlenül, hogy nem parkolóórák lesznek kint, ugye a parkolóórák eltűnésével lesz egy olyan kötelezettség az üzemeltetőnek, hogy 75 méterenként ki kell tennie egy információs táblát, tehát ami minden olyan adat rendelkezésre áll, ami a parkolási szolgáltatás, nevezzük annak, igénybevételéhez szükséges, tehát a telefonszám, ahova adott esetben az SMS lehet küldeni, ugye az övezetjelölő kód, tehát igazság szerint a jövőben is előfordulhat az, hogy valaki leparkol és elbattyog nem a parkolóórához, hanem az információs táblához. Ezzel ugye nyilván megint eltelhet ez az 5 perc, vagy hát annyi idő, amennyi ehhez szükséges. Eközben ugye őt meg lehet büntetni, de hogyha 5 percen belül van a pótdíjazás, akkor ezt továbbra is el fogják fogadni. Legalábbis jelen állapotában ugye a jogszabálymódosításnak nincs olyan része, vagy még nem látunk arra vonatkozó, hogy ez megváltozna. Tehát az 5 percet, illetőleg a 15 perces türelmi idő, ez a jövőben is megmarad.
0: Az viszont nem volt nagyon köztudomású, hogy egy órán túli parkolásnál 15 perc türelmi időnk van.
5: Így van, így van.
0: Én is sokszor rohantam még 5-10 percre bedobálni.
5: Reméljük, hogy ez nem fog megváltozni.
0: Hát nagyon reméljük. Egyébként maga a szabály, nyilván ezt újra kell szabályozni, nincs parkolóra, ez csak Budapestre vonatkozik, jól tudom, vagy ez egy országos?
5: Nem, ez országos, mert ugye ez törvény szabályozza az 5 perc és 15 percet, tehát ez egy országos érvényű szabály.
0: És a múltkor arról beszélgettünk, hogy lesz valami mód arra, hogy valahol, tehát hogy akinek nincs okos telefonja, annak is lesz valami módja. Erről mit tudni?
5: Igazság szerint még nem kristályosodott ki pontosan a rendelkezés. Tehát az biztos, hogy akinek nem okos telefonja van, tehát nevezzük úgy, hogy buta, de mobiltelefonja van, neki továbbra is lehetősége lesz az SMS indításával ugye a parkolási díjat megfizetni, tehát nem lesz feltétlenül szükség az internet kapcsolat. Amin gondolkoznak, ugye az egy olyan megoldás, hogy az adott parkolás üzemeltetőnél a pótdíjazást követő 24 órán belül legyen meg az a lehetőség, hogy bemegyünk az ügyfélszolgálatra, bevisszük a kiszabott pótdíjat, és akkor egy 3 órányi, az adott övezetre vonatkozó 3 órányi parkolási díj megfizetésével kvázi én megváltom azt a parkolási eseményt. Ez
0: akkor lesznek sokan olyanok, akik majd egész napra valahol lehorgonyoznak, és csak 3 órát kell kifizetni.
5: Így van,
0: magyar az okos.
5: Így van, illetőleg, ugye ez az egyik veszély ebben, hogy akkor tulajdonképpen, ha valaki megpróbál blitzelni, és nem parkolási díjat fizetni, akkor 3 óra parkolási díj megváltásával tulajdonképpen ki tudja váltani a jóval magasabb összegű pótdíjat. Illetőleg ugye van egy másik oldala is a történetnek, hogyha én ténylegesen csak mondjuk 16 percre szeretnék felszaladni valahova, akkor meg miért fizessek aránytalanul 3 órát, viszont ez esetben ugye, ha ez a szabály életbe lép, akkor nem lesz más lehetőségem pótdíjazás esetén, hanem akinek nincs mobiltelefonja, az sajnos, ha pótdíjazzák, akkor 3 óra alatt nem fog tudni megúszni egy parkolási esemény.
0: A nagyvárosokban lesz egy kis kavarodást nem tudni, nem hallottál még arról, hogy lesz valamilyen türelmi idő az átállásra?
5: Erről nem hallottam, de igazság szerint ugye, hát az átállást az fogja érinteni, hát, hogyha valaki az apró pénzzel a zsebében próbál parkolást indítani.
0: Tudod, mennyi apró pénz van az én kocsimban?
5: Nálam rengeteg, most már az autómosás miatt többnyire. De rengeteg.
0: Az százas kell, úgyhogy megbeváltom.
5: A százas és 200-as, igen. A többi otthon van, pont most néztem, hogy van ilyen tömeges apró pénzbeváltási lehetőség, állítólag a Nemzeti Banknál van, de ennek majd utána fogok nézni, bár Binder István ezt biztos jobban tudja, mint én.
0: Biztos. Van István egyébként ilyen?
3: Van lehetőség, de egyébként én úgy tudom, hogy erre postahivatalokban és banknál is.
0: De az pénzért, van tehát lehetőség. Valamit felszámol.
3: Ezt mindig egyedileg meg kell nézni, igen. Aha. Sőt, ugye károsodott bankjegyet is vihetünk, ha 51%-a megvan.
0: 51, tehát akkor elég a felénél egy kicsit több, mit tudom, 5000-es bevinni, és akkor levonják belőle az arányt, ami hiányzik, vagy egy az egybe kicserélik?
3: Egy az egybe, azért Hoppá. Nem lehet két felet vinni, mert akkor kétszer két 5000-est nem kaphatunk. Hát, ez egy más történet.
0: Mert hogy mi nagyon találékony
5: nemzeti. Azért ez is kijátszható, nem? Tehát hogyha én mondjuk...
0: Nem tudom. Hogy?
5: Hát, most csak úgy elgondolkodtam rajta, hogyha szépen ilyen szeleteket vagdosod mindig egy pénzből, és mindig összeillesztem egy pici hiányal, akkor egy idő után lehet, hogy 100-ból utána lesz 101 darab bankjegyem.
0: Én nem vagyok ahhoz elég autista, én kaptam egyszer a Binder Istvántól ajándékba egy tömböt, amiben ilyen, hát ilyen föl, nem is tudom, fölvágott, vagy fölszabdalt pénzek voltak, és annak van egy értéke. Én azt úgy őrzöm, mint Darius kincs, és mindig elgondolkozom rajta, hogy biztos van, aki ezt fölvágta, már is elkezdte összerakni.
3: Milliméter nagyságú tömbről beszélünk, 4 millió forint egy ilyen téglatöm.
0: Tényleg?
3: Ha ezt összerakod, akkor sem biztos, hogy ezek érvényes bankjegyek.
0: Mert nem 51%.
3: Miután megszűnt a bankjegy, utána is van egy kivezetési idő, ahol még a banknál visszaváltatod, utána már csak a Nemzeti Banknál.
0: Ja, hogy
3: banknál,
0: ezek régi?
3: Ezek régi bankjegyek, de azért próbáld meg.
0: Nem, köszönöm, nem fogom megpróbálni, egyébként meg nagyon szerettem, úgyhogy oda se adom senkinek.
5: De most pont az iratdarálás kapcsán hallottam, hogy van már olyan szoftver, ahova a ledarált darabokat tömegesen valaki beszkenneli, akkor a szoftver pillanatok alatt AI alapon összerakja. Igen, az hát, eredeti dokumentumot, tehát akár ez a pénz esetében is.
0: De hát most hallott, hogy már nem visszaváltós pénzekről van szó, úgyhogy már nem is érdemes ezekkel próbálkozni. Mindenesetre nagyon...
5: De még feltalálhatják az időutazást is.
0: Hát az időutazást is, meg a melegvizet is szerintem. Azért parkolási ügyben majd még nyagatni foglak, mert szerintem még mindig elég sok ezzel kapcsolatban bizonytalanság, valamint azt gondolom, hogy nagyon sokszor el kell mondani, hogy mindenkinek beépüljön az agyába, ami nekem egy pillanatra beugrott, hogy mi lesz például Siófokon, ahol nagyon drága a parkolás, nagyon rövid ideig maradhatsz egy helyen, és ott sutya egyszerre csak leveszik az órákat, szerintem lesz az emberekben egy olyan rutin, hogy hurrá, nem kell fizetni, mert miért kéne fölnézni 75 méterenként, ja, mégis kell. Szóval, hogy kíváncsi vagyok, hogy az autókra tesznek-e egy ilyen információs szórólapot, mert sokféleképpen fel lehet hívni a figyelmet, ha éppen nem az a cél, hogy jó sok pénzt lehúzzanak tőlünk.
5: Nem? Szerintem nem fognak. Én inkább azt gondolom, hogy az volna gyanús, hogyha nem kéne fizetni a mai világban.
0: Ez így igaz. Köszönöm, hogy eljöttél.
4: Facsipesz.
0: Beszélgettünk mi már a műsorban a finfluencerekről, de most már szerintem egyre jobban beépül mindenkinek az agyába ezek a úgynevezett pénzügyi befektetési véleményvezérek. Nagyon messze jutottak az influencerek, és nagyon veszélyes utakra is eveztek. Binder István azért ül ma itt, mert megígérte, hogy beavat minket a részletekbe, meg abban, hogy mennyire nagyon veszélyes. Szóval addig, amíg egy influencer, egy véleményvezér rám egy krémet akar sózni, mondjuk, vagy egy ilyen, mit tudom, barnító krémet akar sózni, én azt gondolom, hogy az nem rejt annyi veszélyt, mintha elbukhatom a pénzem. Jó gondolom?
3: Így van, sőt, hogyha bizonyos termékekről beszélünk, akkor nem csak a pénzünket, de még azon felül is, tehát mínuszba kerülünk, még azon felül is kell fizetni. Nem véletlen az, hogy ahogy a bevezetőben is elhangzott, egy európai kampány indult az Európai Értékpapír Forgalmi Hatóság vezetésével, sőt, az Európai Parlament foglalkozik most már a dologgal, mert hogy egy egységes uniós szabályozás készül ezekre a véleményvezérekre.
0: De mindig utána ébredeznek, tehát Tehát addig, míg ezek nem készülnek el, addig nagyon sok kárt tudnak okozni. Hát
3: reméljük, hogy talán ez a figyelemfelhívó kampány is segít, már csak azért is, mert a marketing stratégiájában nagyon sok pénzügyi tükköpölcég ezeket a véleményvezéreket most már tudatosan alkalmazza.
0: Sőt, én olvastam egy statisztikát, hogy már tehát a büdzsének több mint a felét ezekre tolják. Ez így nagyon döbbenet.
3: Így van, hiszen itt a klasszikus kommunikációs csatornákhoz képest ők egyfajta, ezek a celebek, ezek a véleményvezérek egyfajta életmintát mutatnak, tehát elérhetnek olyan befektetőket, olyan ügyfeleket, amiket a klasszikus csatornák nem. Aha. Ebből következően reagált a hazai hatóságok is, és tulajdonképpen arról van szó a pénzügyi influencereknél, vagy finfluencereknél, hogy nekik is meg kell bizonyos szabályoknak felelni, illetve minden egyes esetben az ő konkrét tevékenységük alapján mérlegelendő, hogy ők nem számítanak-e befektetési szolgáltatónak, vagy pedig közvetítőnek. Tehát nem csak reklám, vagy marketing szabályoknak, egyéb hatóságok által is vizsgált szabályoknak kell megfelelni, hanem ha átlépnek egy küszöböt, tehát például konkrét befektetési termékeket ajánlanak.
0: Már pedig ajánlanak.
3: Nem csak úgy azt mondják általában, hogy a részvény kockázatosabb, az állampapír meg biztonságosabb, hanem azt mondják, hogy XY befektetési termék, és adott esetben, tehát ezt nagyon konkrétan leszűkítve ajánlják konkrét szolgáltató termékeire, és adott esetben mondjuk egy linket is oda tesznek, hogy figyelj, ha ez érdekel, akkor itt menj rá a termékre, itt tudsz szerződni a szolgáltatóval, itt tudsz ilyen terméket vásárolni, az bizony nagyon keményen felveti a közvetítői vagy befektetési szolgáltatói létet.
0: Na de ez ma már mindennapos, szóval, hogyha kinyitod a közösségi médiát, konkrétan ajánlanak konkrét dolgokat.
3: Igen, abban az esetben, hogyha ez történik, akkor a Nemzeti Bank ezt megvizsgálja.
0: Mert hogy van már erre egy csoportotok, akik ezt nézik?
3: Mi gyakorlatilag ugye amellett, hogy a legális piaci szolgáltatók szereplők felügyeletét is elvégezzük, úgynevezett piacfelügyeleti vizsgálatot is végzünk, és bárki, akár utazási irodának álcázva, lásd egy karcagi hölgy korábbi története, akár bármilyen tevékenység keretén belül álcázva pénzügyi tevékenységet végez, azt jogosulatlan pénzügyi szolgáltatásként vagy közvetítésként felelősségre vonjuk. A vizsgálatunk során már kitesszük a figyelmeztetést, hogy ennek a szereplőnek erre nincsen engedélye, és intézkedést hozhatunk, ha elmarasztást.
0: Magyarul látunk. Most akkor sokkal nagyobb volumenbe vizsgáljátok ezeket a dolgokat? Mert ja. Hogy nagyon sok emberhez el tud ez így jutni.
3: Így van. Azok a szabályok, azok rájuk is vonatkoznak, mint bármilyen közvetítőre, tehát kell engedélye rendelkezniük, vagy közvetítőként egyes esetekben regisztrációval kell rendelkezniük. Amellett, hogy be kell mutatniuk konkrétan azt, hogy nekik például ebben akár egy Facebook posztban, vagy akár milyen közösségi média posztban, be kell azt is mutatniuk, és ez egy uniós és hazai elvárás, hogy például kapnak-e bármiféle juttatást egy befektetési szolgáltatótól, vagy bármilyen pénzügyi intézménytől, akinek a termékét ajánlják. Ezt oda kell írni, hogy mi ezért kapunk, adott esetben reklám, vagy hirdetés szöveget is oda kell írni.
0: Jó, de van, ahol odaírják, de komolyan mondom, hogy lupéval se lehet észrelni. Van ennek valami előírás, hogy feltűnő legyen?
3: Hát ugyanazok a hirdetési, ugyanazok a közzétételi szabályok, mint mondjuk egy teljesítelmény mutató közzétételnél. Ugyanaz a betű méret, ugyanaz a kiemelés, stb. Tehát nem lehet eldugni. Kettő, mint minden közvetítőre vonatkozóan, nekik is közzé kell tenni azt, hogy milyen kockázatai vannak a terméknek.
0: De egy közvetítőnek nem kell vizsgát tenni, tehát akkor holnaptól vagy mától én is lehetek közvetítő?
3: Most vagyunk a lényegnél.
0: Jó.
3: Tehát minden közvetítőnek, minden ügynöknek Magyarországon szigorú, amellett, hogy a befektetési szolgáltatónak felelősséget kell vállalnia a tevékenységet, nagyon szigorú Nemzeti Bank kérdésbankja, vizsgatesztje, vizsgabiztosok által végzett vizsgán át kell mennie. Nem lehet akárki éppen beszédül az utcáról ilyen Ezek a nagyon szigorú minőségbiztosítási szabályok rájuk is vonatkoznak, ezért van az, hogyha ennek nem felelnek meg, nem emelik ki emellett a terméknek a kockázatait, nem mutatják be az árnyoldalait, akkor bizony jogosatlan szolgáltatóként, közvetítőként felelősségre vonjuk.
0: Volt már erre példa?
3: Magyarországon ez azért még viszonylag gyerekcipőbe jár, de jogosatlan közvetítőket, akik lehet, hogy ilyen idézőben finfluencerkedéseket is végeztek, ezeket rendszeresen kapunk el, illetve hozunk ellene intézkedést.
0: Aha. Egyébként az érem másik oldala, hogy azok a cégek, akik ezeket megbízzák, nem ártan, hogyha bevésnek a fejükbe, hogy csak olyanokat bízhatnak meg ilyenfajta reklámtevékenységgel, akiknek megvan ez a bizonyos közvetítői végzettségük, különben kidobott pénz Dunába öntötték.
3: A közvetítőkhöz képest ők sokkal súlyosabb bírságokat kapnak, ja. És sokkal súlyosabb szankciókat. Amellett azért, hogy hát a nevük is, hogy mondjam, némi sárfröccsen az ő nevükre, aha. Tehát hogy ez talán nekik sokkal súlyosabb. És talán még egy gondolatot engedj meg nekem, amiről az elején beszéltünk, itt olyan úgynevezett tőke átételes befektetési termékekről is szó most lehet.
0: Azért mondjuk el a közérthetően.
3: Ez azt jelenti, hogy én azt látszólag csak 1 eurót fektetek abba a befektetésbe, igen. De a tőke átételnél azt mondja nekem a közvetítő, vagy a Finfluence, vagy a szolgáltató, hogy valójában 100 eurós befektetés történik meg, tehát 150, hát jellemző inkább 30-50 szeres nagyításba kerül ez a történet, hogy nagyon jó, nagyot tudunk nyerni, csak ha viszont ezeknél a kockázatos termékeknél nem jön be a befektetés, akkor 30 vagy 50 vagy 100 eurós a veszteségünk is, tehát nem ugyanannyit az 1 euró, amit beraktunk, az veszik el, hanem mínuszba kerül a számlánk, és a adott esetben az a szolgáltató vagy az ellenoldali ügyletbe lévő azt a többi összeget is kéri.
0: Itt is jellemző, hogy főleg a fiatalokat érik el, mert ugye mi beszélgettünk már a hatóság kapcsán arról, sőt még a GVH-val is, tehát ez az összes ilyen felügyelő hatóság résen van, ti mondjuk a pénzügy miatt az influencereken, tehát hogy itt is jellemző, ugye jól tudom Norbi, hogy a fiatalok vannak a leginkább veszélyeztetve, mondjuk a pénzügyben nem a legfiatalabb korosztály, hanem a fiatalok.
2: Hát abszolút jól tudod, és iszonyatosan nagy befolyással bírnak ezek az influencerek a fiatalokra, és
0: több minden
2: közösségi médiában. Igen, és már többnek tekintik őket, mint a barátokat, vagy mint a családtagokat, és tőlük várják a tanácsokat, tulajdonképpen írnak is nekik, és az influencerek többsége meg válaszol is konkrétan, és tényleg barátként kezelik, és mindenben, tehát akár termékvásárlásban, akár szolgáltatás igénybevételében, életmódban, hogy mit tegyenek, hogyan sportoljanak, többen vagy ne sportoljanak, mivel játszanak, hogyan játszanak, stb. Olyan szintű befolyással bírnak, ami azt gondolom, hogy nem csak egy fogyasztóvédelmi probléma, hanem már egy társadalmi probléma is.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy mind a mellett, hogy ez egy fogyasztóvédelmi és pénzügyi és súlyos pénzügyi probléma is, azt gondolom, hogy a társadalom meg nekünk a szülőknek a felelősség, hogy miért keresnek, ugyanis mi is kerestünk példaképeket gyerekkorunkban, nem? István?
3: Így van.
0: De nem a külvilágból.
3: Ezek sportok, hát azért más volt egy kicsit a digitális világ adott esetben. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos tanácsot kaphatunk tőlük, ha már ez függés és ráhangolódás, akkor ez egy óriási kockázat. A másik oldalon, tehát szabályozói hatósági eszközökkel kell megvédeni adott esetben azokat a fogyasztókat is, akik, tehát hogy mondjam, társadalmi nevelési vagy társadalmi edukációs dolgokat is nyilván minden hatóság megpróbál, de hogyha ez az egyik oldalon csak valamennyi eredményt tud elérni, akkor bizony hatósági eszközökkel is föl kell lépni ezek ellen, abban az esetben, hogyha tilosba tévednek, tehát tényleg itt jogosatlan pénzügyi szolgáltatás van, és ahogy említettük, ezt mindig az összes egyedi körülmény vizsgálatában lehet megállapítani.
0: Norbi, neked is gondolom hasonló a véleményed, a bólogatásodból erre itt gondolok.
2: Hát abszolút, nyilván a hatóságnak fontos feladata van, de azért itt a szülői felelősségnek, az iskoláknak, pedagógusoknak.
0: De minden csoda 3 napig tart, ez nem fog elmúlni, tehát ha már annyian megégetik magukat, lehet, hogy más kárán fogunk tanulni, vagy fog a társadalom tanulni, de már annyian megégetik magukat is ennek, nagyon nagy média visszhangja van, akkor előbb-utóbb ezek lekerülnek a napirendről.
2: Most egyébként nem úgy tűnik, hogy ez csak a három napig tartó csoda. Igen, és említetted, hogy nekünk is voltak példaképeink, persze, csak nekünk volt egy sportoló példaképünk, őt hetente egyszer láttuk a tévében jó esetben, és ennyi volt. Most pedig 0-24 nyomja az az influencer az ő érintő tartalmat, amit ha adott esetben követ valaki, és tényleg ráfügg, akkor annak komoly.
0: És hozzáteszem, hogy a média egyéb területe is alá tettek egy jó nagy lapáttal, mert ezek a bulvár műsorok például a tévékbe, ezek is csak azt erősítették, hogy irigyelt emberekké váltak, és próbálták őket utánozni. Jó messze mentünk. A lényeg az, hogy azért az, aki okos, az óvakodik a finfluencerek, tehát ezek a pénzügyi befektetési véleményvezéreknek a megmondó ember szerepét elhinni. Nem azt mondom, hogy ne nézze meg nem azt mondom, hogy a szülő ne engedje a gyereknek, de azért fenntartásokkal kezeljék, és már is mindjárt megyünk tovább.
4: Facsipesz.
0: De nem nagyon tudunk keveredni ma a pénzügyi dolgokból, ugyanis arról is akartunk mindenképpen szót ejteni, hogy mi van, ha véletlenül rossz számlára utalunk, bevallom, velem már előfordult, de nagyon nagy szerencsém volt, mert akinek utaltam, azt föl tudtam hívni, és el tudtam neki mondani, hogy milyen, mit csináltam, és hogy egy betűt elütöttem, és pont volt egy-két olyan ismerősöm, akinek hasonló neve volt, és ő visszautalta, de én azt gondolom, hogy szerencsém volt. Zentei András óvéga.hu főszerkesztője arra vállalkozik, hogy megpróbálja megértetni, vagy elmondani, hogy egyáltalán van-e szansz arra, hogy az, aki és mondjuk nagy összeget utal, az bottal üthet-e a nyomát, vagy történik valami? Szia, Andris!
6: Szervusz, Kriszta, üdvözlöm a hallgatókat. Engedd meg, hogy én is egy személyes történetet meséljek akkor el ebben a témában.
0: Akkor mert... te is már kipipáltad.
6: Igen, tehát velem is történt már ilyen.
0: Szerintem, akik itt ülnek a stúdióban, hát igen.
6: Velem is történt már ilyen. Én velem az történt meg egyébként, hogy a saját számlámra, az egyik banknál vezetett számlámról a másik saját számlámra szerettem volna átutalni egy viszonylag nagyobb összeget. És én annak idején, és el volt mentve a saját számlám, ugye a saját netbankomban, én néven, csak hogy az volt a probléma, hogy én az ELTE-re jártam annak idején egyetemre, és az ELTE is el volt mentve, ha vannak idején a bukásnál a pótvizsgadíjat kellett befizetni. És hát az volt a probléma, hogy hát én bértem, hogy és akkor az én helyett a másikra.
0: És körülbelül 150 évi pótvizsgadíjat
6: átutaltam. Hát én nem tudom pontosan, illetve tudom, de most nem fogom elmondani, hogy konkrétan mekkora összeg volt, ez egy komoly összeg volt, tehát nagy összeg volt.
0: De lehet, hogy több generáció, még a ükunokád is pótvizsgálat.
6: Igen, és akkor azonnal elöntött az adrenalin, elsötétült a világ, úristen, most mi fog történni? És hát elsőre én azt tettem, amit szerintem egyébként az emberek többsége ilyenkor tenne, felhívtam a bankomat. Azt a bankomat, ahonnan az utalást indítottam. És elmondtam, hogy mi történt.
0: Hát, és hogy... ma, bocsánat, azonnali átutaláson, amire büszkék is vagyunk, még magyarok, meg nagyon kényelmes is, igen, hogy megnyomom az elküld gombot, és már ott van. Na, ilyen igen esetben nem biztos, hogy annyira örültél neki.
6: Hát nagyon megijedtem, és akkor kérdeztem, hogy most mi van. És akkor mondták, hogy hát olyan nincsen, hogy ők azonnal vissza tudják fordítani ezt az összeget. Ilyen ugye nem létezik, ma már pláne nem létezik.
0: Azonnali átutalás van, azonnali visszafordítás nincs.
6: Azonnal teljesül, igen, tehát igen, ott van az adott úgymond címzetnél az a pénz. És hát azt ajánlotta nekem a bankban, a banki ügyintéző, hogy hát hívjam föl azt, akinek utaltam azt a pénzt, hogy keressen meg, és kérjem meg, hogy legyen szíves, aha, küldje vissza. Ugye itt nekem az volt a szerencsém, hogy ez gyakorlatilag tényleg egy ilyen pótvizsga számlára utaltam. Tehát ez egy hivatalos dolog volt, felhívtam a tanulmányosztályt, megkérdeztem, hogy mi a helyzet, és akkor mondták, hogy igen, ők még ugyanezt nem látják, mert náluk ez nem tudom milyen rendszer, amiben benne vannak, úgyhogy meg kell várni, amíg ők ezt látják, és akkor küldjem el nekik az igazolásokat, és akkor utána vissza fogják küldeni. És akkor én e-mailben szépen összegyűjtöttem nekik ugye a banki kivonatot, tehát azt, amit le tudtam tölteni ugye a netbankból, hogy igazoljam az utalást.
0: És akkor visszautaltak?
6: Leírtam, hogy mi történt. Aha. Így van, még másnap visszautalták nekem ezt az összeget, de hát úgymond szerencsém volt.
0: Szerencséd volt, igen, ám, de mi van akkor, hogyha Lucz Gizinek utalod el, akit fogalmad nincs, hogy ki az, tehát
6: ugye még több esetőség is van. Ugye a legjobb esetőség az az, hogyha olyan számlaszámra utalunk véletlenül, ami nem létezik.
0: Az a nagy
6: ez a legjobb, igen. Ez a legjobb ebben
0: mert
6: az
0: akkor mi van, akkor vissza
6: fog térni hozzánk ez a pénz, igen, automatikusan, külön dolgok nélkül, tehát nincs akkor ebbe az esetben tennünk, de ugye ezt nem feltétlenül tudjuk azonnal, hogy most akkor ez jó volt, vagy nem volt jó, vagy mi történt, de igen, tehát ha egy teljesen ismeretlen valakinek utaltunk el pénzt, akkor nagy valószínűséggel nem lesz más választásunk, mint egy visszafordítási eljárást kezdeményezni.
0: Tehát létezik olyan, hogy visszafordítási eljárás.
6: Az eljárás létezik, azonban sokáig tart. Tehát előfordulhat, hogy ilyenkor akár 30 napig is nem jutunk hozzá a pénzünkhöz.
0: Na de szerencsé, hogy hozzájutunk, kinézzük a jó oldalát, ez igen, a félig tele a pohár, vagy félig üres.
6: Igen, belföldi számláknál, tehát hogyha viszont elutaltuk esetleg valami teljesen random helyre, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ez sikeres lesz.
0: Aha, tehát azért összefoglalva, a belföldi számláknál, hogyha a fals számlára utalunk, akkor annyi, hogy egy idő után kapjuk csak vissza
6: a pénzt. Igen, de itt ugye az a fontos, hogy az embernek nagyon óvatosan kell ezzel eljárnia. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogy ötször ellenőrizze, hogyha olyan számlára akar utalni, amire eddig még nem utalt.
0: Aha. Illetve... De van, amikor automatikusan az én bankomnál automatikusan kéri, hogy melyik bankba utalok, bár... Ez se megoldás, mert lehet...
6: Ez ugye bankja válogatja, sőt, szerintem rendszere válogatja. Például, amelyik banknál én most vagyok, ha olyan számlaszámra akarok utalni, tehát olyan partnernek utalok, akinek még soha nem utaltam, akkor felugrik nekem egy figyelmeztetés, hogy én ennek a partnernek még sosem utaltam pénzt, és biztos vagyok-e abban, hogy el akarom neki utalni ezt az összeget. Sőt, még olyan is van néha, még kicsit túlzásba viszik ezt a
0: nem csak ebbe egyébként az ATM-eknél is én megőrülök tőle, hogy ott okoskodik nekem is, még plusz 26 gombot kell megnyomnom, mikor gyorsan adja ide a pénzt, és itt sem vagyok. Biztos, meg szakítsa, meg... Tehát ezek...
6: Igen,
0: és
6: igen.
0: Lassan mondja, mint...
6: Hát megvan ennek az oka.
0: Tehát, biztos.
6: Hogy tényleg, itt az a helyzet, hogy sokkal nagyobb kockázata van annak a dolognak, hogyha valami nem pontos, mint annak, hogy esetleg egy kicsit idegesítő, vagy egy kicsit lassú, vagy például nálam az is történt, hogy próbáltam elutalni pénzt valakinek, akinek addig még soha nem utaltam, és letiltotta a netbankomat a bankom, mert hogy ez úgynevezett suspicious activity volt, tehát valamilyen gyanúsnak ítélte azt, amit csináltam.
0: Akkor már tudom, melyik banknál vagy.
6: Letiltotta, és akkor fel kellett hívnom az ügyfélszolgálatot, és el kellett mondanom, hogy igen, én valóban szerettem volna ezt az utalást, és állítsak nekem helyre a dolgot, és akkor kaptam ugye egy pótkódot, amivel újra kellett aktiválnom az egész rendszeremet, úgymond.
0: Tehát visszatérve, hogy nincs azért minden veszve.
6: Nincs minden veszve.
0: Hogyha valaki rossz számlára utal egy jogi szemem pénzt.
6: De jobb, ha megelőzzük. Igen, tehát, jobb. Nincs minden veszve, de sokkal jobb, ha megelőzzük.
0: De ha már megtörtént a baj, többféle lehetőség van, hallhatták, ha ismerősnek utaltuk, attól vissza lehet kunyerálni, hogyha olyan helyre utaltuk, ami ahova az az összeg extrémnek tűnik, akkor is vissza lehet kapni. És akkor is, hogyha nem létező számlaszámra utaltuk, azért 30 napot ki kell várnunk, hogy a jogos jussunkat visszakapjuk. Viszont, hogyha olyan helyre utaltuk, ami létezik is, hát akkor egy hosszabb eljárási folyamatnak leszünk a részese.
6: Így van, de mindenképpen azonnal hívjuk fel a bankunkat, és mondjuk el, hogy mi történt, ez nagyon fontos.
0: Az ügyfélszolgálatot, azt hiszem 0-24-be van.
6: 0-24-be kell, igen.
0: De van is, ugye, még minden István itt van, úgyhogy ugye az ügyfélszolgálatok azok az ilyen bejelentéseket éjjel-nappal fogadják.
3: Igen. A helyzet az, hogy a törvény úgy fogalmaz, hogy ilyen helyzetben a minden ilyenkor szokásos erőfeszítést meg kell tenni a banknak, hogy ez a pénz visszakerüljön.
0: Először nekünk, aztán a banknak, igaz?
3: Ez azt jelenti, hogy tehát a bank itt postás ebben a történetben, és tulajdonképpen mi hibáztuk.
0: Fényleg.
3: Nagyon jó ez a tanács valóban, hogy tegyünk meg mindent, hogy pontosan töltsük ki azt. És ez azt jelenti, hogy a bank értesíti, ha egy másik bankról van szó, azt a másik bankot, hogy azt az ügyfellel vegye fel a kapcsolatot, és történjen meg a visszatérítés. Ez egy polgárjogi követelés innentől, amivel élünk, hiszen nem történt semmiféle ellentételezés, munkavégzés, vagy bármi, ami miatt mi átutaltuk volna ezt a pénzt, és ez nagyon fontos, ez innentől visszajár, de legrosszabb esetben egy polgárjogi követeléssel és annak mindenféle következményével. Egy utolsó megjegyzést hadd mondjak, mert erre nagyon sokan szoktak hivatkozni, hogy hát lehet, hogy a számlaszámot rosszul írtam, igen, de viszont a név az jó volt az elküldésnél. Aha. Nem a nevet nézi a rendszer, a név az lehet, hogy pontos volt, hanem egyedül a számlaszám számít ilyenkor. És még egy gondolat, amit már mondtatok részben, bizony, ha egy pontatlan, itt ugye a számlaszámok úgy állnak össze, hogy bizonyos részüket egy algoritmus generálja, tehát nem akármi lehet ott a számoknál. Ebből következően, hogyha pontatlan számlaszámot adunk meg, igen, akkor a rendszer nem is engedi elutalni.
0: Jó, de a 3x8-at adok meg, csak éppen valami nem stimmel.
3: Ha egy létező számlaszám, akkor elmegy a dolog, de hogyha én ütök be egy rossz számot, akkor lehet, hogy ez az algoritmus nem engedi eleve tovább, mert az nem létező számlaszám.
0: Az az igazság, hogy én szerintem ezt mind a ketten megerősítettek, hogy ahány bank, annyiféle biztonsági rendszer és annyiféle módszer, hogy lehet utalni. Vannak, én tudom, hogy van olyan bank, amelyik sokkal fejlettebb, ebben már sokkal előrébb jár, és van, ami nem. És ezért nem mindegy, hogy melyik bankban vagyunk, mert hogy ilyen esetben is számít, ha jól gondolom. Binder István bólogat, úgyhogy én meg szinkronizálom őt.
6: Bocsánat, én még azt szerettem volna elmondani, hogy a másik oldalon egyébként, de figyeljünk arra is, hogyha kapunk valakitől egy összeget, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, akkor azt mi nem tarthatjuk meg. Tehát, hogy a másik oldalon is figyelni kell erre.
0: Tehát ha te nem mi vagyunk nekem azok, most 100 milliót, akkor
6: én hirtelen kapok a számlámra, vagy te kapsz a számlámra hirtelen bármennyi pénzt egyébként, mindegy, ha 50 ezeret, akkor is, ha annak nem történt semmilyen ellentételezés, akkor te azt semmilyen formában nem tarthatod meg.
0: Na jó,
6: meg.
0: De akkor viszont én nekem mert már az is felmerült a kérdés, igen, hogy nekem azt vissza kell utalni, nekem az pénzbe kerül. Vissza ki kell fogja utalni. Ezt kifizetni nekem? Hogy szól a szabály?
6: Ezzel ne foglalkozzál, utald vissza szerintem.
0: Nem utalom vissza, ha nekem ez kártok.
3: Szerintem azért nagyon fontos, amiről most beszélünk, mert a kibercsalásnak egy klasszikus mostában alkalmazott eszköze, hogy úgynevezett zombi számlákként használnak minket, egy kisebb összeget utalnak, vagy pár kisebb összeget, adott esetben mások pénzét, és utána a beetetés a csalásnak az a lényege, hogy nekünk viszont egy nagyobb összeget kérnek el tőlünk, tehát fölhívnak minket, azt mondják, téves utalás volt, stb., és így veszik fel a kapcsolatot. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos történet. Nagyon sok esetben ez nagyon nem véletlen, hogy egy kéretlen, váratlan összeg érkezik.
0: És akkor most visszautaljuk, vagy nem? Most megzavartam.
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen vegyük fel a kapcsolatot a bankunkkal. Megint azt mondom, kérünk egy biztonsági csekkolást. Minden, amiről az előbb beszéltetek, hogy nehézkes, 5 percet tovább tart, az a mi védelmünkről szól. Tehát inkább várjuk azokat a 5 perceket végig, nehogy egyszer baj történjen, és utána egyeztetve a bankunkkal döntsünk arról, hogy mi történjen.
0: Jó, de arra nem válaszoltatok, hogy ilyenkor ugye egy ilyen átutalásnak van költsége, olyan bankszámlán van, hogy az az én károm, hát nem én okoztam a kárt, vagy ilyenkor a bank elengedi nekem, vagy mi a gyakorlat, vagy azt nem mond István, hogy kérdezze meg a saját bankomnál, akkor...
6: Én egyébként azt gondolom, hogy ennek a költsége eltörpül amellett a következmény mellett, ami egyébként érhet minket. Tehát ezzel majd később foglalkozzunk, szerintem. Hívjuk fel a bankot, mondjuk el nekik, hogy mi történt, és én úgy gondolom, hogy vissza fogják egyébként téríteni a költségünket, igen, igen, de hogyha nem tesszük meg, akkor sokkal nagyobb problémánk lehet.
0: István?
3: Egyetértek tökéletesen.
0: Egyébként jó múltkorában jártam úgy, hogy az automata az nem működött, az ATM a bankomnál, és dühöttem, berohantam, mert kellett volna pénz, és azt mondták, hogy fölvehetem a pénztárból, és nem kell fizetnem azért, elengedik, mert hogy kvázi az ő hibájukból, azt hiszem kifogyott a pénz, a muníciójuk elfogyott az ATM-be, tehát hogy meg is lepődtem, hogy ez ilyen gyorsan, lazán és rugalmasan ment, úgyhogy gyorsan föl is lehetett venni pénzt. Tehát eltérhetnek akkor, hogyha ilyen, az élet ilyen furcsaságokat hoz.
3: Nagyon nem jellemző az ATM-eknél a hiba, de bizony, hogyha ott a kerületben áram, vagy a megyében áramszünet van, vagy településen,
0: akkor megzavarodnak.
3: Akkor ezeknél is lehet probléma, és ugye amiről egy korábbi adásban beszéltünk, azért kell ezeknél az okos automatáknál most már megszakítani, vagy kilépni, mert lehet, hogy a te történetednél nem tudtad, azt hitted, hogy meghibásodik, de a következő, akár véletlenül jó szándékon odalépő ügyfél is adott esetben készpénzt akarna fölvenni. Megtörtént az, hogy a te kontódra, hogy az előző ügyfél számlájára történt, hiszen még az a egy percen belül idő nem járt le, amikor tényleg kileptette volna az előző ügyfelet az ATM.
0: Hát körülbelül ennyi fért bele ebbe a mai műsorba, ami kimaradt a következő héten, biztos, hogy végig fogjuk beszélni. Köszönöm szakértői vendégeimnek, Ejtman Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének, Binder Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívőjének, Dr. Kecskés András ügyvédnek, parkolási szakértőnek, és végül, de nem utolsó sorban Zentai Andrásnak, a hovege.hu főszerkesztőjének, és természetesen Bicó Tamásnak is, aki nélkül nem tudunk egyáltalán, nem is vagyok hajlandó műsort készíteni, mert hogy ezzel a műsorunk végére értünk, bármikor vissza tudják hallgatni, és miután most már hallhatják, hogy folyamatosan feldolgozzuk az önök által e-mailbe küldött kérdéseket, panaszokat, továbbra is arra biztatom önöket, hogy írjanak nekünk, és egy kis türelmet is szeretnék kérni, mert rengeteg panasz van, és azért idő kell ahhoz, hogy a szakértők pontos válaszokat tudjanak erre adni. Na de a lényeg, facipesz2025@gmail.com, erre várjuk továbbra is kérdéseiket, megoldandó panaszaikat. Törtei Takács Krisztát hallották, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felső oktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot.
0: Időjárás.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit a Peter Spahn zenekarból. Pál Péter, zenész, színész itt van. Kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó reggelt!

0: nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Elmondod, hogy mi az, ami most eszedbe jut, hogy mi minden történt?
0: Hú, Szabos, hát figyelj, nagyon-nagyon sok minden történt. Én úgy emlékszem, körülbelül 2 éve beszélhettünk először, és hát akkoriban, jól tudom, a Hogyha lejönnéd című dal kapcsán beszéltünk, meg talán a Szélröpít volt még, és azóta megalakult a zenekar, a Peter Spence zenekar. És valójában nekem gyerekkorom óta ez volt a vágyam, hogy legyen egy olyan zenekar, amelyben én leszek az énekes, és hozom a dalokat, és lesz egy ilyen csodálatos műhely munka, mint ami most nagyon szépen kialakult, és folyamatosan kialakulóban és fejlődésben van nálunk. És hát tulajdonképpen úgy alakult ez a projekt, hogy van egy nagyon jó barátom, akit Kálmán Lászlónak hívnak, és egyébként egy zseniális billentyűs, és őt kerestem meg, hogy volna-e kedve zenélni abban a zenekarban, ami pillanatnyilag még csak egy személyes volt. És akkor azt mondta, hogy persze, nagy örömmel, aminek én nagyon megörültem, és akkor ajánlott zenészeket, akikkel különböző helyeken dolgozott már együtt, és így ismerkedtem meg Müller Tamás dobossal, Maros Rudolf basszusgitárossal, és hát az elején csak így 4-en próbáltunk, és aztán csatlakozott hozzánk még az én csodálatos húgom, Laura, aki hegedűn játszik, és énekel is, és végül Baruch Bence gitáros, és így lett meg az a csapat, amelyet a megkereső Facebookon a Peter Spence csoportot, vagy bárhol látni fog.
1: Hát igen, és te tulajdonképpen zenével elkezdtél megjelenni mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, 4 éve, nem is tudom hány éve,
0: dalokkal. Egy pár éve, nagyjából szerintem egy olyan 3-4 éve írhatok komolyabban dalokat, vagy akkor kezdtem tudatosan új dalokat írni, hogy már szeretném is megmutatni embereknek, előtte csak úgy magamnak írogattam ezt-azt, de tény, hogy sokáig úgy fogtam fel a dolgot, hogy ez egy teljesen szóló projekt, és hogy egyedül szeretnék majd ott lenni a színpadon, és akkor, tehát ahogy említettem, visszajött ez a gyerekkori nagy vágyam, amikor emlékszem, hogy ugye édesapám is zenél, és voltak ilyen hosszú utak, amikor hallgattunk ilyen különböző horvát, meg balkán zenéket, és ugye elképzeltem, hogy milyen lehet az, amikor ott vagyunk egy csomó hangszóró között, meg folyamatosan ide-oda húzigáljuk a különböző zenei berendezéseket, próbálunk, és valahogy nagyon el tudtam képzelni magam ebben a környezetben, és valahogy ezek a dolgok visszajöttek, és így kezdtem el a zenekar irányában gondolkodni újból.
1: Folytatjuk nem sokára a Peter Spence zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk a beszélgetést. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Peter Span zenekar. És amikor én először megláttam, én nem is voltam benne biztos, hogy néztem, te vagy, nem te vagy, te vagy. És akkor...
1: Igen, hát ez valóban egy nagyon nagy lépés. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok izgalmas dolog fog így történni, hogy egy csapatként vagyunk jelen. Egyébként már tavaly ősz óta próbálunk így a kezdeti formációval, és aztán ugye csatlakoztak az új tagok, és tulajdonképpen így a tavasz végét, talán nyár elejét számítjuk így a megalakulás időpontjának, amikor már tényleg elhatároztuk, hogy Peter Spanként fogjuk csinálni ezt a projektet. Hát nagyon-nagyon sokáig gondolkodtunk Szabolcs azon, hogy mi legyen a nevünk, tehát ha egy pár száz nevet nem dobtunk be, akkor nem tudom mennyit. És akkor egyszer csak valahogy kibukott ez a Peter Span, ugye, ami a nevemnek egy ilyen szójátéka, és tök érdekes, hogy a Pán Péterre asszociálnak valószínűleg elsőre az emberek, viszont benne van az is, hogy angolul a pen, az ugye serpenyőt is jelent, és azt szoktam elmondani sztorinak, hogy tojás sütés közben jött a név, úgyhogy van egy ilyen értelme is, meg van egy olyan is, amire csak utólag jöttem rá, hogy van egy hangszer, amit handpennek hívnak, és Bence, aki a gitáros, ő egy kiváló, zseniális handpen művész, úgyhogy szerintem ezért neki még különösen izgi volt ez a név.
0: És ha azt mondom, hogy most van az, amikor komolyra fordult a zenei ügyed, akkor jól mondom?
1: Abszolút, abszolút jól mondod. Amúgy most a nyáron már volt szerencsénk több koncerten is szerepelni. Például Szlovéniában összesen 3 koncertünk volt, aztán Dunakeszin is a FISFEST nevű fesztiválon vára sikerült eljutnunk, és hát igazából az első szereplésünk viszont a Lámpásban volt Budapesten, egy ilyen családias hangulatban. És most pedig készülünk a Kávészünet zenekar előzenekaraként a Gödörben egy decemberi koncertre.
0: Megvan a dátum? Biztos megvan.
1: Igen, december 2.
0: Na, akkor most mutatunk egy dalt most.
1: Jól
0: és
1: van.
0: Aztán visszajövünk. Melyik legyen az első, amit megmutathatunk most, mit mondasz?
1: Hát valójában a Hajnalig volt az első klippes közös dalunk, úgyhogy akkor legyen a Hajnalig.
0: Oké, akkor ezt elővesszük, mutatjuk, utána visszajövünk. Pál Péter, zenész, színész itt van, és a Peter Span zenekardala következik.

0: Peter's Pan zenekardala szólt, és itt van Pál Péter, zenész, színész. Amúgy benned az, hogy zenész, színész, az most hol tart így lelkileg ez a dolog? Ezt már szerintem pár éve is kérdeztem tőled, hogy akkor te zenész vagy színész, vagy mind a kettő, vagy most mi vagy?
1: Én mind a kettővel foglalkozom, és igazából ez a két dolog nekem hatalmas nagy szenvedélyem, és úgy érzem, hogy ez a kettő nagyon-nagyon kiegészíti egymást, és az, hogy én alapból próbákra járok, színházban dolgozom, meg ugye egyetemista vagyok még, most vagyok 5. éves, és az, hogy amellett viszont írom a dalokat, meg verseket is írok, ez mind segít abban, hogy formában maradjak minden szempontból. Tehát, hogy igazából azt érzem, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne alkossak valamit folyamatosan, mert szerintem ahhoz, hogy valaki így a színpadon meg tudja tartani a lelkesedését, az folyamatosan egyfajta alkotási tűzben kell égnie, és akkor pont nem vagyok ott a színpadon, vagy van egy kis időm, akkor ezt más területeken művelem. Például verseket írok, és aztán van ugye a zene, ami viszont a színház mellett a másik hatalmas nagy szenvedélyem.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter's Pan zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek!

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Peter Span zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Sosem állsz le? Amúgy. Tehát te az az ember vagy, aki tényleg így, ahogy elmondtad most, hogy mindig valamibe bele kell vinned ezt a fajta kreativitást, mondjuk, vagy erőt? Vagy...
1: Hát igazából annyi dolog változott így az elmúlt időszakban, hogy valahogy nem egyfajta görcsből, vagy egy muszájból csinálom ezeket a dolgokat, hogy csak azért, hogy valamit csináljak, hanem egyre nagyobb tényleges affinitást érzek afelé, hogy hogy műveljem ezeket a dolgokat. És nyilván ez annak a velejárója, hogy egy csomó dologra kezdek ránézni, kezdek észrevenni olyan dolgokat, amiket nem tudtam korábban, úgy a színházzal kapcsolatban, mint a zenével, és azért sokkal-sokkal élvezetesebbé vált ezeknek a dolgoknak az űzése. És maga ez a gondolat, hogy napról napra egyre több olyan felismerésem van ezekről a területekről, amik előre visznek, az erőt ad ahhoz, hogy csináljam. És még akkor is érzem ez egyfajta haladást, hogyha egy kicsit jó értelemben hátra dőlök, és tudok lazítani. Tehát ennek is megvan a helye.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Span zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk a Peter Spán zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Van kedved egy picit első koncert élményekről mesélni? Mert most már azért mondom. Hogy éltétek meg ezeket?
1: Nagy örömmel.
0: Milyen volt?
1: Nekünk a lámpás volt ugye az első koncert, és oda nagyon-nagyon készültünk. És ott Laura nem tudott sajnos ott lenni, a húgom, úgyhogy csak öten voltunk. Úgyhogy egy nagyon-nagyon picit át voltak hangszerelve a dalok, is tök jó élmény volt, hogy először állhattunk közönség előtt. Én tényleg nem tudtam, hogy mi a fenét várjak így az első alkalomtól. És amikor odajöttek az emberek, ugye ott voltak a családtagok, aztán barátaink, meg egy-két olyan ember, akit egyáltalán nem ismertünk, és aztán egyre többen gyűltek össze ott a lámpásnak az előadó termében, és nagyon-nagyon jó érzés volt. Hogy tök idegenek is bent voltak, és jól érezték magukat, és ez volt az, amikor azt éreztem, hogy na most nyerekben vagyunk, és csinálni kell, mert egy dologra választ kaptam, hogy vannak olyan pillanatok, meg vannak olyan mozzanatok a dalokban, amikkel tényleg az emberhez tudunk szólni, és nem, tehát nem csak önmaguk miatt vannak a dalok, hanem valakihez szólnak, és ezt ki kellett próbálni, mert ugye előtte csak kevesebb olyan alkalom volt, amikor ezt megtehettem, pláne úgy, hogy egy teljes fantasztikus zenekar támogatja ezt a dolgot, és nagyon érdekes volt azt is látni, hogy nagyon más, amikor csak egyszer zongorával játszom, vagy hogyha minden hangszernek megvan a maga szerepe, és különböző frekvenciákon, hullámokon juthat el az emberek szívébe a zene. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt, és aztán jöttek a szlovéniai koncertek, ugye én odavalósi vagyok, Lendváról jöttem eredetileg, de most Budapesten élek, és ott viszont ismerősök, lendvai barátok között nagyon jó volt visszatérni, mert volt egy alkalmi zenekar tavaly, amely ugyanezen az első szlovéniai helyszínen már játszottunk, és amikor most visszamentünk, akkor voltak visszatérő vendégek, és nagyon örültünk, hogy láthattuk őket, és tulajdonképpen ezek a koncertek mentén elkezdtem gondolkodni, hogy mivel lehetne még egy kicsit feldobni a programot, és most azon vagyunk a zenekarral, hogy egy kicsit a vidámabb, pörgősebb, idézőjelben bulisabb vonal legyen az, amire egy kicsit nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni, és most is ilyen dalokban gondolkodom, és hogyha mondjuk tudatosan lemezre írok dalt, vagy írtam dalt, akkor ez valami ilyesmi volt, vagy valami ilyesmi, és akkor már el is szóltam magam, Szabolcs, hogy készül a lemezünk.
0: Hát itt tart a dolog, de egyébként a koncertek kapcsán még annyi, hogy most eddig azt tudod szám szerint, hogy hány koncert volt, hogy hát, hogy képzeljük
1: el? Fel tudom neked sorolni, tehát igazából volt egy koncertünk a Lámpásban, aztán volt egy koncertünk Lendván, Szlovéniában, aztán egy Domonkosva nevű csodálatos helyszínen, és utána volt egy újabb koncertünk Lendván, de közben volt Dunakeszin is, aztán hol volt? Ja igen, és a Magyarság Háza meghívott bennünket az évfordulója alkalmából szervezett koncert sorozat műsorába, és így eljutottunk Szlovákiába is, tehát itt most már 6-nál tartunk. Uh-huh. Volt egy szereplésünk a Mutasd meg magad tehetségkutatóban, amit az Öröm a zene program, szervez, és itt valójában harmadikak lettünk, aztán kiderült, hogy másodikként hoztak ki bennünket. Szóval ezzel is kaptunk egy új szereplési lehetőséget a legnagyobb zalaegerszegi fesztiválon jövőre.
0: Gyakorlatilag ez eddig 7.
1: Igen, és aztán most ami a következő nagy projektünk lesz, az a decemberi kávészünet előtti koncert.
0: December 2.
1: Így van.
0: Milyen érdekes tényleg így belegondolni, hogy eddig 7 koncert volt, és ehhez képest amúgy nem ez látszik rajtatok, és akkor gondolj bele tényleg, hogy most, ez még csak most indult el ez az egész, és hogy utána micsoda rutint tudsz majd szerezni az évek, évtizedek alatt. Jó belegondolni.
1: Hát nagyon kellemes érzéssel tölt el, hogy ez lesz.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spán zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

0: 조절less 남두도 미
1: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei

0: Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot.
1: Időjárás.
2: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Peter Span zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész. Mi legyen, ami most szólhat?
1: A Csend stúdióban felvettünk egy olyan dalt, aminek az a címe, hogy Hogyha nem lennél. Csináltunk belőle egy ilyen live sessiont, úgyhogy akkor szóljon ez a szám.
0: Oké, mutatjuk, utána visszajövünk, a Peter Span zenekartól jön a dal, mindjárt folytatjuk. Mutatjuk, utána visszajövünk, a Peter Span zenekartól jön a dal, mindjárt folytatjuk.

0: Peter Spahn zenekartól szólt a dal, Pál Péter zenész, színész itt van. És ahogy beszéltük a dal előtt, hogy akkor most már lényegében koncertezik a csapat, sőt összeállt a csapat, és mi az érzésed a csapattal kapcsolatban és az összeállással kapcsolatban, hogy megvan pont a végleges, minden szempontból minden megvan, és így van meg, ahogy van, vagy még lehet, hogy még jön hozzá valami, vagy még formálódik?
1: Hát én azt látom, Szabolcs, hogy ugye Peter Spahn zenekar ez nagyon-nagyon különböző és nagyon-nagyon sokszínű emberekből tevődik össze, és igazából ez az, ami miatt nagyon-nagyon izgalmas az együttműködés. Tehát, hogy van, aki inkább a jazz irányából közelíti meg a dolgot, van, aki inkább egy kicsit talán a könnyű zene felől, de alapvetően mi ugye popzenét játszunk, viszont én úgy érzem, hogy a zenészeknek szabad kezük van abban, hogy belecsempészenek ebbe a zenébe olyan motivumokat, amiket ők ott jónak éreznek, tehát legyen szó akár jazzről, vagy egy picit népiesebb jellegű dolgokról. Szóval a zenei értelemben én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon klassz csapat, és azt látom, hogy egyre, ahogy jönnek az újabb és újabb koncert és szereplési lehetőségek, egyre többet próbálunk, úgy kovácsolódunk össze ténylegesen csapatként is. Szóval én azt gondolom, hogy mi most már mondhatjuk azt, hogy barátok vagyunk, annak ellenére, hogy van olyan csapattak, akivel csak egy-két hónappal ezelőtt, vagy mondjuk fél évvel ezelőtt találkoztam először. Szóval azt gondolom, hogy nagyon, hogy egyre összeforrottabbak vagyunk. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés. És aztán technikailag meg folyamatosan azon vagyunk, hogy fejlesszük magunkat, és fejlesszük a projektet, hogy egyre jobb legyen a hangzás, egyre gazdagabban szóljanak a dalok, és hogy olyan témákat vegyünk elő, amikkel tényleg meg tudunk szólítani embereket. Van egy producerünk, aki nekem egy jó barátom, Biksi Gábor, akivel már a Hogyha lejönnél óta együttműködöm, és ő lesz az, aki a 2022-ben megjelenő lemeznek a zenei producere lesz. Szóval tulajdonképpen itt együttműködünk vele folyamatosan, amikor egy lemezverzió felvételéről van szó. Most is például két dal is készül nála, és valahogy megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyát annak, hogy mi legyünk, tehát zenekari hangzás legyen, ám ugyanakkor legyen meg a kellő, hát idézőjelben gépiesség, vagy modernség, vagy ki hogy nevezi, hogy egy lemezen egy egységes

0: képet adjon, és legyen egy egységes hangzás.
1: Ami tulajdonképpen egy pop hangzás, ugye?
0: Valójában igen. Tehát alapvetően pop zenét játszunk.
1: És direkt, és tulajdonképpen mondjuk akár azért is, hogy a rádiók is örömmel vegyék.
0: Akár így is megfogalmazhattam volna, igen.
1: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.

0: folytatjuk a beszélgetést. A Peter Spahn zenekarból itt van Pál Péter, zenész, színész. Kérdezem tőled a szövegeket, hogy szövegekben mi az, ami téged egyrészt mostanában mozgat, meg hát úgy dalok szempontjából, szövegírás szempontjából, vagy akár vers írás szempontjából, de hát ki tudja, hogy mikor vers, mikor dalszöveg, ami kijön belőled, tehát mi mindenen járnak a gondolataid?
1: Hát igen, a vers meg a dal között azért van, hogy néha elmosódnak a határok, és néha azt érzem, hogy például felolvasva egy dalszöveg néha elmenne akár versnek is egy kötetbe. Eredetileg én inkább ilyen kicsit ilyen mélabúsabb, melankólikusabb, romantikus dalokat írtam, és aztán jött egy olyan időszak, amikor kicsit ráálltam erre a sokat mondó, szókimondó, kicsit reppesebb vonalra. És most per pillanat, ami engem nagyon izgat, igazából most két dolog izgat nagyon. Egyfelől az a megközelítés, hogy van egy főbemászó refrén, és akkor ahhoz megpróbálok társítani egy olyan verszakot, ami egy kicsit rappes jellegű, viszont van benne némi a slam poetry-re jellemző vonás, szóval hogy próbálok egy kis plusz csavart vinni a szövegekbe, és próbálok olyan dolgokat beleírni, amikre egy elsőre nem gondolna az ember, meg próbálok olyan rímeket találni, amik nem adódnak egyből. Szóval megpróbálom az ilyen bevett, hát mondhatnám azt, hogy kliséket elkerülni. Ez az egyik vonal, és másik pedig az, hogy amikor van egy állapot, akkor, vagy úgy érzem, hogy van egy olyan szituáció, amit megfigyeltem magam körül, vagy van vagy az életben, akkor abból megragadok egy központi motivumot, és akkor akköré fűzöm fel az egész történetet. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen atmoszférát próbálok teremteni vele. Van is egy olyan dalunk, hogy rózsa, van egy olyan dalom, aminek egyelőre a refrénje van meg, hogy rózsabokor. És ez egy olyan fiatal valakiről szól, aki, tehát nem rólam, hanem láttam valakit, aki megihlett ezt a dalt, akin azt láttam, hogy így el van tévedve, el van veszve, nem igazán tudja, hogy mihez kezdjen, és csak úgy száll felette az idő, és csak egy helyben van. És ezt egy rózsabokorral fogalmaztam meg, és úgy van a szöveg, hogy rózsabokor, meddig vársz, miért nem nyílsz ki még? Rózsabokor, meddig vársz, felhőtlen az ég? Rózsabokor nem felel, szunnyad csendesen, illatozná bárki már, de nem öntözi senki sem. És valójában egy ilyen motivumom keresztül megkerestem azokat a párhuzamokat, amik ezt a történetet el tudom mesélni.
0: És valahogy igen?
1: Ezek a dolgok azok, amik nekem nagyon izgalmasak. Nem direktben van úgy elmondva, hanem picit ilyen költői köntösben.
0: És mi lesz utána a rózsával?
1: Hát még nem fejeztem be a dolgot.
0: Azért kérdezem.
1: Úgyhogy most látod, most elkezdtem Szabolcs gondolkodni.
0: A rózsabokorral.
1: Hát remélem, hogy a való életben, aki megihlette, az ki fog virulni. Ennyit elárulhatok.
0: Általában most azon gondolkoztam, hogy a dalaid vége tulajdonképpen olyan szomorúba hajló dal nem jut eszembe, hogy lenne nálad, úgyhogy szerintem akkor jó esélye van az életre a rózsabokornak is.
1: Hát persze. Hát nem lesz ez egy szomorkás dal, tehát meg fogjuk támogatni úgy különböző igazából hangszerekkel, hogy ez a végén egy ilyen felemelő dal legyen. Ez is egy olyan érzés, amit keresek az összes dalban, hogy tehát hogy lehet felemelni azt, aki meghallgatja. Mert valahogy ez a lényege. Hát ennek az egész csodálatos dolognak, hogy valaki másnak egy kis örömet okozzunk, egy kicsit esetleg megtisztuljon, egy picit esetleg megkönnyezzen, nevessen egy jót, és arra is törekszünk, vagy törekszem, hogy például egy koncerten úgy legyen összerakva a műsor, hogy abban legyenek olyan dalok, amik egy kicsit megtáncoljátatják az embert, megnevettetik esetleg, és aztán hirtelen egy egészen más történetbe csöppenjen az illető is, és halljon egy egészen szívből jövő vallomást, esetleg szerenádot, szerelmi történetet.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spán zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt!

0: megint egy dalt. Mondd meg, hogy mi szóljon most.
1: Nézzük meg a Csitítgató című számot. És a Csitítgató című dalról egyébként azt szeretném elmondani, és a videoklipjéről, hogy nem mondok róla semmit, Szabolcs.
0: Majd utána
1: kérdez rá, mert ez egy hosszú sztori lesz. Belekezdenék, csak
0: akkor
1: inkább
0: majd
1: a dal után. Úgy legyen.
0: Jó, rendben, mutatjuk a Csitítgatót Peter Spahn zenekartól. Pál Péter itt van, mindjárt jövünk, és tudod mondani.
1: Jól van.

0: Sitítgató címmel szólt a dal a Peter Spahn zenekartól. Pál Péter zenész, színész itt van. Na és akkor most mondasz a dal kapcsán és a klip kapcsán.
1: Igen, igen, hát ennek a dalnak és ennek a klipnek egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes története van. Ugyanis megterveztük, hogy fogjuk a videoklipet leforgatni, és Turáni Gergely barátommal, aki kiváló operatőr és vizuális hatások nagy mestere. Hát vele találkoztam Szentendrén, ugye ott forgattunk volna, és ott voltunk egy nappal a forgatás előtt. Meg voltak beszélve a helyszínek, szereplők, stb. És egyszerűen nem állt össze a dolog. Tehát voltak szereplők, akik abban a pillanatban, akiknek abban a pillanatban jöttek közbe dolgaik, voltak olyan, és aztán a helyszín az ugye vele úszott, mert hogy náluk forgattunk volna. Rossz időt mondtak, időszűkében voltunk, tehát sehogy nem jött össze. És ott ültünk reményveszve Gerivel a Szentendrei főtéren, és egyszer csak az ötlete támadt, hogy megcsinálhatnánk ugyanezt a sztorit, aminek a forgatókönyvét én felvázoltam és elküldtem neki, egy ilyen animációs változatban. És rögtön rámondtam, hogy igen, kezet csaptunk rá, és értesítettem a zenekart, és aztán...
0: Szóltál, hogy készen
1: van. Szóltam, hogy srácok, nem lesz itt forgatás, viszont egy sokkal klasszabb ötlete lett a Gerinek. Hamarosan Laurával, a hugommal elmentünk Gerihez, és ugye neki van otthon egy nagyon klassz kis stúdiója, ahol felvettük ezeket a mozgásokat, és akkor azok alapján készítette el Geri a videoklipben az én mozgásaimat és Lauráit. Főképp azokról beszélek, ahol énekelek, mert ugye ott pontosan meg kellett csinálni a szájnak a mozgását, és aztán az ő végtelen, eszméletlen fantáziája szülte meg azt a képi világot, ami a néző elé tárul, hogyha megnézi a Sitítgatónak a klipjét, és egy izgalmas történetet mesélünk el, ami egy kicsit egy ilyen akciófilmnek is megfelel, csak ugye kicsiben, és szűk 3 perc alatt. Ugye van egy srác, aki hasonlóan, mint a Hogyha lejönnél című dal klipjénél, elmegy szerenádozni a lányhoz, ám van benne annyi csavar, hogy először egy másik házszámot talál meg, ami ugye nem a jó házszám, és majdnem pórul jár, és aztán másodjára se találja meg a jó címet. Itt viszont találkozik egy nagyon kedves nagymamával, aki útba igazítja őt és a zenekart, és így végül eljut a lányhoz, aki viszont nem hallja meg a dalt, de nem akarom lelőni a poént, hogy miért nem hallja meg a dalt, úgyhogy mindenki nézze meg a Sitítgatónak a klipjét.
0: Mennyi időbe telik egy ilyen animációs klip elkészítése? Mert olyan könnyedén mondtad, hogy hát kitaláltuk, és akkor elkészült.
1: Hát az én részem az valójában nagyon gyorsan megvolt. Én csak az irányokat és a forgatókönyvet vázoltam fel Gerinek, és akkor ő elkezdett dolgozni vele, és szerintem körülbelül egy hónap lehetett még elkészült vele.
0: Ez kemény.
1: Igen, és ráadásul teljesen egyedül, tehát ő egyedül csinálta meg az összes karaktert, a fotók alapján ugye mindenkit befotóztunk, szóval egy egész komoly folyamat volt, amit ő egy ponton túl teljesen egymaga véghez vitt. És amúgy meg is lett a gyümölcse, ugye most volt az 5. magyar klipszemle, ahova a vizuális effektek, a VFX-nek nevezett vizuális hatásoknak a kategóriájában bekerültünk a top 5-be, tehát a shortlistre, egy szűkített listára. Uh-huh. És ez nagyon nagy öröm volt számunkra, és elmentünk az akváriumba, ahol a kiosztót és az eredményhirdetést tartották.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a Peter Spán zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Amikor dalt szülsz, vagy szöveget szülsz, akkor a múzsádhoz írsz továbbra is?
1: Igen, hát nekem a múzsám, ő egy folyamatos ihletforrás. Tehát az tény, szóval, hogy igazából én az erőmet, a lelki erőmet, azt tehát ő folyamatosan formában tart engem, és igazából a csodálatnak a forrása számomra, és nagyon-nagyon sok mindenben segít. Viszont vannak olyan dalok, amiket egyszerűen azért írok, hogy legyen, hogy, tehát ha van egy jó pofa téma, akkor ezt kiírom magamból, és igazából kreativitásból oldom meg a dolgot, és nem feltétlenül csak szerelmes dalokat írok. Tehát, hogy különböző ihletforrások vannak, attól függően, hogy milyen típusú dal szeretnék írni.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spán zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Voltam már lent, én tudom, mit jelent a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró neszek. Már csak arra jó kezek,

itt is, mint hajdanában, álmokat szövök egy kis szobában, pedig állítólag már sokkal jobb nekünk.

0: Ékezek.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Zenekari terveket mondasz még? Meg akkor még egyszer a dátumot is mondom, ez december 2 Budapest, amikor kávészünet zenekarral együtt Peter's Pan zenekar.
2: Igen, a zenekarral aktívan dolgozunk az első lemezünkön, ami 2022 első felében fog megjelenni, úgyhogy mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom a figyelmébe, és hamarosan érkeznek az újabb dalok. Úgyhogy mi azon vagyunk, hogy klassz élményt tudjunk nyújtani mindenkinek, aki eljön a koncertjeinkre. Úgyhogy hát egy módja van, hogy erről az ember megbizonyosodjon, úgyhogy ellátogat.
1: Oda megy.
2: Így van.
1: Az ember. Na akkor mondd a záródal, de te már mondtad, hogyha lejönnél.
2: Hallgassuk meg, hogyha lejönnél című számot.
1: Na, rendben van. Akkor ezt meghallgatjuk, és amikor híred van, akkor pedig szólj, és tudjuk folytatni.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Na hát akkor jön a dal, Peter's Pan zenekartól, Pál Péter, zenész, színész, itt volt, itt van, és köszönöm szépen neked.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
3: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt a Peter Spahn zenekarból. Pál Péter zenész, színész volt a műsor mai vendége. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok!

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.